Add meg nekünk irgalmasságot, bizonyságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és Mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és Pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettél.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója, a megtérni vágyó lelkek támasza. Ezért kérlek Jézusom, add, hogy az ő közbenjárására és biztatására minél több lélek támogassa anyagilag az ő rádióját, hogy azokhoz is eljuthasson üzenetet.

Menyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamodott.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűség.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre.

Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szűzanyát, aki a három pásztorgyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem jól felhasználnom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele és az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa és vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szizanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkát. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Örökatya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív az Isten ígével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Jézus szív az igazságosság és szeretett tárháza.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív a jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív a minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív a minden dicsőete legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív a minden szív királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljességgel lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmak kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketörés, nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, bűnösök áldozottja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned kimulók reménysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
0: Szelidi, solázatos szívű Jézus,
1: hadd is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhol török Isten, tekint szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért testekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával is szent lélekeletségben Isten,

Áldjon és védjen meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,

kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közben járó segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben ő rászegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Az.
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbálás.

0: Látatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
2: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
1: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a mikrofonnál itt ül velem szemben Széles László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk egy stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy újra itt vagy velem, velünk, és folytatjuk tovább nosztalgiai zenei időutazásunkat. Ezúttal folytatjuk a táncdal fesztiválok témakörét, jól gondolom én ezt?
3: Mielőtt válaszolnék a kérdésre, én is hadd köszöntsem a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Még zárójelben annyit hadd mondjak el, már hallhatták a kedves hallgatók, hogy mindig vonattal járok Egerbe, hála Istennek nagyon jó tőlem Lőrinciből a tömegközlekedés. 60-ban kell csak átszállnom, és onnan már közvetlen vonattal utazom egész Egerig. Most, ahogy tartottam a rádió felé, és 60-ba felszálltam az erdi vonatra, már az jutott eszembe, hogy még durva egy óra, mire ideérek, de milyen jó lenne meggyorsítani az időt, hogy minél előbb itt lehessek, de hála Istennek az Úr megadta, hogy szerencsésen ide érkezhettem.
1: Örülünk neki, és Isten hozott ismételten nálunk.
3: Köszönöm szépen. Visszatérve Böbe kérdésére, valóban még folytatjuk a Táncdal Fesztiválok dalait. Most az 1971-es évhez érkezünk. Ismételten hadd mondjam el, amit már korábban említettem, hogy csak azok a dalok hangznak el, amelyek a gyűjteményemben szerepelnek, hogy szokták mondani, a teljesség igénye nélkül. Továbbá még azt hagyd tegyem hozzá, hogy azok a dalok vannak meg, amelyek nekem tetszettek, és ebből adódóan sikerült őket megszereznem.
1: És milyen jó lesz ezeket a dalokat hallgatni azon kedves hallgatóinknak, különösen azoknak, akik a 70-es években voltak fiatalok, mert szerintem a fiatalkori emlékek újra-újra felidéződnek majd bennük.
3: Biztosan ezt is hozza, de talán még azt hozzá kell tennem, hogy nem csak a fiatalságunk jut ezzel kapcsolatban eszünkbe, hanem az is, hogy ezek a dalok nagyon jók, időt állóak, bármikor az ember örömmel hallgatja őket.
1: És ezt be is bizonyítjuk a mai adásunkban is.
3: Mielőtt elkezdenénk, annyit hadd mondjak el, hogy 1970-ben nem volt Táncdal Fesztivál. Hogy miért, ezt nem tudom. Ez az esztendő kimaradt. Tehát 1969 után 1971 volt az az év, amelyben folytatódott.
1: Kezdjük is akkor el zenei időutazásunkat az 1971-es Táncdalfesztivál dalai és slágerei között. Hamarosan Zalatnai Sarolta énekel nekünk. Dalának címe Fák, virágok, fény. Ez a dal nekem ismerősen cseng, hiszen valamelyik Mesterségem címere című portréműsoromba be is szerkesztettük, már csak azért, amikor a természet szépségéről volt szó, akkor nem mehettünk el emellett a dal mellett, és annyira tökéletesen hozzáillett a riport témájához ez a dal, azt azonban nem tudtam róla, kedves Laci atya, hogy ez a dal az 1971-es Táncdalfesztivál egyik slágere volt.
3: Méghozzá díjnyertes dala, első díjat kapott, Zalatnai Sarolta ezért a felvételéért. Hadd mondjam el zárójelben, hogy a családunkban ekkor már volt televíziókészülék, és érdekes módon mégis erről a két Táncdal Fesztiválról van a legkevesebb emlékem, de ami van, azt megosztom a kedves hallgatókkal.
1: Tényleg milyen érdekes, hiszen említetted, hogy a többi táncdalfesztiválnál, az ezt megelőző táncdalfesztiváloknál még vendégségbe mentetek, és a vendégségben néztétek a táncdalfesztiválokat. Az otthoni televízió nézéssel kapcsolatosan akkor kevesebb az élményed?
3: Érdekes módon, hogy miért van így, nem tudom, de így maradt meg bennem. Ezzel kapcsolatban arra emlékszem, hogy Zalatnai Saroltának hosszú haja volt, és bokáig érő hosszú ruhában állt ki, és így énekelte. Az nagyon megmaradt még bennem a gyerekkoromból, hogy a Metro együttes legendás alakja Sök Otto a zeneszerző. Úgy tudom, hogy neki komoly zenei végzettsége volt. Ez látszik majd a dalon, figyeljék meg a kedves hallgatók a hangszerelését. Emlegettük már a fesztiválok kapcsán, hogy mennyi háttérzenész működött, milyen óriási apparáttal dolgoztak, és készült el egy-egy fesztivál. Itt is majd lehet hallani, mennyi fúvós, szimfonikus zenekar, és így tovább, mindenféle különleges hangszer lesz a kíséretben.
1: Ezen információk tudatában énekeljen akkor nekünk Zalatnai Sarolta. Hallgassuk az 1971-es Táncdalfesztivál első helyezett dalát, amelynek címe Fák, virágok, fény.

0: kedves Laci, hogyha te már olyan sokszor emlegetted az Illés Együttes Illések és Pofonok, vagyis Ízlések és Pofonok című szójátékát, hogy most az Illés Együttes dala előtt nem hagyhatom ki ezt a fajta poén felkonferálást. Nekem ez jut eszembe hirtelen most az Illés Együttesről.
1: Elmondhatom a kedves hallgatók felé, hogy ennek a hanglemeznek, ez egy nagy lemez volt, az összes dala megvan a gyűjteményben.
0: Az Illés Együttes játszik nekünk hamarosan. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Sokat nem tudok róla, a címe Elvonult a vihar, és megosztva kapott második díjat ez a felvétel ezen a fesztiválon. A szövegéből hadd idézzek, hiszen sokat mondó. Így kezdődik a szöveg. Elvonult a vihar, felsütött a nap, de az én életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az én kedvesem nem jött vissza még. Hadd ne folytassam, tehát egy olyan fiúról szól, akinek szerelmi csalódása volt az életben. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokatmondó szövege van.
0: A dal pedig sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon, hiszen megosztott második helyezést kapott.
1: Igen. Elég sokat ment gyerekkoromban a rádióban, kívánságműsorokban, egyéb könnyűzenei műsorokban is. Ebből adódóan cím szerint megjegyeztem már abból az időből, megint emlegetve a turpisságot, amit elkövettem a híveimmel, hogy kiosztva a kéréseimet, így sikerült megszerezni.
0: Hallgassuk akkor a folytatásban az Illés Együttes Elvonult a vihar című dalát. Idézzük az 1971-es Táncdalfesztivál hangulatát.

0: A most következő dal a Szent István Rádió kívánság műsorainak is egyik népszerű slágerem. Pillangó, tarkaszárnyú pillangó, vígan száll, ha forrón tűz a nyári napfény. Ebből szerintem már kitalálhatták a kedves hallgatók, hogy hamarosan Szécsi Pál énekel nekünk. Így lesz, kedves Laci atya?
1: Így lesz. Nekem ehhez már nincs is mit hozzátennem, be mindent elmondott.
0: De azért elmondhatjuk, hogy ez a dal is sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon.
1: Igen, szintén második helyezést ért el, megosztva a második díjat az Illés együttessel. A szövegéből Böbe már idézett, én csak annyit hadd mondjak róla, hogy gyerekkoromban annyira megszerettem, hogy már akkor megtanultam a dal szövegét, és nem csak akkor énekeltem, ha a rádióban hallottam, hanem magamban is.
0: Szécsi Pál ezt a dalt olyan átéléssel énekli. Persze minden dalt úgy énekelt, de a Pillangó című daláról nekem a mély érzelmek jutnak eszembe. Ahogy a televízió felvételt is nézi az ember, akkor azt lehet látni, hogy mélyen átéli, mélyen átérzi a dal üzenetét, szövegét.
1: Igen, és még az az említ jutott ehhez kapcsolódva eszembe, a külsőség, ami mindezt megerősíti, alátámasztja, hogy elegáns öltönyben jelent meg Szécsi Pál, erre emlékszem, és fekete csokornyakkendőt viselt.
0: Ezek után akkor hallgassuk a Szent István Rádió hullámhosszain Szécsi Pál előadásában a Pillangó című slágert.

0: Rég volt, szép volt. Én mondom, Koncsuzsa pedig hamarosan el is énekli nekünk ezt a dalt, amelyről mit lehet elmondanunk, kedves Laci atya.
1: Szintén a legendás Illés együttes kísérte. Koncsuzsával nagyon sok felvétel úgy készült, hogy az Illés együttes volt a kísérő zenekara. Ez a dal harmadik díjat nyert a 74-es Táncdal Fesztiválon. Hadd idézek a szövegéből. Ma már másképp állnak fenn a csillagok. A régi úton nem megyünk. Ma már nem vezet a tiszta szerelem, idegen lett életünk. Rég volt, szép volt, tiszta fény derült egy új nap hajnalán. Rég volt, szép volt, látod, este van, és nem gondolsz rám. Ennyi idézet, hadd legyen elég, egy olyan lányról szól, aki szintén szerelmi csalódást élhetett át, gondolom elhagyta őt hűtlenül a fiú, és ez szólal meg a dal szövegében. Visszautalnék arra, amit Böbével emlegettünk egy korábbi adásban, a szerelem.
0: Az örök téma.
1: Igen, és akkor szóltunk arról, hogy együtt legszebb érzésünk, amit a mennyi atya belénk teremtett, így érthető, hogy a sláger szerzőket gyakran ihlette ez a téma, és sok szövegben visszacsendül a szerelem akár jó érzésként, akár csalódásként.
0: Rég volt, szép volt. Erről énekel nekünk a most következő percekben Kont Zsuzsa, amely dal az 1971-es Táncdalfesztiválon harmadik díjat nyert.

0: A folytatásban is ismételten Kondz Zsuzsa énekel nekünk. Most melyik dalát hallgatjuk meg?
1: Ezen a fesztiválon szerepelt ezzel a dallal is. Gyerekkoromban szintén annyira megtetszett, hogy megtanultam a szövegét, illetőleg a címét is. Így hangzik a címe, várj, míg sötét lesz. Hozzá szokták tenni, hogy ne tudja senki meg, ne lássa senki meg. Hadd ne mondjak többet a szövegéből, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó szövege van. Ahogy szokták mondani, ez önmagáért beszél.
0: Akkor most beszéljen nekünk a dal, hallgassuk meg, Kondz Zsuzsa énekel, dalának címe, várj, míg sötét lesz.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan az Álmomban című dal szól, amelyről mit lehet tudnunk, Laci atya?
1: Emlékeimből annyi él, hogy Tolcsfaiék és a trió adta elő ezen a fesztiválon. Egy olyan dal, amelynek a szövege a vidámságot akarja kifejezni, hogy az embernek álmában valami előjön, és arra szívesen emlékezik. Ezt alátámasztva hadd idézek a szövegből. Álmomban egy szép dallam szállt felém, mindig ezt hallom én, hogyha eljű az éj. Álmomban olyan kertben jártam én, ahol minden oly szép, mindig dalol az ég. Vagyis ez a dal a vidámságot próbálja kifejezni, hiszen életünknek egyik fontos jellemzője kell, hogy legyen.
0: És akkor javaslom, hogy a folytatásban most vidáman hallgassuk meg mi is Tolcsfaiék és a trió közös dalát, melynek címe Álmomban.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert, hiszen ha azt említem, hogy Kós János, és azt említem, hogy a kapitány, akkor mindenki már szinte belső hallásában hallja is ennek a dalnak a dallamát, és lehet, hogy még tudnak idézni a kedves hallgatók is a dal szövegéből, de most majd segítesz nekünk, kedves Laci atya, mert te idézel a dalból. Mit is lehet tudnunk erről a felvételről?
1: Egy hajós kapitányról szól a dal. Egy olyan hajós kapitányról szól, akibe egy lány nagyon szerelmes. Többet hadd ne mondjak róla, figyeljék majd a kedves hallgatók a találó szövegét. Zárójelben hadd jegyezzem meg. Araszki Lászlót kell megemlítenem, neki is van egy csodálatos dala, majdnem ugyanez a címe, az így hangzik, Kapitány úr. Az egész más. Annak így van a refrénje, hogy Kapitány úr, fel a horgonyt hamar, mielőtt még utolér a vihar. Hadd ne folytassam. Ez a dal szövegében egy olyan tengerésztől szól, aki szerelmes lesz a kapitány feleségébe, de tudja, hogy ebből a szerelemből beteljesedés nem lehet, hiszen házas asszonyról van szó, és a dal vége az, hogy legjobb az, ha éppen ezért elmegy. Ez Araszti Lászlónak a szövege, csak azért mondom ezt el, hogy ne tévesszük össze a Kós János felvétellel a hasonlóság ellenére. Ennek a dalnak a címe tehát csak annyi, hogy Kapitány. Szintén a 71-es fesztiválon hangzott el, idézek a szövegből, hogy Böbe említette. Volt egy hajóút lenn a déli tengeren, és a nagy fedélzeten napozott egy lány. Nem tétováztam, ráköszöntem merészen, kis kalandot reméltem, de ő így szólt rám. Kapitány, kapitány, ahány dokk, annyi lány, káros szó, értem én, mit kíván. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsilány. Hadd ne folytassam a szövegét, hadd mondjam el kulisszatitokként innen a stúdióból, hogy nagyon nehéz volt ezt a szöveget most úgy elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam. A dal szövege utal arra a szólásmondásra, amit szoktak emlegetni a tengerészekkel kapcsolatosan. Többet hadd ne mondjak, azt hiszem, hogy ebből mindenki érti, amire gondolok.
0: Ezek után nincs más hátra, énekeljen nekünk Kós János.

kapitány, kapitány, ahány dok, annyi lány, kár a szó, értenék.

0: Fel-fel fiúkat darra. Ez a dal szól hamarosan itt a Szent István Rádióban. Én őszintén megmondom, kedves Laci atya, Máté Pétertől én ezt a dalt nem ismertem. Mit lehet róla tudnunk?
1: Szintén fesztivál nótája volt. Egy olyan fiúról szól a dal szövege, aki házasságot köt, és attól kezdve természetesnek veszi, hogy majd ringatja a bölcsőt, mossa a pelenkát, hogy ne soroljam. Nem is idézek a szövegéből, majd figyeljék meg a kedves hallgatók, milyen találó, sokat mondó szövege van. Emlegettem már korábban, hogy milyen zenei apparát volt a háttérbe. Itt majd figyeljék meg a kedves hallgatók a zenei hátterét, a bevezető rész xilofonnal fog elhangzani, tehát mindenféle különleges hangszer is szerepel a dalban. Megint kulisszatitokként hadd mondjam el, amit már emlegettünk Böbével, hogy nagyon nehéz beszélni nekünk ezekről a dalokról, mert mi itt a stúdióban a zenéket nem halljuk. Bilincsik Márton, aki kollégánk, ő illeszti be utólag a zenei felvételeket. Előttünk csak a dal címe szerepel, meg az előadó és az évszám.
0: Meg az emlékeink, meg a belső hallásunk, igen, ami segít nekünk.
1: Igen, tehát csak úgy tudunk beszélni a dalokról, hogy ezeket a zenéket nagyon ismerni kell. Megint hadd mondjam el, mert többen kérdezték azóta is a híveim közül, hogy amiket emlékként elmondok, ezek írásban léteznek-e? Megint meg kell ismételnem, hogy nem. Egyetlen betűt se írtam ezekből. Amikor otthon zenész szerkesztőként állítom össze a listát, akkor jut eszembe több dolog, illetőleg hála a jó Istennek, hogy ilyen ügyes műsorvezetőt adott a gondviselés mellém, amikor itt Böbe föltesz nekem kérdéseket, spontán itt a stúdióba szintén sok minden eszembe jut. Tehát az emlékek így jönnek elő. Még egy emlék eszembe jutott. Mindig szombaton este voltak ezek a fesztiválok, és jól emlékszem, hogy reggeli szentmisére mentem a templomba, és általános iskolások voltunk, hiszen 71-ben zajlott ez a fesztivál. A mise előtt összejöttünk fiúk, természetesen mi volt közöttünk a téma, milyen dalok szerepeltek tegnap este a fesztiválon. Az egyik barátom, aki egy évvel idősebb nálam, erre a dalra reagált, a Fel-fel fiúk a dalra, és ennyit mondott: figyeltétek, hogy milyen nagyon jó zenéje volt? Ennyi volt a spontán megnyilatkozása, de azt hiszem, hogy ebben a mondatban minden benne volt, amit ő a szíve lelke mélyén érzett ezzel kapcsolatosan.
0: És most még egy ilyen emlék után meghallgatjuk magát a dalt is. Máté Péter énekel nekünk, felvételének címe Fel-fel fiúkat darra.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és tovább folytatjuk az 1971-es Táncdalfesztivál dalainak bemutatását és az emlékek, történetek felidézését. Köszönöm szépen Széles László Lőrinczi plébánosnak a zenei időutazást. Várlak vissza ide, a Szent István Rádió egri stúdiójába, kedves Laci atya, 2 hét múlva. Találkozunk akkor? A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek. A viszonthallásra!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.

a csúcsát jelenti, és akkor így az egész elé, mint egy bevezetőnek szántam, de már ugye szó volt a keresztségről, bérmálásról, hosszasan a Szent Jónásról, valamikor az oltári szentségről is, de ezt most úgy át kell újra gondolnunk, hiszen magával a liturgiával is foglalkozik maga a Katolikus Egyház katekizmusa, és egyáltalán az egyház életének az egyik legfontosabb cselekménye. Még mielőtt itt a részletekbe belemennénk, mi sokszor olyan szavakat használunk, amit egy átlag ember, ha nem is, hogy nem ért, hanem nem jól ért. Mert a liturgián általában valami ceremóniát ért, holott sokkal másabbról van szó, hiszen eredeti jelentésében a nép közös cselekvését jelenti, az Isten iránti hódolatot, hálaadást, imádatot, de a liturgikus cselekvés az szorosan kötődik a húsvéti misztériumhoz, ami egy ismételten olyan szó, amit meg kell magyarázni, mert nem csak annyit jelent, hogy titok, mert mi, ha valamit nem értünk, akkor ilyeneket mondunk, hogy misztérium számunkra. Nem csak egy kimondhatatlanságot jelent, hanem azt az üdvösség eseményt, amiben Isten jelen van. S miután Isten nem teljesen kifürkészhető, érthető az embernek, már az Ószövetség is azt mondta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az Isten gondolata az emberétől, tehát azért akarjuk ezt a szót használni, mert sokkal több, mint szertartás. Nem az, amikor a húsvéti szertartások, hanem a húsvéti misztérium, amiben benne van az Isten műve, amelyre válaszol az ember. És lehetne azt mondani, hogy a forrás maga a Szent Háromság egy Isten, de azon belül is lehetne mondani, hogy maga az Atya, a mennyei Atya, akiről azt mondja a Szentírás, Efezusi levél, hogy áldott legyen az Isten, mert ő minden lelki áldással megáldott minket. Az Isten nem csak, hogy jót teremtett, ott van a teremtés könyvében, látta Isten, hogy jó, hanem áldott dolgokat teremtett, művei áldást jelentenek az ember számára. És erre az áldásra, háladással, imádsággal kell, hogy feleljen az ember, mint egy viszonzásul. És ezt a liturgiában teszi meg, ami egyszerre a hitnek, mert nem babonásan tesszük, hanem hívő lélekkel, és a szeretetnek a közös cselekvése. Ugyanakkor a liturgia nem csak az Atya műve, hanem Krisztus műve is, hiszen ő van benne a liturgikus életünkben, nevezetesen a szentségekben. Amit Jézus megért, tanított, cselekedett, az látható volt. Viszont a szentségekben láthatatlanul van jelen ez a jézusi életmű, amit aztán nekünk ad, amelyhez a Szentlélek, a Szent Háromság harmadik személye adja az ő kegyelmét. Ugyanis Jézus Krisztus földi élete, ez körülbelül 33 év volt, a műve is, a három évhez kapcsolható nyilvános működéséhez, halálához, föltámadásához. De hogy ez elevenné váljon mindenkoron,

és ne csak egy olyan emlékezés, mint amikor egy történelmi eseményt újra meg újra fölelevenítünk bizonyos évfordulókon, ahhoz a Szentlélekre volt szükség, aki részben az ige hirdetésnek megadja az erejét, hogy maga Jézus hasson, aztán a megszentelést is adja, ad egy ilyen folytonosságot a szentségeknek, hogy Krisztus legyen jelen benne, ezekben a szentségekben, amelyeket az ember megkaphat élete folyamán. Tehát ez egy nagyon összetett szent valóság, és mindig egy ilyen jelenbe hozatallal kapcsolható össze. Ugyanis a mi emlékezésünk már az Ószövetségi történet alapján is sokkal több volt, mint ahogy mi nosztalgiázunk sokszor, hogy hát amikor fiatal voltam, meg ez volt, az volt. Már a Ószövetségi húsvéti lakoma is olyan volt, hogy azt mondták, hogy te magad szabadultál meg Egyiptomból, mert ők azt ünnepelték, hogy megszabadultak az egyiptomi fogságból, bárányt áldoztak, és ismerjük a történeti tényeket, de ők ezt jelenvalóvá tették, van erre egy héber ige, az Zikaron, hogy úgy van az emlékezés, hogy az jelenné válik. Hát ez még inkább a új szövetségben valósul meg, hogy a Szentlélek jelen idejűvé teszi azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus végbe vitt. És mondjuk azt, hogy valójában ő keresztel meg bennünket, a megbocsájtást, a jelen valóságát az oltári szentségbe. Ő van benne az Eukarisztiában, és ezt a Szentlélek által teszi. És a Szentlélek az nem akart új vallást alapítani, hanem Krisztus művét akarta elevenen tartani az egész üdvösség idejében, mint egy fölidézve Krisztus misztériumát. És a liturgiában mindig előjön az, hogy ma, a mostani időben, van is ilyen, hogy ma hallgassuk, hogy jelen idővé válik az egykor megtörtént esemény. És a liturgiában az üdvösség történet eseményeit a Szentírásból vesszük, azokat olvassuk föl, értelmezzük. A Bibliának, a Szentírásnak a hallgatása megerősíti a mi hitünket, és az erre való válasz a liturgikus ünneplésben, a háladásban, imádásban, dicséretben mutatkozik meg. Tehát időszerűsítés jelenvalóvá teszi a cselekedeteinket. Így a húsvéti misztérium van jelen, mit értünk rajta, Krisztus halála és föltámadása, ez van jelen az egész liturgikus életünkbe. Az erre való emlékezés, az anamnézis, ahogy mondjuk, az is ezt a jelenbehozást hozza el. És hívnunk kell mindig a szenteket az egyes cselekedetekhez, szentség kiszolgáltatásokhoz, ezt hívja a liturgia epiklézisnek. A misébe is benne van, hogy hívjuk a szentelket. Tehát a pap szava nem önmagában hat, hanem a Szentlélek által változtatja a kenyeret Krisztus testévé, a bort Jézus vérévé. Mert akkor különben minden olyan cselekedet, amikor ismétlik a szavakat, akkor akár egy színész részéről is érvényes misét hozhatna, de nem erről van szó. Ahhoz kell a fölszenteltség, és hát a Szentléleknek a hívása. Ez a
húsvéti misztérium az egyház szentségeiben van jelen, és hát koncentrálódik a nagy hét idejére a misztériumnak a lényege, amit hát ilyenkor ülünk meg a nagybőjt végén, egy héttel húsvét ünneplése előtt. Ez a liturgikus rend, ez nem a kezdet kezdetén volt, tehát nem úgy volt, hogy következő évben, húsvét után, akkor már a kereszténység ünnepelte a virágvasárnapot, akkor a nagy hetet, nagy keddet, nagy szerdát, nagy csütörtököt, és így tovább. Elejébe csak ugye az úrnapját, a vasárnapot tartották. Az a liturgikus életforma, amit mi tartunk, az úgy körülbelül a negyedik századra megy vissza. De ennek van is egy komoly történeti oka. Mindaz ideig, amíg az egyház föld alatt volt, üldöztetés alatt állt, addig nem is lehetett volna úgy megtartani egy virágvasárnapot, egy nagycsütörtököt vagy húsvétot, mint ahogy a később időkben, amikor szabadság ezt lehetővé tette. Tehát liturgia történet erre utal, hogy ez körülbelül a nagy, vagy felszabadulás után, nagy konstantini rendelet után vált már teljesen ismerté és gyakorlattá. Azt is mondjuk, hogy a szentségekben mindig Krisztus cselekszik. Magától hatóan, ezt mondja egy műszóval a liturgia, egy ex opere operato. Mit jelent ez? Ha egy pap, érvényesen felszentelt pap, az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor az a mise érvényes, akkor is, ha ő egyébként nem egy példás életű ember. Ex opere operato, ez ennyit jelent. Az ex opere operantis, az pedig azt jelenti, hogy az ő egyéni buzgósága nyilván, hogy felerősíti a szentség kiszolgáltatását. Miért volt ez fontos? Különösen a reformáció idején merült föl a kérdés, hogy na most hát, mikor érvényes egy szentség? És akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hát ez attól függ, hogy milyen lelkületű, milyen életvitelű az a pap. Tehát akkor mindent meg lehetett kérdőjelezni. És az Anyaszentegyház az kiállt amellett, hogy érvényesen felszentelt papok az egyház szándéka szerint cselekszenek, az érvényes. Tehát a teljes Krisztus ünnepel olyankor, lehetne azt mondani, hogy ki ünnepel ilyenkor, hogy ki viszi végbe? Jézus Krisztus az örök főpap, akit felajánlunk, és aki felajánlja önmagát. Csak Szentlélek bennünket az örök liturgiában részesít. Ezért a liturgikus cselekvések soha nem magánjellegűek. Még akkor sem, hogyha egy pap magánmisét mond, akkor is valamiképpen az egyház nevében van ott, de ebből következik az, hogy amennyire lehet a híveket vagy a résztvevőket bele kell vonni a liturgikus cselekvésbe. Ugye a zsinat előtt volt az, hogy latinul ment a szentmise, de mivel a hívek már nem értették a latin nyelvet, valamikor értették, de már nem értették, akkor azt az időt kitöltötték népénekekkel, magánimádságokkal,
esetleg még rózsafűzér mondással is, a második vatikáni zsinat népnyelvre visszavitte a liturgiát, és azt mondta, hogy mindenki kapcsolódjon bele, azt ünnepelje, ami ott történik. De az is benne van, hogy nem minden tagnak ugyanaz a szerepe a liturgiában. Mert más a papi, más a felolvasói, más a áldoztatói, de együttesen alkotják az ünneplő közösséget. És nem csak, hogy együttesen, hanem meghatározott módon, hiszen a liturgikus cselekedetek jelekből, szimbólumokból állnak, amelyeket ebből a világból veszünk. Csak ezek a jelek és szimbólumok nem föltétlen érthetőek mindig, tehát már meg kell bizonyos dolgokat magyarázni, még azt is, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk, vagy keresztvetés, de a pap cselekedeteiben is benne vannak azok a szimbólumok, jelek, amelyek mögöttes tartalmában sokszor kozmikus hatásúak. És az Ószövetségből is kétségtelen, hogy átvett az egyház a saját liturgiájába. Tehát, mit tudom én, a kézföltétel liturgikus cselekvése az már az Ószövetségben is megvolt. És hát ahhoz, hogy mélyebben értsük a liturgiának a lelkületét, el kell magyarázni a hittanórákon vagy felnőtt oktatásokon, hogy az egyes jelek, az egyes szimbólumok mit jelentenek. Mert nem mindenki számára magától érthetőek már. Hát ugye az állás, vagy mindig a győztes Krisztushoz való tartozás jelenti. Szent István diákonus, amikor megköveszik, akkor azt mondja, hogy látom az emberfiát, a föltámadt Krisztust az atya jobbján állni. Az ülés a püspök részéről a tanítást jelentette, ezért volt katedrális, mert ült. A hívek részéről, tehát mikor tanított, hívek részéről az ülés, hogy az atyai házba vagyunk, ahol leülhetünk. Térdelés pedig mindig a hódolatot, az Isten előtti hódolatot, az imádást jelenti. Tehát ezért van az, hogy nem térdelünk mindig, nem mindig állunk, vagy nem mindig ülünk. A liturgiát természetesen még kiegészíti maga az ének és a zene is, ami a teljességet szebbé teszi, hozzájárul Isten dicsőítéséhez és a hívek megszenteléséhez. Már az Ószövetségben is, hát olvassuk, hogy kimentek Kedron patakon túlra énekelve, Zsoltárt énekelve az utolsó vacsora estéjén, és az Ószövetségi liturgiában is nagyon sok Zsoltárt mondtak, imádkoztak és énekeltek. Tehát az nem egy ilyen késői kitalálás az ének és zene, hanem benne van a liturgia szellemébe. És ugyanúgy az Újszövetség megengedi a képek, szent képeknek a használatát, mert azt mondja a tanításunk, hogy elsősorban Krisztust kell, hogy megjelenítsék, de még hogyha Szűz Máriát vagy a szenteket is ábrázolja, végül is, akkor is Krisztusra utalnak, mert a szentek a történelemben tovább élő Krisztusnak a megjelenítői. Tehát ezért nem félünk attól,
hogy templomainkban festmények vannak, szent ábrázolások vannak, nem tolják félre a Krisztus központúságunkat, mert azt mondjuk, hogy ő bennük is megdicsül a föltámadott Krisztus. Hogy mikor ünnepeljünk, ugye erre van a liturgikus idő, annak egyfajta körforgása, amely minden évben visszatér, de kibontakoztatja Krisztus életművét, a megváltás történetét, ugye így mondjuk, hogy a Krisztus misztériumát. És itt van mindig egy olyan pont ebbe a liturgiába, amihez mindig viszonyítunk. Már az ószövetségi liturgia is a húsvéthoz viszonyított, mert ott is voltak mindenféle ünnepek, sátoros ünnep, Jom Kippur, ilyen ömegtagadó böjt ünnep, de ott is a húsvét volt a csúcs. És még a pünkösd is a húsvéthoz lett számolva a zsidóknál is a pentekoszt, és az 50. nap természetesen más jelentése, mint nálunk. Hát ez nálunk beteljesül az új szövetségben, mert minden a húsvéthoz igazodik, az határozza meg a liturgikus éveket. És ahogy említettem is, mindig benne van a jelen idejűség, a ma, hogy ezt most kell belépnünk Krisztus órájába, abba az időbe, amelyben ő cselekedett. Most az Úr napja, a föltámadás napja is meghatározottá vált. Az a zsinat, amelyet most ebben az esztendőben, mint jubileumot ünneplünk, a Nicea zsinat, 1700 éve, az meghatározta a húsvét idejét. Ugyanis addig voltak különböző elbizonytalanodások. Az első húsvétől, amikor Jézus meghalt, akkor a Nisztáónap 14-e kivételesen úgy esett, hogy Jézus föltámadás, nem kivételesen, hanem abban az évben úgy esett, hogy föltámadása vasárnap volt. Egyébként a vasárnap volt a hét első napja a hébereknél is, zsidóknál is, és a latinoknál is. Az volt, nem a hétfő volt, mint nálunk ugye a hét, hanem a vasárnap. Igen ám, de amikor későbbiekben ünnepeltek, akkor fölmerült a kérdés, hogy most mihez kapcsolódjanak, hogy legyen mindig a zsidók húsvétja a Nisszán hónap 14-éhez kötve, mert volt, akik akkor akarták tartani. A Nicea zsinat véglegesen rögzítette, hogy a Nisszán 14-et követő vasárnap, hiszen Jézus vasárnap támadt fel, akkor legyen a húsvétunk. Na de ezt hogy számolták ki? Ebben benne van a holdév és a napév. Ugyanis a napév szerint van a tavaszi napi éj egyenlőség, ami nálunk ugye március 21. Ez a nap szerint van megmondva. De hogy mikor van a Nisszán 14, az a hold szerint van megmondva. Mert az a tavaszi napi egyenlőséget követő holdtörtekor van. Az már a holdnaptár szerint van. De nekünk már keresztényeknek, mivel Jézus vasárnap támadt föl, mindig úgy van, hogy a Nisszáónap 14-ét követő vasárnap. Vagy ha esetleg ráesne, de hát úgy van, azt követő vasárnap van. Ebből adódnak ugye azok az eltérések, hogy egyszer még lehet március utolsó napjaiba is, de mint most, április 20-a tájékán is lehet, mint egy
28 napos eltéréssel, holt hónappal eltérhet Auschwitz. Az már egy másik dolog, azt gondolom mindenki tudja, hogy így az ortodoxik is ugyanazt tartják, mint mi, csak ők nem tértek át a Julián naptárról a Gergely naptárra, mert Gergely pápa csillagászaival rájött arra, hogy eltér a naptári év, meg a csillagászati év, és akkor módosított rajta, hogy 1582-ben, október 4-ről áttették 14-re a következő napot. De az oroszok megmaradtak a réginé, annál is inkább, mert hát a római pápa vezette be ezt az ünnepet, és nehogy az legyen, hogy ők igazodjanak a ortodoxok a római pápához, de érdekes módon, hogy az államuk az rögtön átállt, mikor vagy az új államalakulat, a Szovjetunió már átállt az európai naptárra. Mert előtte csak ez az ortodox naptár volt még a cári birodalomban is. De ők is a Nisztán 14-et csak azt szerint tartják, hogy az ő elkésült naptárjuk hozzá. Ezt csak úgy mellésleg mondom. Tehát, hogy ez most már mindig így van, és annak van a Hebdomada Sancta, így mondják, hogy a Szent Hete, az a nagy hét, és a Triduum Paschale, a három szent nap. A Paschale az a átvonulás jelenti, a Pászka, amikor az Úr átvonult az egyiptomiak táborán, ott sokan meghaltak, de megmaradt a zsidó nép. Az új szövetség Paschájába az Úr Jézus a halálból a föltámadásba vonul át. S hát kialakult a nagy hét, a virágvasárnap egyszerre beteljesedés is kezdett, vége van a nagybőjtnek, kezdődik a nagy hét, a virágvasárnap üdvrivalgásával, mikor köszöntik Jézust, de olvassuk már benne a passiót, és a passió végződik Jézus halálával, mintha csak igazolná azt, amit a régiek mondtak, hogy a világ dicsősége az könnyen el tud múlni, ezt maga Jézus is tudta. Tehát a virágvasárnap, a nagy bevonulás lezárja a nagybőjtöt, és kezdődik a nagy hét. A régi zsinat előtti liturgiában, főként a középkorban, nagy hétfőn, nagy kedden, nagy szerdán is, mindig volt valami emlékezés, méghozzá azért is, mert akkor is felolvasták egyik-egyik evangéliumot, tehát nem csak nagypénteken, meg virágvasárnap, hanem ezeken a hétköznapokon is, de hát akkor volt ilyen jámborság, hogy a 24 tövis, meg a 30 ezüst pénzre, amivel elárulta Júdás, minden ilyen magán áltatosságnak beillő dolgokra gondoltak, főként a szerzetes házakba, de a igazi csúcsa a nagy hétnek, ugye a nagy csütörtökkel, utolsó vacsora, emlékezett a nagy péntek, Jézus halála, nagy szombat, a virrasztásé, és nem a föltámadásé, mert az mindig vasárnap volt, tehát nem volt még akkor elővételezve. Nagy szombat éjjelén akkora hosszú liturgia volt, hogy az husvét vasárnap hajnalán végződött, tehát akkor már volt, amikor nem is volt mise, mert a hosszú liturgia vége az húsvét vasárnapjára esett már. Hát ez a Triduum Paschale. Ide tartozik még a liturgiához, meg kell említeni az imaórák liturgiáját. Ezt régen csak a papok szerzetesek végezték, most mióta népnyelven van, és főként a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy szorgalmazni kell, hogy legyen rá lehetőség, hogy ott, ahol például egy vasárnap délután elimádkozzák a vesperást, akkor a hívek is kapcsolódjanak bele, mert ezzel az általános papságnak is a kifejezőivé válnak. Tehát az ima liturgiát, a breviáromot, ezt régen így mondták, azért is
tartotta meg az egyház, hogy azt az imádságot, amit Jézus mondta, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy mindig imádkozzatok, azt jelezték a különböző imaórában való imádságok, de erről maga Szent Pál is ír, hogy a nap különböző szakait szenteljük meg az imádság által. És hát ebben benne van a nép is újabban, hát például egyetemi templomban, akkor ott kispap voltam, vasárnap délután a vesperásra már jöttek a hívek is. Egyébként a ortodox liturgia a vecsernyéit, utrenyéit valójában a liturgia imaóráiból tartja. Persze az ő ritusuk szerint. És akkor még itt meg kell említeni, hogy hol ünnepeljünk. Sokan azt mondják, hogy Jézus azt mondta, hogy lélekben is, igazságban kell imádkozni, tehát mindegy, hogy hol ünneplünk. A lélekben és igazságban való imádság azt jelenti, hogy Isten nincs helyhez kötve, akkor, amikor mi imádkozunk, de épp a katolikus egyház nagy katekizmusa is, és a történelmi hagyomány azt javalja, hogy legyenek szent épületeink, hogy a Isten tiszteleti célokra föntartott szent épületek, magyarán templomok, ez az élő egyháznak a jelei. És hát szabályokhoz kötött a templomoknak a berendezése, hogy mi lehet benne oltár, ambó, felolvasó, tabernákulum, tehát megvan szabályokhoz kötött, és azt mondja a nagy katekizmusunk, hogy jelzik egyrészt az egyház jelenlétét a templomok, a templomoknak a különböző beosztása, hogy most kápolna, templom, katedrális, bazilika, az egyház hierarchikus rendjét mutatják meg, hát éppen a székesegyház az, ami a püspöki székre utal, tehát hogy az ott van, ahol a püspökségek vannak, és azt is mondják, hogy a templom eszkatológiai jel, tehát az üdvösségre utaló jel, ahogy a liturgia is. Mert a liturgia az nem egy földi ceremónia csupán, hogy na hát akkor ott van valami történik, hanem mindig azt mondták, hogy a mennyei liturgiának, az örök élet liturgiájának az elővételezése. A földi liturgia. És a templom éppen ezért eszkatológikus jel, hogy van egy olyan épület, ami nem haszonelvű. Mert ott, ahol az emberek csak haszonelvű épületeket csinálnak, voltak ezek a szocialista városok, hogy nem lehet egy templomot építeni, csak gyárat, meg mit tudom én, milyen. Ott az ember meg van fosztva attól, hogy a lelki vágyát, az Isten utáni vágyát kifejezhesse. Márpedig a templom azt fejezi ki, hogy az ember vágyódik az Isten után, az Isten jelenlétére utal a templom. Ezért, ha egy mód van rá, akkor nem szabad másút misézni, csak templomban. Illetve, hát ugye a Szent Péter téren, miért van a templom előtt a mise? Mert ott van 50 ezer ember, és nem férnének be az emberek. De az a templom meghosszabbítása. Azért is, mikor itt is volt szabadtéri mise, azért volt kint, mert tudtuk, hogy nem férnek be. És meghosszabbítottuk által a templomot. De ezt a kódexünk is mondja, és maga a katolikus egyház katekizmusa, hogy lehetőleg mindig a templomban legyen a szentmise. Az egy más dolog, hogy szükségállapotok vannak, és nincs közelben templom. Amikor még voltak ezek a böstörpusztai, meg mindenféle ilyen helyek itt a Kiskunságban, és engem meghívtak, hogy tartsak misét. Mondom, hol? Azt mondták, hogy hát itt a
itt, ahol vannak ezek az ős magyarok, meg minden. Azt láttam, hogy ott sámának, meg minden, mondom, szó se lehet róla. 2 kilométerre arrébb volt egy kápolna, templom a Szent Jobblator kápolnája, mondom, tessenek oda elzarándokulni. És el is jött egy jó pár ember. Én mentem ahhoz a kápolna, nem lehet akárhol szentmisét bemutatni. Ez fontos tudni. És hát még itt a liturgia kapcsán mondja a nagy katekizmus, hogy a lényeges dologban az egyház vallja azt, hogy nem térhetünk el. Tehát a liturgia lényegét nem szabad megváltoztatni. De vannak dolgok, ami változtathatók, mert a liturgiában az inkulturáció egy-egy nép mentalitásához, szokásához való kapcsolódás, az már a misszió szempontjából is fontos. És azt megengedi az egyházunk, ez a katolicitás sokféleképpen. Hát gondoljuk csak meg, hogy úgy, hogy nagy boldogasszony, meg boldogasszony anyánk, ezt nem mondják más nyelveken, Santa Mária van, ugye? Szent Mária, vagy Szűz Mária, nem mondják azt, hogy nagyasszony, de nálunk, miután ez Szent István kori megjelölés, meghagyták. Tehát a többi szentek megnevezésében is van ilyen. Tehát az inkulturáció a nép lelkületéhez azért, hogy könnyebben fölfogja és megértse a liturgikus lényeget, ezt megengedik. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, Afrikában ott ezek a rafia szoknyás emberek ottan ugrálnak, meg dobónak, meg minden, mert ők így tudják kifejezni azt az ünnepi érzést, amit mi, mit tudom én, fölállva egy tedeum vagy himnusz éneklésével mondunk. De a katolicitás mellett a lényeget mindig kell őrizni, de az Anyaszentegyházban hát van többféle ritus, kád, szír, mit tudom én, ambrózián, de a lényeget azt mindig őrzik. És ugyanígy vagyunk, tehát a latin misének és a népnyelvi misének a lényege változhatatlan. Ugyanaz. Csak legfeljebb külső dolgok, vagy ilyen szimbólumok, jelek azok, amelyek hát könnyebbé teszik az ünnepnek a megértését. Hát itt van például húsvét, a húsvéti föltámadási körmenet csak a monarchiában volt. Tehát elmegyünk Franciaországba, vagy tömén másik államba, nincs úrnapi körmenet van, de húsvéti nincs, az nálunk volt. És meghagyták, mert szépen kifejezi az örömünket, csak az lett belőle, hogy főként a zsinatig valaki csak arra jött, mert reggel elmondták a szertartásokat, este volt a húsvéti körment, az csak arra jöttek az emberek. Az így helytelen, mert az a szertartások végén lehet, mint egy ünnepi érzés kifejezéseként. Tehát ezt lehet mondani, hogy a liturgia az olyan Isten dicséret, ami egyszerre isteni, és ugyanakkor emberi is, és az emberi miatt benne van az emberszabás is, az, ami közel áll a mi kifejezési formáinkhoz. Hát ezt fontos tudatosítani, amikor a liturgikus cselekmények most különösen ilyen sűrítetten kapjuk húsvét idején, hogy ezzel igazában az Isten tiszteletnek a legelmélyültebb és legméltóbb formáját gyakoroljuk, amikor a húsvéti szertartásokat végezzük. Hát a következő héten már ugye nagy hét van, próbáljunk bele kapcsolódni
a nagyheti szertartásokban odafigyelve arra, amit ott hallunk, főként a nagyszombati liturgia, ami a csúcspont, mert átmegy Húsvétba, sok olvasmányával világosan mutatja, hogy hogyan teljesedett be az Ószövetség az Újszövetségben. Azért is olvassuk föl azokat az ószövetségi szentírási részleteket, mert azok az Újszövetségben egy magasabb fokon mind beteljesedtek. Hát áldott húsvétot majd mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzért a Mária Nosztrai Fegyház és Börtön kápolnájából imádkozzuk. Karoljuk át az irgalmasság anyját a kereszt alatt, és vigasztaljuk együtt hitünk erejével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzér első misztériuma. Jézus vérrel verítékezik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Én, Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel is, de nyugtot nem találok. Pedig te szent vagy, és Izrael dicsérete között laksz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Benned bíztak, és meg nem szégyenültek. Jézus vért izzadva küzd önmagával és a kísértéssel, hogy a saját akaratát valósítsa meg, ne az atyáét. Mi keresztények e harcot gyakran fel sem vesszük, mintha Istennek mindegy lenne.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak irgalmatra. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Jézust megostorozzák. Hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből. Te vagy reménységem anyám emlője óta. Rád voltam utalva anyám ölétől, anyám méhétől fogva te vagy az Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítséget nyújtana. Jézus nem kívánta a szenvedést, de elfogadta és elviselte. Mi keresztények gyakran pózolunk nagy sebeinkkel, miközben a mindennapi élet kis próbáin, apró korbácsütésein elbukunk.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minden kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
6: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzér harmadik misztériuma. Jézus

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak hírgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik misztériuma. Jézus vállára veszi a keresztet. Körülvett engem sok tulok, Básán bikái körül.

0: körülfogtak engem. Kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Szétfolytam, miként a víz, minden csontom kificamodott. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Ajkam, mint a cserép, kiszáradt. Nyelvem ínyemhez tapadt. Lesújtottál a halálporába. Jézus a keresztel a vállán, botladozva, kinkeservesen a diadal menetét tartja. Mi keresztények szégyeljük a gyengeségeinket, ne azzal dicsekszünk, amit inkább takargatnunk kellene.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mikéne kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyre a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzér 5. misztériuma. Jézust keresztre szegezik. Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Jézustól elvettek mindent, a ruháját, a szabadságát, a méltóságát, és végül az életét. Mi keresztények gyakran kellemes, de fölösleges apróságokhoz ragaszkodunk, miközben hiám vagyunk még a ballator hitének is, aki tudta, hogy semmilyen nincs, és mindent Jézustól várt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéretének.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzért a Márianoszrai Fegyház és Börtön kápolnájából imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 5-e. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Izajásnál olvassuk az 56. fejezet 8. versében ezt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Az Izajás 56. fejezet, ez a Izajás könyve 3. nagy szakaszának a része és fő témája, az idegen népeknek is szól a kegyelem. Nem csak mi, hanem mások is részesülhetnek az Úr kegyelmében. Isten nem csak a szétszóródott Izrael maradékát gyűjt össze, hanem gyűjt azokhoz másokat is. Sőt, Isten nem azért ad üdvösséget az idegeneknek, mert megtartják a parancsait, hanem csupán kegyelmes szeretetből, ingyen. Ez a szeretet azonban arra indítja ezeket, hogy az Úr akarata szerint éljenek. Így boldoggá lesznek. Még a herjéltnek is van esélye, aki megvetettként élt abban az időben, mert megcsonkított ember volt. A sokféleképpen megcsonkított életek jó eséllyel pályáznak itt. Hányféleképpen tette terméketlenni, tehetetlenni életünket a tévedések, a bűnök sokasága, és mégis van esély. Bárcsak vezetőink is ráébrednének erre. És megtérve, másként pásztorolnák az életünket, de megfordítom. Aki megtért, az nem a vezetőkre hálítja a felelősséget, és nem is azokban bízik, hanem először maga tesz mindent megújult szívvel, másként az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Ne légy féltékeny és irigy, hogy Isten nem csak neked, hanem másoknak is ad üdvözítő javaiból. Sokféle irigység fúr bennünket, de a legtaszítóbb az, amikor valaki a hitben szűkkeblű. Olyan ez, mint a tékozló fiú történetében az idősebbik fiú duzzogása, aki nem érti atya szeretetét, amellyel visszafogadja a hűtlen fiát. És az apa joggal pirít rá, és ránk is. Vigadnod és örülnöd kellene. Mennyire nem tudunk örülni a másik örömének? És mennyire nem tudunk örülni még a másik üdvösségének sem? Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus 2. eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson. A történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű Ruhamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a Piarista Gyermekvédelmi Titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
5: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Csapad eloszlik ködemár az ének, pirkad a hajnal rózsaszínű fénykér. Forduljon buzgón a világ urához, hangos imánkkal, hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzzel.

Adja meg mindezt az isteni fölség. Az Atya Isten sörök egy szülöttje, és a Szent Lélek, akit áld az ének.

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Hű szíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Magasztalunk téged, Istenünk,

és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

És nevedet szólítjuk. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted titkaidat a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ahová betértek, mondjátok békesség, és a béke rászáll arra a házra. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajkáltak, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől.

azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Kinyilatkoztatta a kicsinyeknek. Ahová betértek, mondjátok békesség, és a béke rászáll arra a házra.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval, Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek. Add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által.

hófehér csúcsokra, kopárlegelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot. Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet, a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet, ami munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Napindító. A Mária Rádió magazin műsora 6 óra 30 perctől 9 óráig.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta lekegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanya kegyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a Szentatyát az Aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per esseri umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az Aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található Aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját, annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura. E quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro. E ogni comunità cristiana è chiamata esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek, a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szomba délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely első sorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
4: Mária Rádió.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cődör Mária.
7: Dona nobis pácem, adj nekünk békét! Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Fő támogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezident Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17:30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebráns Martos Zsolt váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei iskola központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei apátsági templomban. 11 óra békeima közös szertartás, ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei iskolaközpontban. Moldvai Csángó táncház lesz, valamint a Premontrei auditoriumban. Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal. 17 óra vesperász Premontrei apátsági templomban. Ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona Nobis Pácsem Kánon, Kodály Kohorsz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balog Pius Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedülélők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, vagy ahogy Ferenc pápa mondaná, jó reggel kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Ez itt a Napindító, a Mária Rádió vasárnap reggeli műsora. Ezúttal a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából hangzik el ez a műsor, itt történik a felvétel. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, én remélem, hogy jól aludtak. Már most kívánok minden kedves hallgatónak békés, örömtel és derűs vasárnapot. Legyen ez a vasárnap is a pihenésnek, és a Szentmise misztériumában való részesedésnek, az Úrral való találkozásnak a napja. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Ma évközi, évközi 14. vasárnapot ünnepeljük. Ezen az évközi vasárnapokon kísérjük Jézust az ő tanító körútján. Az evangéliumban őt magát halljuk. Lélekben mi is leülünk a lábaihoz, és befogadjuk szívünkbe az evangéliumot, az ő tanítását, az örömhírt, amelyet ma Kirner által Zoltán atya, kőszegi plébános fog felolvasni, és fűzi hozzá gondolatait. Zoltán atyáról néhány gondolat. Zoltán atyát 1955. június 15-én szentelte pappá dr. Konka István, akkori megyés püspök, aki azóta már elköltözött az örökké valóságba. 1995 és 2001 között káplán volt Zalaegerszeged a Mária Magdolna plébánián, 2001 és 11 között plébános Becsehelyen, 2011 és 17 között plébános Celdömölkön, 2017 és 2023 között a Magyar Szalézi Rendtartomány tagja volt, 2020 augusztus 15-e volt a Nagyboldogasszony búcsú Celdömökön, ekkor volt az ő ezüstmiséje. 2023-tól plébános Kőszegen, közben pedig 2008 és 2011 között kerületi esperes a Letenyei esperesi kerületben. Zoltán atya Isten hozott a Mária Rádió szombathelyi stúdiójában, de most egész országban fognak téged hallani. Ez a felvétel itt történik a stúdióban. Isten hozott, légy szíves, olvasd fel a mai nap evangéliumát, és oszd meg a kedves hallgatókkal az ezzel kapcsolatos gondolataidat.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat én is, és hallgassuk meg a mai napon az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Ezekben a napokban rengetegen indulnak pihenni szabadságra, és kicsit az jött így elém, ahogyan készültem a mai evangéliummal, hogy lehet, ilyen címet is lehetne adni a mai vasárnapnak, hogy szabadságon Jézussal. Nagyon sokféleképpen próbálnak az emberek pihenni. Van, aki nagyon hosszú útra indul, van, aki otthon, de sokszor az az érzésem, nekem legalábbis, hogy fáradtabban érkeznek meg a szabadságról, mint ahogyan elindultak, hiszen sokat akarnak látni, sokat akarnak tapasztalni, kevés a pihenés, talán elfáradnak. És Jézus arra hív bennünket a mai vasárnapon, hogy Menjünk hozzá pihenni. Menjünk hozzá. Különösen akkor, ha fáradtak vagyunk, akkor, ha terhek alatt görnyedünk. És itt mindjárt föl is tehetnénk magunknak egy kérdést, vagy egy kis szembenézést az életünkkel, hogy én kihez megyek, ha fáradt vagyok, ha gondterhelt vagyok, mit kezdek a nehézségeimmel, mit kezdek a fájdalmaimmal, vagy egyáltalán el tudom-e hinni, hogy Jézus elveszi az én nehézségemet, problémámat, fájdalmamat? Azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az igámat, és tanuljatok tőlem. Hát hogy van ez, hogy még ad nekünk Jézus egy igát a nyakunkba? Tehát nem elég a bajunk, nem elég a saját problémánk, akkor elmegyünk oda, és akkor ő még valamit ránk akar pakolni, csak hogy az ő igája édes, és az ő terhe könnyű. Sokszor tapasztaljuk, azt én is tapasztaltam, hogy egy-egy szent misére fáradtan érkeztem, gondterhelten érkeztem, de soha nem tapasztaltam meg, hogy ugyanúgy tértem volna haza. Hát a szent mise alatt mindig valóban fel tudtam üdülni. A Jézussal való találkozás egy igazi felüdülést jelentett. Nemrégen jöttünk meg Máriacellből a plébánia híveivel, 4 napot gyalogoltunk, hát a legnagyobb melegben. Itt aszfalton is kell menni nagyon sokat, és főleg az utolsó napon legalább 12 kilométert az a nagyon nagy melegbe. És meg is kérdezték el néhányan, hogy mi értelme van ennek? Hát micsoda szabadság ez, milyen pihenés ez, hogy ilyen utakat vállalunk, vagy ilyen extrém dolgokat. És de bármilyen meglepő, ez a fáradtság, ez az izzadás, ez a nehézség, a lábfájás, mint napszúrás veszélye, ez egy óriási nagy erővé változik. Mert amikor megérkezünk, ugye Máriacellbe, a kegytemplomot, valahogy minden elmúlik, és az úton levés által tudunk mi igazán feltöltődni. Tehát ami terheinket tényleg átveszi Jézus, ami gondjainkat átveszi Jézus ez alatt az időszak alatt, ami gyalogolunk, és ez fizikailag persze fárasztó, de sokan gondolom nem ilyen szabadságról álmodoznak, hogy a napon gyalogoljanak ilyen sokat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdemes kipróbálni. Most a kedves rádióhallgatókhoz beszélek, akik nyilván fogékonyak erre a hullámhosszra, isteni kegyelemnek a hullámhosszára, hogy a nyáron, amikor mi megyünk pihenni, akkor lehet Jézussal is menni, lehet ilyen nagyobb áldozatokat is meghozni. Az is igaz, hogy mikor legelőször voltam, azt mondtam este, hogy többet soha az életben nem fogok elindulni, de 2 nap múlva már átgondoltam, és kezdett hiányozni, most is így van. Már most hiányzik a jövő évi gyalogos zarándoklat, amikor el tudunk menni. De vannak lelki gyakorlatok, amikor vissza tudok vonulni Jézussal a nyár folyamán, vagy egyszerűen elcsendesedek, megyek egy olyan helyre, ahol senki se zavar. Nagyon-nagyon jó lenne Jézust is magunkkal vinni a nyári pihenés, a nyári szabadságra, és elhinni azt, hogy Jézus igazán a mi terheinket át tudja venni, és meg tudja szüntetni. Sokszor sokat agyalunk a problémákon, az életünknek a megoldásán, sokan rengeteg pénzt is elköltenek azért, hogy szakemberekhez forduljanak, és azt várják, hogy majd megoldást tudnak adni. Nyilván tudnak bizonyos szintig, de mondjam így, van nekünk egy nagyon olcsó megoldásunk, és ez nem más, mint maga az Úr Jézus. A vele töltött idő. És azt látom, tapasztalom, hogy pontosan ezt akarja elvenni a gonosz a mai világban. Tehát, hogy olyan sok mindennel elhalmoz bennünket. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, mint nagyon egyszerűen szegényen éltünk. De most, ahogyan vagyok, ilyen jól én soha nem éltem még, mint most. és mégis sok szomorú arcot látok, sok fáradt embert látok, megfáradt embert látok. Tehát ha ez a világ meg tudná adni, vagy a külsőségek meg tudnák adni a boldogságot, vagy azt az érzést, amit mindenki keres, a jólét, lelki jólétet, akkor mindenkinek nagyon boldognak kellene lennie. De hát nem itt van. Nem itt van a megoldás, hanem valóban hiszem és tapasztalom azt, hogy Jézusnál van. Hát ezekben a vasárnapokban, ha visszagondolunk, valóban Jézus az ő tanító útján kísérjük el, és legutóbbi vasárnapon ugye arról beszéltünk, hogy egy pohár vizet is ad valakinek, te tanítványai vagytok. Tehát az Isten rólunk gondoskodik. És a mai evangélium elején azért ott Jézusnak van egy mondat, amit sokféleképpen lehetne érteni, mert Jézus felkiált és áldja az atyát, hogy az ő tanítását a kicsinyek és az egyszerűek fogadják be. Meglepő valóban, hogy a vallási vezetők, a farizeusok, a törvénytudók vajon miért nem tudták elfogadni, miért nem tudták befogadni. Lehetne egy ilyen vesztes felkiáltás is ez Jézus részéről, hogy hát atyám, hát hogy nem sikerült nekik, vagy miért ilyen kemény az ő szívük, de én úgy érzem, ez inkább ez egy őszinte háladás az atya felé, hogy igen, a kicsinyek, az egyszerűek tudják befogadni Jézust, mert ez Istennek a stílusa. Azóta is így van. Tehát őt befogadni, elfogadni nem a doktorátustól fog függni, vagy a teológiai képzettségtől, hanem a nyitott szívtől. És ezért van az, hogy nagyon sokan egyszerű emberek is olyan közel vannak az Istenhez. Ezért van az, hogy találkozunk olyan derűs emberekkel, hogy öröm velük lenni, vagy a közelükben lenni, mert ők befogadják. Ők nyitottak tudnak lenni az öröm híre. Én azt kívánom, hogy legyen időnk ezen a nyáron, vagy ezen a héten több időt fordítsunk Jézusra. Soha nem fogjuk megbánni. Ez a legcsodálatosabb befektetés, ami bennünket érhet. Szent Carlo Acutis mondta, ha a napon vagyunk, lebarnulunk, ha Jézus előtt vagyunk, szenté válunk. Érdemes napozni a templomokban is, csak úgy betérni, akár egy-egy szentségimádásra. Valóban Jézus előtt egyszerűen csak lennünk kell ahhoz, hogy ő bennünket aztán átformáljon. És végre megtapasztaljuk azt a lelki békét, én inkább így nevezném az örömöt, azt a lelki békét, azt a nyugalmat, azt a belső elégedettséget, boldogságot, amit csak ő tud megadni. Úgyhogy így induljunk a jövő hétnek. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkit biztatni, bátorítani, hogy igen, egy lépést mindenki közelebb Jézushoz. Egy kis időt többet adjunk neki. Egy szentmisével menjünk többre jövő héten. És hát így biztos, hogy ő átveszi a mi terheinket, elveszi azokat, és megajándék a saját magával. Hát ami a legnagyobb dolog, ami történet a világon.
1: Zoltán atya, szépen köszönöm gondolataidat. Igazi időszerű gondolatok voltak, mert hogy nyár van, vakáció ideje, és Jézus is vakációt kínál fel hallgatóinak, fáradtak és terheltek vagytok, jöjjetek hozzá mindnyájan, én felüdítlek titeket, találjuk meg a Jézushoz az utat, és az együtt töltött idő, az mindig felüdülés, ahogyan Zoltán atya mondta. És most kezdjük valahol nagyon az elején. Így akarnék fogalmazni, talán ez is igaz lenne, Zoltán atya titkos élete. De a titkos élete az az élete a papnak, amit nem szokott úgy elmondani. Minket úgy látnak, hogy oltár előtt állunk, miseruhába felöltözve, ünnepélyesen szépen mondjuk a szentmisét, mondjuk a prédikációt, aztán végezzük a szentségkiszolgáltatásokat, szertartásokat, de igazában általában a felületről szoktunk beszélni. Most nézzük meg, mi volt Zoltán atyának a szívébe, lelkébe, amikor megszületett a hivatása. Azt olvastam egyik nyilatkozatodban, az ezüstmiséd alkalmával, ez a Vaolban, a Vastépének a honlapján jelent meg, a hivatás ajándék és titok. Én éreztem a hívását, ami egyre nagyobb örömmel töltött el. A család és egy jó közösség is tudja segíteni a hivatást. Én olyan szerettem volna, amivel másoknak tudok segíteni. Vannak pillanatok, amikor az Isten belenyúl az életünkbe. Ilyen volt az, amikor ide kerültem, mármint Kőszegre. De ez azért valahol az elején kezdődött, amikor átélted azt, hogy a hivatás ajándék és titok. Erről beszélj nekünk egy kicsit.
2: Nagyon szerencsés ember vagyok, mert jó helyen születtem, jó faluba, jó családba születtem. Ez egy Kaplony nevű község, ahol ferences atyák voltak, hála Istennek újra vannak. Egy sváb falu, ahol a régi rendszerbe, hát én 71-ben születtem a kommunista világba, minket a templom tartott össze, a templom kötött össze, hitünk tartott meg, és ebben a faluban tényleg egy olyan csodálatos, lüktető élet volt, ahol az ünnep volt, ahol egymást látogattuk, ahol a mindenféle kütyű nélkül érdekes módon lehetett élni boldogan, mi gyerekek játszottunk, rengeteget voltunk kint, sokat dolgoztunk is, egész kicsikortól kezdve kellett dolgozni, de az egész falut, mert az ünnep nekünk az a templom volt. És a ferences atyák ezt nagyon jól megfogták, nagyon ügyesen kezeltek. Ugye nem volt iskolai hittan, ott voltunk a plébánián, a kolostorba, előtte, utána játszottunk. Tehát közel voltunk mindig az atyákhoz, én minisztráltam egészen kicsikoromtól fogva otthon. És az is nagyon sokat jelentett az én hivatásom alakulásában is, hogy mindig szinte voltak kispapok a faluból. Tehát én vagyok a 33. pap.
1: Gyönyörű.
2: A falunkból. Tehát állandóan, és hát azok hazajöttek.
1: Mivel érdemelte ki ezt a falud?
2: Nem tudom.
1: Hogy jó Isten ennyire kitüntette.
2: Nem tudom, utánam is lettek még papok. Az imádság, az a légkör, ami ott van, tehát amiben meg tud fogadni egy olyan vágy egy fiúban, hogy én az egész életemet szeretném odaadni az Istennek. Tehát nem csak egy kicsit, nem csak valamennyit, hanem az egész életet. Nyilván nekem is megtetszett, ugye a liturgia megtetszett az atyáknak az élete. Olyan hétköznapi dolog is eszembe jutott most, hogy ugye nagy misék voltak, nagyon szerette az atya a liturgiát, és akkor füstölősök voltunk, az nagyon tetszett, mert a konyhából friss szeret hoztunk, és ott éreztük a finom ebédet, hogy főztek az atyáknak, és de jó lenne egyszer nekem is itt lenni. Tehát ilyen nagyon egyszerű kis dolog, ugye otthon nem voltak önk ilyen finom ebéd, és hát valahogy ifjúsági csoportba is bekerültem, és egészen fiatalon, ilyen 16 évesen már bennem fölmerült az, hogy úgy gondolkodjak el az életemről.

0: akkor az egy olyan belső örömmel töltött el, ami semmihez nem hasonlítható. És akkor így indultam el én a gyulafehérvári szemináriumba felvételizni, mert akkor még felvételizni kellett.
1: És ez most is kell.
0: Hát de akkor komoly.
1: Úgy hívnak, hogy konkurzus.
0: Akkor komoly felvételi volt, mert nem vetek föl mindenkit. Tehát olyan szerencsés helyzetben voltak az egyházmegyék, hogy sok volt a hivatás. De rendszer miatt nem tudtak fölvenni sokat. Aztán amikor közben katona voltam, a forradalom alatt éppen, és utána már nem vitték el az kispapokat katonának, úgyhogy mi ilyen 60-an kezdtünk egy évfolyamba. 60 kispap. Azóta se volt ilyen, dupla évfolyam volt. Nagyon jól összetartunk mind a mai napig, és hát így indult el az én életem ott Gyulafehérváron 4 évig, és menet közben pedig megismertem itt egy atyát a Szombathelyi Egyházmegyébe. Tóth Feri atyát, aki hát ő egy eszköz volt, már világosan látom, hogy jöjjek, meg még egy atyát meg kell említeni, a Nemesödön atya, a jezsuita atya, aki akkor ott volt Gyulafehérváron, és hát ő mindig mondta nekünk, ha meg akarjátok tapasztalni az Isten kegyelmét, akkor engedjétek magatokat olyan élethelyzetbe sodorni, ahol kizárólag az Isten kegyelmére tudtok számítani. És hát ez olyan erős volt, meg hát föl kellett tennem a kérdés, hogy miért jött be nekem a Szombathelyi Egyház megy az életem, hogy ez véletlen, vagy
1: Istenek, gondviselés.
0: Vagy gondviselés. És hát ez utóbbi volt, mert tehát, tényleg egy táskával átjöttem, és ez, tehát amikor az ember nem a saját bőrén tapasztalja meg ezeket, egy kicsit nehezebben hiszi, de hogy Isten mindenről gondoskodik, mindenről. Semmiben nem szenvedtem soha hiányt, sőt, túl csordult az ő szeretete az én életembe. És hát így kerültem ide, és akkor egy év múlva valóban Gonka István püspök úr, pappá szentelt engem, és egy különleges ajándék volt, hogy én még nem voltam diakónus, és hát mondtam a püspök úrnak, hogy közben föl kellene szentelni engem diakónusnak, és az volt szeminárium kápolnájában, ami most kollégium, ott volt a diakónus szentelésem, azóta se volt ott soha, azelőtt se nagyon, vagy 50 évig, és nagyon csendes volt, alig voltunk néhányan, és az nagyon mély hatással volt rám az a nap, amikor tulajdonképpen kimondjuk a végleges igent az Isten szolgálatára.
1: Gyönyörű időszak lehetett ez, legalábbis gyönyörűen itt élted meg, ahogyan most elmondtad. Nagyon belső dolgot kérdezek tőled. Hogyan éled meg a jó Istennel való kapcsolatodat? Ugye mi papokat mindig messziről látjuk, vagy a hívek messziről látják az atyákat, de kell egy belső életünknek is lennünk, egy titkos életünknek, az Istennel való közösségünknek. De ez hogyan éled meg? Milyen konkrét alkalmai vannak annak, amikor számodra ez fontos, és nem csak a liturgia végzése?
0: Hát ez egy folyamat, vagy ez egy kaland, tehát mint az életben, tehát amikor az ember elindul, gondolom, tehát meg látom is, amikor valaki megházasodik, hát óriási szerelem van, és ott az a szerelem, az viszi őket előre, és lelkesíti. Valahogy így volt az én életemben is, hogy szemináriumba lépve kispapként, aztán fiatal papként, hát akkor nagyon nagy lendülettel tud az ember indulni. És én szerencsés voltam, mert Zalaegerszegre kerültem, Szabó Gyula atya a szárnyai alá, és egy olyan plébánosom volt, akivel például együtt tudtunk imádkozni, akivel meg tudtam mindent osztani.
1: Lelki dolgokra gondolsz?
0: Persze, lelki dolgokra. Ugye a szemináriumban megtanuljuk azt, tehát, hogy van egy kötelező nekünk papoknak ima, hogy a zsolozsma, napi zsolozsma, annak az elmondása, az is hát nem kis hűséget kér így visszatekintve, hogy mert a veszély az mindig megvan, hogy az akció az megelőzi a kontempláció, tehát hogy valahogyan ez a tevékenység, ez bennünket is, vagy engemet is, igazából most magamról szeretnék beszélni.

0: Tehát ott az elején szemináriumban is kaptunk képzést, de a nagy áttörés az ima életemben az a Nemesödön atya hozta Gyulafehérváron. Tehát addig magam kis módján imádkoztam, ahogy otthon tanultuk, a reggelim, vagy elmélkedés az úgy volt, hogy a megadta a punktának hívtuk a pontokat, tehát megadta a spiri, hogy miről kell elmélkedni, és akkor egy nagy óriási fordulat volt, hogy a atya meg pont arra nevelt bennünket, hogy engedjem, hogy az Isten mondja meg. Vagy megérintsen valami.
1: Milyen eszközökkel értétek ti ezt? Csendes elmélkedéssel, imádsággal, szentséglátogatással, hogy mik voltak ennek az alkalmai?
0: Ennek igaz, tehát a reggeli alkalmak voltak leginkább, tehát azért meditáció volt, ez a jezsuita forma, tehát az, hogy felolvasni az evangéliumot, csendben maradni, legalább egy negyed óra, 20 percet, és akkor figyelj az érzéseidre, mert ahogyan a költő is mondja, az embert vágyai vezérlik, és az Isten, ami vágyainkon keresztül szólít meg, mert miért pont az a mondat dobogtatja meg hevesebben a szívemet, vagy az az egy szó. És akkor, tehát mindig azt mondta, hogy egy evangéliumot, vagy egy szentírási szakasz kétszer kell elolvasni. Egyszer az eszeddel, másodszor a szíveddel. És ez a szívnek az imája, tehát így tudnám ezt mondani, hogy abban a csendben tényleg megszólal az Úr, megszólal az Isten, és akkor úgy, tehát valahogy engedni, ami a legnehezebb, talán kiüresíteni magamat, vagy megtalálni azt az időt, hogy ott jó legyen. Nekem volt egy óriási szerencsém, én 3 évvel ezelőtt el tudtam végezni a Szent Ignáci 30 napos lelki gyakorlatot, és ott nagyon sok lelki élményem volt.
1: Mi ennek a lényege? 30 nap lelki gyakorlat?
0: Hát ugye Ignác azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy menj végig az életeden. Ugye az eleje az ott ilyen elég kemény szembenézés az életünkkel, és utána a Jézus életén megyünk végig a saját magunk életében. Tehát valahogyan az egésznek az a lényege, hogy ez napi 5 óra, 5x1 óra elmélkedést jelentett, meditációt, plusz szentségimádás, plusz én nem mondtam a rózsafűzéreket, teljes csendben természetesen, külvilág teljes kizárásával. És az egy, nem mondom, hogy nem volt mindig könnyű, de összességében sikerült egy olyan állapotba kerülni, ezt őszintén mondom, hogy amit nem tudok itt kint a világban, ugyanúgy, hogy azt mondtam, hogy én tudnék így élni mindig. Tehát semmire nincs szükség. Tehát olyan erővel tölt el az Istennek a szeretete, a kegyelme, hogy nincs másra szükségem. És az a megtapasztalás azóta is azt viszem, és így élem magamban. Tehát így tudom elmondani talán a kedves hallgatóknak, hogy számomra az imádság, az Istenről kapcsolat az azt jelenti, hogy én elérhetővé tegyem magamat az ő számára. És nyilván a kötelezőken túl, tehát én most a zsolozsma az nagyon fontos, meg ott is vannak gondolatok, zsoltárok. Az evangélium olvasása nyilván azt is, én szeretek hétköznap is mindig néhány szót szólni, prédikációt röviden, de amikor csend van. És nekem a reggel, tehát én reggel szoktam időbe, fölkelek korán, szeretek korán fölkelni, csend van.
1: Ez most is így van?
0: Most is így van, igen.
1: És aki mész a templomba, vagy otthon?
0: Nem, otthon. Tehát a szobámban van egy olyan kis hely, ahol én jól érzem magamat, ahogy én ott vagyok. Nagy csend van. A templomba máskor szoktam menni, de ez a reggeli meditáció, ez otthon van. És ott a Kőszegen, a belvárosban, tehát senki se zavar.
1: Meg a ti utcátok egy olyan forgalom előtt.
0: Igen, az autó se jár nagyon, és tehát ott az a, hát egy másfél óra, tehát amiben nyilván zsolosban is benne van, de legalább egy ilyen 40 perc, amikor 45, amikor csak úgy vagyok. Ami nem csak úgy való létezés, hanem hogy elérhetővé tenni magamat, és tehát nagyon szeretem, egyre jobban szeretem ezeket a reggeleket, és persze nem valami olyan dolog van, most ugye Mária cél felé, ezt én nem tudtam most megvalósítani, mert nagyon kemény volt a nap, de ott meg másképpen kapcsolódtam az Úrhoz, de ez számomra ez a legcsodálatosabb, ami történet velem, és egész más a napom, ha ez így indul.
1: Zoltán, hogy ez egy csodálatos dolog. És hálát adhatsz az Úristennek azért, hogy neked egy ilyen belső személyes kapcsolatod van vele. De hogy látod ezt azoknál az atyáknál, akiknek van 3-4-5-6 falujuk, egy hétvégén mondanak 3-4-5, talán 6 misét is. Hol tudnak ők töltekezni?
0: Nekem is van azért dolgom, hát attól, hogy város nekem 10 épületem van, mondjuk.
1: De nem vasárnap, gondolom.
0: Hát de vasárnap 4 mise nekem is van, amikor összejön. Ez ugye csak halkan mondjuk itt a rádióban ezt, mert úgy éreztem, hogy például a kisgyerekekkel, óvodásokkal is jó kezdeni valamit, és vannak, bevezettem az ovis miséket délután. Szóval igazából... Én szerencsés vagyok a szalézi 6 évemnek is nagyon, tehát hogy ott kiszállni az aktív lelkipásztorkodásból és foglalkozni saját magammal. Tehát ott rádöbbentem arra, és főleg ezen a Szent Ignáci lelki gyakorlaton, ott mindjárt az első napokban nagyon, nagyon melbevágott valami, mert azt mondja Ignác, hogy életünknek mi az értelme? Istent dicsőíteni, tisztelni, szolgálni. Most ott nagyon fejbevágott engem, mert én pont fordítva csináltam. Azt gondoltam, hogy először szolgálni, akció, tenni, csinálni, és majd, ha jut idő, vagy hát akkor azért ugye a tisztelet, meg a dicsőítés is. Én azt tudnám mondani, hogy akiknek ilyen sok falu van, mise van, sok tudom, voltam én is falun is, plébános, és mennyi mindennel kell foglalkozni, de hogy merjék a lelküket előre venni. Tehát merjék így kezdeni a napot, mert ha így van, azt is én magamon észrevettem, sokkal többet tudok akkor teljesíteni is. Tehát ha van egy vitalitás az emberben, egy ilyen reggeli meditáció után, hogy akkor van élet, tehát ha csak úgy álmosan fölkelek, és folyik a nap, szóval nekem az úgy más. Tehát, hogy ne véletlenül mondja Jézus, mi prédikáljuk ugye sokaknak, aztán nehéz megvalósítani, hogy tegyük az első helyre őt, és minden más megoldott.
1: Az értékrendünkben, meg a gyakorlatunkban is.
0: Meg a gyakorlat életben is, tehát nem, nekem sem mindig sikerül. Nem mindig sikerült. Éreztem is a hatását, amikor nem sikerült, amikor nem így volt.
1: Zoltán, hogyha milyen gyakran szoktál Szent Jónást végezni?
0: Szent Jónást, hát havonta igyekszem. Az úgy a...
1: Van állandó lelki atyád?
0: Igen, hosszú ideig. Most ő egy kicsit messzebb van, akivel tizedeken keresztül. Tehát ő ismer engem legjobban. Most távolság miatt most egy kicsit közelebb. De igen, van rendszeres gyóntató atyám, igen, akivel szoktam járni.
1: Milyen imákat végzel még a napi meditáció elmékedésen kívül?
0: Én nagyon szeretem a rózsafűzért. Nagyon szeretem a rózsafűzért.
1: Ugye. Az 5-10-et mondod, igen, vagy a pumpai rózsafűzért?
0: Én az 5-10-et. Én igazából én tisztelem a pumpai rózsafűzért mondókat is, sokakat ismerek. Ugye komoly motivációk vannak, azt látom mögöttük, de én az 5-10-et, illetve lelki adoptálás, tehát azt, van egy 10-et, azt már nagyon régóta imádkozzuk a hívekkel. Van egy kis rózsafüzér társulat is, a fiatalok, online rózsafüzér társulat, így nekünk egyszerűbb a titokcsere, hogy mindig így online megy, nem. Arra nincs idő valahogy tényleg a mai fiataloknak, hogy eljönnek a templomba, és ott cserélgessük a képeket. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy imádkozzunk. Aztán szeretek úgy a templomba is lenni, bár oda többször kellene átmenni, tehát úgy csak úgy ott lenni, jelen lenni az Úr előtt, de estére már eléggé elfáradok, és akkor én, ahogyan a Nemesödön atya szokta mondani nekünk, a Spiri, hogy 9 után már a Jóisten se tud velem semmit kezdeni.
1: Hát ebben nyilván igaza volt Nemesödön atyának, ha végig dolgoztuk az egész napot. Márpedig egy jó pap, az végig dolgozza az egész napot. No, Rózsafűzér, aztán még?
0: Hát ugye a zsolozsma az egyértelműen, azt
1: nem sem... unalmas a zsolozsma? Ugyanazokat elmondani újra és újra?
0: Nem mondom, hogy néha nem kerül áldozatba. Ezt is egyik tanárunk mondta, Isten nyugosztja, Tarjányi Zoltán, hogy ez a mozdulat, hogy könyvet levenni, hát most néha a telefont megnyitni, hogy ez nem maradjon el az életbe. Tehát az imádság az nem csak, ez egy hűség is, hogy nem mindig akkor kell imádkozni, mikor nekem annyira jól esik, és hogy jaj, most engem szárnyalok, és hanem ez egy, úgyhogy ez az egyház imája, amit ugyanúgy Leó pápa is ugyanazt imádkozta ma, mint mi reggel. Tehát az
1: így van.
0: A nővérektől elkezdve mindenki. Hát a zsoltároknál néha azért úgy meg egy-egy dolog erős nekem, de hát ezt meg a Gyürki atya nyugtatott meg, hogy gondoljak arra, hogy ez mind Jézusra utal, tehát ezért kellett Jézusnak pontosan eljönni, hogy ezt az ószövetségi szemléletmódot helyre rakja.
1: Hallgatott Fábri Kornél atyának a műsorát, a Biblia minden napra?
0: Megmondom őszintén, hogy nem.
1: De bele is nem
0: hallgattam? De belehallgattam. Csak mi egy exódust is elindítottunk, ha már itt vagyunk, ugye az is ide tartozik, ez a 90 Bizony. Nap.
1: Ez, te személyesen,
0: Igen. Tehát arra jutottam én, hogy tehát azért is nem hallgatom őt, mert tehát azért ilyen, tehát 3-4 óra ima az egy nap, azért az úgy, azt tényleg meghagyjuk a kontemplatív szerzeteseknek. Tehát nem azt mondom, hogy nem, de az élet megy, és nagyon sok mindent kell. Viszont ebbe az exódusban itt is van végig szentírás olvasás, és hogy applikáción keresztül kapjuk. Tehát ott még megint az egy óra elmélkedés, tehát egy kicsit más dologról. Tehát ott van a szentírás olvasás. Amikor elindult ez a Biblia, ugye 365 év elején, akkor tehát én úgy éreztem, hogy ez úgy már nekem egy kicsit sok. De bele szoktam hallgatni, és nagyon jónak találom amúgy, és tudom, rengetegen hallgatják a hívek közül is, és nagyon...
1: Több tízezeren,
0: tudom. Igen, szépen olvas is, meg magyaráz, úgyhogy ezt...
1: És nagyon jó gondolatokat fűz hozzá.
0: Igen.
1: Úgyhogy csak ajánlani tudom a kedves hallgatóknak.
0: Igen, én is tudom ajánlani, tényleg tiszta szívvel, hallgassák is. Nehéz aktív életet élőknek beiktatni, de tudom, ha munkába menet hallgatják, de mindenféle formában hallgatják.
1: Zoltán, atya, boldog pap vagy te?
0: Igen.
1: Látszik az arcodon, úgyhogy a kedves hallgatók ezt nem látják, de én láttam Zoltán atya arcát, és ismerem őt, és egy kicsit az ő munkájában, tevékenységében, és tényleg. És hogy éred meg ezt a boldogságot?
0: Hát egy nagy szabadságban, tehát... Az, hogy azt gondolom, hogy az életünknek akkor van értelme, papnak is, meg egy családos embernek is azért, hogyha látja a munkájának a gyümölcseit, tehát egy családban is, tehát hogy a gyerekek felnőnek, és rendesen beállnak az életbe, tehát az egy öröm. Ez az egyik része. A másik része, ami az én örömönnek az oka, a boldogságomnak tényleg. Ezek nem nagy szavak. Nekem a napi szentmise. Tehát az olyan mély találkozás Jézussal, hogy hát az, és ez már 31 éve így megy, és minden szentmisére készülök, vagy minden szentmise egy egy találkozás nekem. Tehát az örömömnek a csúcsa. És volt, hogy én is 10 évig minden vasárnap 4-et miséztem, és, de hogy, és nincs 2 egyforma mise, nincs nekem. És ez az, ami, hát, na, tehát ha semmi más nem lenne, már ezért is azt mondanám, hogy nagyon boldog vagyok, és hálás vagyok, hogy pap lehetek.
1: Milyen az atyákkal való, papokkal való közösséget?
0: Azt most egy kicsit nehezebb, mert Kőszeg az utolsó plébánia, tehát
1: határszélen van már.
0: Határszélen van, tehát mondjuk engem csak látogatni lehet, tehát senki nem megy rajtam keresztül. Viszont szerencsés helyzetben vagyok, mert vannak szerzetesek, Verbita szerzetesek ott, tehát mi a városban vagyunk, ők vannak 3 pap, egy testvér, meg egy idősebb atya, tehát így 4-en, az is, ugye vannak domonkos nővérek az iskolába, az is egyfajta kapcsolat, de szoktunk, például legutóbb nálam voltak a fiatal atyák, én láttam őket vendégül, nagyon örültem nekik, hogy jöttek, meg hát mindig volt káplán, most diakónus lesz, tehát igazából egyedül nem vagyok. Aztán régebben jártam a Fokoláré papi csoportba, most is közben elmegyek, nem rendszeresen. Tehát inkább így, most így Kőszegen próbáljuk így a Verbita atyákkal, és nagyon jól megy ez a...
1: Pár mondat a Verbita atyákról. Kedves hallgatók hallhatják az ország bármely részében ezt a beszélgetést, és talán nem ismerik őket. Mondjál róluk valamit.
0: Hát Isten ige társasága, tehát Janzen Arnold alapította, akinek volt egy ilyen... Tehát érdekes, hogy a rendek hogy alakulnak, hogy egy evangéliumi mondat így egyszer csak eltalál valakit, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. És ő azt gondolt, hát akkor ezt vegyük komolyan. Hol van szükség... És ez egy világra szóló rend, aki ide belép, világ bármelyik pontjára küldhetik. Megjelölnek 3 országot, de van, amikor egy 4. küldik. De általában ezt meghallgatják. Tehát itt például van 2 indonéz atya, egy brazil, a brazil Márko atya, ő most a segédem, a káplánom.
1: Ővel készítettem már itt egy interjút a Mária Rádióba.
0: Igen, ő nagyon, nagyon lelkes, a dél-amerikai lendületet hozza a plébániára.
1: Így derűjét.
0: Derűjét is. Aztán van az idős Loizi atya, ő maga a bölcsességével, nyugalmával, tehát elég gyakran találkozunk. Például én nagyobb ünnepeken mindig meghívom őket ebédre hozzám a plébániára, vagy én átjárok, tehát elég mondhatnám, hogy így gyakori a kapcsolatunk.
1: Hát akkor neked egy nagyon jó papi közösséged van ott. Élő közösséget,
0: igen,
1: a szerzetesek közössége, az atyáknak közössége, és a nővérekkel, domonkos nővérekkel milyen a kapcsolatod?
0: Van egy iskolájuk, és nincs iskola lelkész külön, tehát mi vagyunk ott a Márko atyával igazából, tehát napi kapcsolatban vagyunk, hiszen minden reggel misét mondunk, járunk a gyerekekhez, ugyanis az odajáró gyerekek a plébánia hívei 80%-ban. De sok fiatal nővér van, nagyon jó az iskola, és így hát igyekszünk velük is. Például közben megyek misézni a rendházukba, kicsit együtt ebédelünk, tehát velük is sokan gyónnak, kérnek gyóntatást, lelkivezetést, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól megvagyunk, és nagyon szépen.
1: Ez egy nagyon nagy ajándék.
0: Igen, nagyon színes az életünk ott nekünk. Tehát ilyen, és akkor van egy szociális testvér, aki most ráadásul ott dolgozik a plébánián, mint legjobb munkatársam, tehát ő is, tehát maga lelküle, lendületével, tehát tényleg azért, hogyha valaki az életét az Istennek szenteli főállásba, az onnantól, tehát más a hozzáállása a misszióhoz, meg mindenhez, amikor úgy ez jön, és ez a legfontosabb.
1: kedves hallgató, talán feltűnt az, hogy most nem a atyáknak, jelen esetben Kirne Zoltán atyának a külső életéről volt szó, a munkájáról, tevékenységéről, mit csinál, hogy csinál, hanem őróla, az ő belső életéről, a Jóistennel való kapcsolatáról, amit én ennek a beszélgetésnek az elején úgy fogalmaztam meg, hogy a papok titkos élete. Fontos, hogy a papoknak legyen egy ilyen titkos élete? Nem csak neked, hanem úgy a többieknek is. És egyáltalán megvan ez?
0: Hát van, nyilván van egy olyan élet, amit mások nem látnak, nem is kell, hogy lássanak, de ha nem éreznek, az már baj. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a fajta titkos életből kell, hogy fakadjon a misszió. Tehát ha ez egy belső élet, amit mi magunk együtt élünk, de aztán nagyon sokszor megosztjuk, mert most Exodussal gondolok, vagy a kurzióra, vagy... Tehát önkéntelenül is az ember ad magából ebből az életből, tehát megosztunk egy-egy részt, de azt valóban nem látják. Azt a jelen esetben én a reggeli ember vagyok, az én reggeli készületemet.
1: Az Exodus lelki gyakorlatról csináltam egy műsort, itt a Mária Rádióban volt egy műsorunk, amikor három férfi vallott tapasztalatairól, osztotta meg a tapasztalatait, illetve a fiatról is, amikor az hölgyek mondták el, hogyan érték meg. De hogyan érted meg ennek az aszkézis oldalát? A hideg zuhanyt.
0: Nekem nagyon-nagyon jól esett, megmondom őszintén, mert mindig van egy veszély az én életemben is, hogy még félek is, nehogy elpuhuljak egy kicsit, nehogy eltunyuljak, vagy belefáradjak, belefásuljak, talán ez egy ilyen jó, hogy néha érzem ezt a fásultságot, beletörődést néha atyák részéről is, hogy hát ilyen a világ, ez van, nem tudunk mit csinálni, el kell fogadni. Én ezzel ellen verzenkedni szoktam, tiltakozni, hogy... És ez az Exodus azért jó, mert tehát igen, szigorú hideg zuhany, a böjt, nincs semmi alkohol, nincs édesség, sportolni kell, aludni kellene 7 órát, szóval egy olyan, és ami nagyon nagy erőt ad nekem, hogy néha világi testvérek megelőznek engem. Tehát sokkal erősebb.
1: Mondd el, hogy mikor van pontosan az ideje ennek az Exodus lelki gyakorlatnak? Nem lehet akármikor elkezdeni.
0: Húsvét előtt 90 nappal pontosan, ugye Exodus kivonulás, ez azt jelenti, hogy kivonulunk a világból, és megnézzük a mi kis fáraóinkat, hogy mik kötöznek meg bennünket, hogy mi az, ami még megfog, mi az, ami elveszi az időt. Ugye innen indult az egész Exodus, és a nagyon nagy ereje számomra az a testvéri közösség, hogy minden héten találkozunk, meg a kötéltársad, akit kapsz, akivel napi kapcsolatban.
1: Rajtad kívül van még pap ebben a programban?
0: Igen, sokan. A Márko atya is, a káplánom, aztán a diakonusunk is, meg na, sok fiatal, Balázs, tehát sokan csinálják, nagyon örülök neki, sok fiatal pap.
1: Ez nagyon jó, mert akkor az Istennel való kapcsolata egy atyának nagyon-nagyon el tud mélyülni. Egyrészt a lelki programok révén, másrészt a atyákkal való, illetve a kötéltársakkal való közös együttműködés révén. Zoltán atya, lassan lejár a műsoridőnk, amikor is hát a te Isten kapcsolatodról, belső életedről volt szó. Most hallgassuk meg majd a híreket, aztán utána pedig folytassuk ezt a beszélgetést, egy kicsit a munkádról, a tevékenységedről. Kudarcaid vannak, vagy örömeid vannak? De ezt majd meghallgatjuk. Kedves hallgatóink, most akkor a hírek következnek, akkor szíveskedjenek fölfüggeszteni a Zoltán atya iránti érdeklődésüket, de 8 órakor folytatjuk tovább ezt a beszélgetést 25 perces időtartamban.

0: Hírek.
1: Boldog Boldi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leo focilabdát ajándékozott Leo pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leo pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, vasárnap van, évközi 14. vasárnap, A-évben vagyunk. Meghallgattuk ennek a műsornak az elején a mai napra rendelt evangéliumot. Kirner Antal Zoltán atyának a gondolatait, aki megosztotta ezt velünk, utána pedig vele beszélgettem az ő papi életéről, belső életéről, a Jóistennel való kapcsolatáról. De ennek a Jóistennel való kapcsolatnak van egy hozadéka is. Jézus sem maradt meg mindig csak az imában, amikor este vagy kora hajnalban elment imádkozni, hanem végezte az ő ige hirdető munkáját, és te is végzed a magad ige hirdető munkádat. Egy furcsa kérdést teszek fel. Milyen hatásfokkal?
3: Hát...
2: Érdekli az embereket az, amit mondasz, amit hirdesz? Érdekli mondjuk a ifjúságot, mert a gyerek azok ott vannak itt tanórán, az természetes dolog, de az ifjú az már ha válassza, ha oda megy, ha szívesen megy, meg a felnőtt is.
3: Én úgy érzékelem, hogy igen. Tehát egyre jobban, egyre többen vagyunk közösségekben, különböző közösségekben, lelki beszélgetésekben, lelki vezetésben, tehát inkább az idővel küzdök, hogy jusson mindenre valahogyan idő, meg hogy hogyan tudom átadni azt, ami nem feltétlenül az én dolgom. De van. Én mindig is, nem csak itt Kőszegen, korábban is én ebben nagyon akartam hinni, meg hittem is, hogy tehát nem igaz, hogy a Jóisten szolgálva, nem. Persze, hát nem ilyen, nincs mindig zsúfolásig a templomunk, hétköznap se, szóval azért, de máshogyan mérem én le az eredményességet, vagy tehát, hogy mindig vannak például új arcok, új megtérők, akik csak úgy jönnek, és tehát, hogy van frissítés meg hát én nagyon szívesen dolgozok a kurzióban már 30 éve, 31, és az egy olyan csodálatos eszköz, hogy nagyon megnyitja a szíveket, az emberek szívét, és tehát abban segít, hogy utána merjen beszélni saját belső életéről, és vállalja föl a hitét mások előtt, és mint az egyház élő tagjaként éljen, akire számítunk is.
2: Ha már a kurziót említetted, mennyire van érdeklődés erre? És hol szoktátok megtartani ezeket a kurziós programokat?
3: Ugye Kőszegen rengetegen elvégezik a kurziót, na 40 évvel ezelőtt. Ugye
2: még a verbitatyák.
3: Verbitatyák, így van, aztán most a Covid meg az építkezés miatt most ott még mindig rendház felújítás alatt áll, de nagyon reméljük, hogy jövőre újra beindul. Tehát volt egy ilyen kis leállás, mert közben én is elmentem, ugye a szalézi volt, egy szalézi életem, és hát nyilván az elején van, hogy én szólítok meg embereket. De volt, hogy az utcára jött be valaki, és mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy egy ilyen 3 napos visszavonulást jót tenne neki, és elfogadta. Hát most ilyen 30 felé járunk, felnőttek, és ezek fiatal. Főleg családapák, családosok, akik eljöttek, elvégezték, és hát most készülünk megint egy férfi hétvégére. Szeretnék 6 férfit magammal vinni újra. Ugye megyek szolgálni is ilyenkor, mint lelkivezető, és hát egyedül még sose mentem. Tehát mindig viszek embereket.
2: Úgy te szólítod meg őket, hogy jól lenne, ha eljönné, gyere már, mert neked erre szükséged van, vagy pedig tudnak róla és jelentkeznek?
3: Főleg valahogy várják a megszólítást, megerősítést. Van úgy már, hogy akik már elvégezték, ők szólítanak meg embereket. Van úgy, hogy közösségben is beszélünk róla, hogy kinek lenne jó. Szóval, hogy így működik.
2: Zoltán atya, ha jól emlékszem, Ferenc pápa úgy fogalmazott, a Christi Fidelis Laici, bocsánat, második János Pál pápa írta a Christi Fidelis Laicibe, hogy az egyház a közösség, a plébánia a közösségek közössége. Hogy működik nálatok a plébánián különböző korosztályok, korcsoportoknak a közössége?
3: Hát hála Istennek ez egy ilyen testhez álló plébánia, tehát 11 000-es a város, hozzánk ilyen 5 000-en tartoznak körülbelül, vagy hát akik magukat katolikusnak mondták, de hát tehát szerencse van, mert van óvoda, főleg ez a nővéreknél van, de hát ez nyilván a plébánia része. Iskola, katolikus iskola, óvoda, gimnázium, örököltem ilyen imacsoportokat, tehát vannak tényleg a Szeretett Láng, a Szent Mónika Közösség, Keresztény Nyugdíjas Klub is működött, házas csoportok vannak, akik már működtek, amikor oda kerültem akkor is, annyi, hogy időmből telik, szeretek velük lenni, elmenni hozzájuk. Aztán ami új újdonság, az a kurzió mindenféleképpen, tehát egy idősebb csoport volt, most már ott tartunk, hogy osztódni kell lassan, tehát lesz megint kettő legalább, vagy három, de hát nehéz szülés ez mindig, hogy lehet, hogy egyszerre kezdjük, és akkor van lehetőség többfele szétmenni majd a megosztásokba. Van ifjúsági csoport, azt a nővérek viszik, főleg minisztránsaink is, velük is szoktunk foglalkozni, törődni. Aztán bevezettük az óvis miséket vasárnap délutánonként, ott is alakul egy kis közösség, a mise körül családosok, benne már van egy ilyen igény, hogy így egy újabb családos közösséget létrehozni. Aztán vannak, akik a zenével szolgálnak, tehát van aki 25 éve, a Mécses, vagy most alakul egy új ifjúsági zenekar, alakult a nővéreknél is, van egy 50 tagú gyerekkórus, aztán van két felnőtt kórus is a plébánián, szóval azok is egy-egy közösséget alkotnak, aztán Exódus, Fiat, ezek a közösségek is jelen vannak, és ami nagy öröm, hogy ugyebár lejárt a húsvét, de akarnak találkozni, tehát nem hagytuk abba a találkozásokat. Nyilván nem jön mind a 21 férfi, de 80, 10, ki amikor tud. Aztán vannak ezek a zarándoklatok, gyalogos zarándoklatok, elég sok ilyen megy Máriacell felé, vagy mi magunk is próbálkozunk egy-egy ilyen egynapossal. Úgyhogy most hirtelen ezek jutnak így eszembe, ezek a közösségek.
2: De hál' Isten, hogy vannak, és élnek élő közösségek, és nem egy kézi vezérel plébánia, hanem ott rengeteg közösség van, amit elmondtál, felsoroltál, és ez egy örömteli dolog. Jó, nézzük egy kicsit még mélyebben a lelki életet. Nyár van. Ilyenkor nyár elején, iskolai végén úgy megcsappan a templomoknak a közössége. Nálatok, hogy van ez?
3: Hát hasonlóan van. Mondjuk annyi, hogy nálunk ilyenkor is van két szent mise, tehát nem egy van, hanem kettő, tehát a verbitatyák minden nap miséznek, meg mi is misézünk este.
2: A Jézus Szíve templomban van kettő, vagy pedig?
3: Nem, a városban. A városban két mise van, iskolaidőben három, mert a nővéreknél is van. Hát ez egy küzdelem, és néha tanástalan is vagyok, hogy mit kellene másképp, vagy határozottabban mondani. Vagy múltkor összehívtam a közösség vezetőket, és ezt próbáltam úgy elmondani nekik, hogy tehát, hogy itt a forrás, hogy, de még, tehát azt látom, hogy így még a legközelebb állóknak is nehéz azt mondani, hogy akkor én most abba hagyom azt, amit teszek, és eljövök Jézushoz, és találkozni akarok vele.
2: Ez nagyon jó, ha jönnek, és ott vannak. Szentségimádások, hogy történnek nálatok? Reggeltől estig, vagy pedig valami más időpontban?
3: Bekapcsolódtunk ugye a 24 órásba, az egész jól megy. Néha van egy-egy óra, ami úgy nehéz, főleg napközben. Az egy kicsit nehéz. Aztán első péntekenként azt kezdtük visszavezetni, akkor is van egy rövidebb szentségimádás. A nővéreknél is van havonta a szentségimádási nap. Tehát így szinte minden héten van valami alkalom, valami lehetőség arra, hogy de a templomok nyitva vannak, igaz, csak a rácsokig, de az is már nagy dolog. Tehát bármikor be lehet jönni bárkinek. És
2: látogatják napközben a templomot?
3: Igen. Hát nagyon sokan a turisták közül is, tehát
2: megnézni, vagy imádkozni?
3: Hát ez egy érdekes dolog. Így is, úgy is. Van, aki csak benéz, van, aki imádkozik. Most éppen azon dolgozunk, hogy ilyen kis segédanyagokat tegyünk oda le a bejárathoz, hogy egy ima vagy valami, hát ha, vagy vigye magával egy igét. Tehát, hogy ez is egyfajta misszió lenne, főleg az ilyen történelmi városokban, mint Kőszeg, ahova jönnek a turisták. Van úgy, hogy nyáron direkt nyitva hagyjuk a templomajtót, és van, sokszor ott maradnak. Ja, mise bejön, és akkor ott van. Vagy olyan is van, hogy kérdezik, hogy mikor van a Szent Mise, néha látok új arcokat, mondják, innen-onnan vagyunk, tudtuk, hogy mise van, megérdeklődtük, és jövünk.
2: Szóval, hogy milyen területen van kudarcélményed? Mert biztos, hogy az is van egy papnak kudarcélménye, és hogyan próbálod ezt kezelni?
3: Hát szentmiséhez kapcsolódóan, tehát ez nekem valahogy egy kudarc, hogy nem tudunk elmozdulni a hétköznapi szentmisék látogatásából. Tehát, hogy valahogyan nem tudom, mit kellene másképpen, vagy határozottabban
2: hogy
3: mondani.
2: Nem tudunk elmozdulni?
3: Hát, hogy én arra számítanék, hogy többen kellene, hogy
2: hétköznap?
3: Így van, hétköznap. Vasárnap.
2: De dolgoznak az emberek hétköznap.
3: Jó, de hát nem mindenki dolgozik.
2: És este meg reggel ráér. Hétköznap mikor van szentmise?
3: 6-kor van, meg reggel a verbitáknál 7-kor.
2: Tehát 2 szentmise van a városban, aki akar elmehet, és erre
3: tehát
2: nincs.
3: Azért kudarc egy kicsit, hogy fájdalom inkább, nem is mondanám, talán fájdalom, hogy amit említettem korábban is, hogy számomra a szentmise a napnak a forrása és a csúcsa. Tényleg nem nagy szavak ezek, és hogy lehet, hogy nem értik az emberek?
2: Hogy lehet, hogy nem értik?
3: Mert ugye annyi a Vienei János, meg a kis Carlo Acutis is elmondta, hogy ha kicsit is felfognák az emberek ezt a titkot, hát ott kigyózzának a sorok hétköznap is, hát tele kéne legyen a templom. Hát jöhetünk Jézussal találkozni, táplálkozni vele az eukarisztiában, és mindenre azért van, mindenre idő, de ez valahogy még mindig. Na, de ebben nem fogok belenyugodni sose, amíg élek.
2: Ugye Carlo Acutis, ez a 14 éves kisfiú mondta azt, hogy van az, hogy a stadionokban, mert a koncerteken ott kigyóznak az emberek, és rengetegen mennek, a szentmisére pedig nem.
3: Hát jó, az is egy, tehát nem minden nap van stadion, koncert. Hát
2: nyilván.
3: Értem én, de hogy igaza van neki, persze. Így van, őt is megérintett ez a kegyelem. Teljesen nagyon örülök, hogy szenté avattuk az egyházunk, hogy tehát nem egy lehetetlen. A Krisztus közelsége az nem csak az időseké, bocsánat meg, hanem egész kicsi korba kezdődik már.
2: Hogyan tudjátok ezt a Krisztus közelséget a bérmálkozókhoz közel hozni? Ugye nem tudom, nálatok is 14 évesek bérmálkoznak, 8-asok, hát azok a kamaszok, amelyek keresik a maguk életét, útját, és nem mindenhol van egy olyan család, amelyik úgy terelgetné a kamasz gyereket az Isten háza felé.
3: Hát ez egy nagy kihívás azóta is. És igazából ez egy dilemma, hogy én is néha dilemmázok, hogy nem kellene megemelni a korhatárt, bérmálási korhatárt. Ugyanakkor meg az is igaz, hogy a kegyelem szikrája meg lángra gyúl a szívébe, és visszatérhet bármikor. Hát kellenének közösségek, kellenének olyan családok is, akik, tehát minden tényleg a papság nem tud elvégezni, tehát munkatársakra van szükség, tehát enélkül nem tud egy plébánia létezni, és hát ilyen szinten is, tehát hát egy Antiókia nagyon sokat tud jelenteni, tehát a családon kívül, mert vannak fiatalok, nálunk is sokan, akik a családdal együtt jönnek és megmaradnak, tehát ott vannak a templomban, lehet rájuk számítani, de hát a bérmálkozásnál igen, tehát ott nem csak az egyházból van elegük, hanem mindenből tudjuk, a korosztályos probléma, tehát iskola minden ellen lázadoznak. Hát itt kellene valami kihívást fölmutatni nekik, hogy meg egy olyan örömteli talán életet, vagy de még néha, tehát az is van, azt nem mondom, hogy nincsen, tehát jó hangulatú, azt mondom, liturgiák vannak, szentmisék, hát ezt egy kicsit el kell szenvedni.
2: Hát igen, minden papnak megvan a maga keresztje, és ez is a keresztjeink közé tartozik, hogy nem minden úgy megy, ahogy szeretnénk, nem minden mindig happy állapot van, a mi Urunk Jézus Krisztusnak se volt mindig happy állapota, hanem azért voltak ott kemény dolgok az ő tanítói körültje során, és ő étesre lelkesedett mindenki. Mert ugye sokan kekezkedtek vele, meg közbeszéltek, és olyan jó, hogy elmondtad a beszélgetés első részében a Jóistennel való élő kapcsolatodat, mert Jézus Krisztus ugyanezt csinálta. Vagy korahajnalban, vagy késő este kiment a csendbe, és ott az atyával töltötte az időt, és beszélgetett vele, és nyilván elmondta neki azt, ami akkora szívén volt. De most térjünk vissza újra a kőszegi plébániára, illetve mondtad, hogy van egy egyházi iskola. Melyik ez?
3: Domonkos nővéreknek az iskolája, Árpádi Szent Margit, ahol hát közel 500 diák van. Óvodától az érettségig gimnázium is van már.
2: Tehát van óvoda, van
3: általános iskola és gimnázium.
2: És a gimnazista gyerekek, mert azok az izgalmasak, a többi az azt csinálja, amit mondja neki a pedagógus, azok hogyan kötődnek az Istenhez, a te Istenházához? Nyilván nem csak Kőszegről vannak ott, hanem a környező településekről is. A saját papjukhoz, templomukhoz elmennek-e?
3: Van, aki igen, tehát mi velük rendszeres kapcsolatban vagyunk, én magam is járok, mert van egy ilyen úgynevezett lelki óra, tehát a második hittanóra az egy lelki óra.
2: Ez mit jelent?
3: Hát, hogy beszélgetünk, egy-egy témát viszünk föl, vagy például valaki gyónni akar, beszélgetni akar, és elég szépen jönnek. Tehát a mai világban az nagy öröm, hogy leszólítanak a folyoson, hogy ha szeretnénk gyónni, mikor tudok jönni. Tehát egy fiatalba ez felébred, hát az óriási nagy dolog. És évente legalább ilyen négyszer azért, hogy elbeszélgetünk velük. Ugye ez kis gimnázium, tehát ilyen 20 fős osztályok nagyjából, tehát ez egy nagyon családias légkör. Ott sok örömünk van benne ebben a kis társaságban.
2: Még kicsit beszélgessünk a szentségimádásról. Ugye volt már szó úgy említés szintjén, hogy működik ez nálatok? Tehát van évente szentségimádás reggeltől estig, vagy bizonyos napszakokban meghatározott csoportokat szólítatok meg, vagy hogy van ez?
3: Hát ugye van havonta ez a egy nap, amikor este 6-tól másnap este 6-ig, 24 órán keresztül.
2: Na ez izgalmas.
3: Nyitva van a templom. Vannak emberek, akik ezt vállalják. Hát van úgy, hogy dicsőítő, tehát hangos, de azt megmondjuk, hogy most 9-től 10-ig ez ilyen lesz. Általában csendes szentségimádás van, és meglepő módon az estét és az éjszakát sokkal jobban szeretik az emberek. Tehát gondolom...
2: Még az éjszak közepét is,
3: azt
2: amikor
3: is,
2: ő
3: igen,
2: leginkább álmos az
3: igen,
2: ember.
3: Igen, vannak. Van, aki kifejezetten, talán elsők között, ezek az idők keltek el, hogy így mondjam, az éjféltől, egy-két órától, mert tehát akkor van egy ilyen nagyon mély csend a templomban, és nyilván meg csak ott egy-két ember van. Tehát nyitva van éjszaka is a templom, és akkor ez egy ilyen, hát egy hűség is igazából, hogy tegyük meg ezt rendszeresen. Mindig nálunk 8-án kezdődik este, és vagy 7-én este, és akkor 8-án este ér véget. Ezen kívül, tehát, hogy említettem, első péntekenként, vagy a közösségek, ott rendszeresen van havi szentségimádás náluk, tehát jönnek át, kérik a kulcsot, vagy megoldjuk, tehát igen. Tehát azt látom, hogy van igény, tehát mindegyik közösség próbálja a szentségimádást is azért a rendszeres találkozásokba beiktatni.
2: Szombaton megyéspüspöke, Székely János püspökatya elindította az úgynevezett szinodális folyamatot. Papok kaptak egy levelet, plébánosok kaptak egy levelet, hogy indítsák el a szinodális beszélgetéseket, mert ez az egyháznak az útja. Ezt nem csak Ferenc pápa ő kezdeményezte, de Leó pápa is ugyancsak folytatja és fontosnak tartja az egymással való beszélgetés. Itt három témát jelölt meg a püspök atya, ezek közül az első volt a imádság, aztán a közösségek mik vannak, és milyen közösségek tudnának létrejönni. Hogyan ment át a gyakorlatba, a mindennapi beszélgetésbe a püspök atyának ez a szinodális útja című folyamat?
3: Nem olyan régen, talán egy hónapja találkoztunk mi is közösségvezetőkkel, tehát az nagyon jó beszél, jó hosszúra is sikeredett, tehát ott például mindenki elmondhatta, hogy mit, a misszió volt a téma igazából, meg a plébánia, mit hogyan lát, eleve ugye mondták, milyen jó, hogy találkoztunk, mert ismerjük egymást ugye a templomból, de amúgy meg nem ismerjük egymást. Tehát mi most így próbálunk lépni, tehát létrejött egy ilyen kis, nem is kicsi, mert voltunk, vagy 30-an, tehát ilyen közösség, és itt, hát velük rendszeresen szeretnénk találkozni, illetve szeptembertől egy ilyen közös gondolkodást elindítani. Most ezt még, hogy mi lesz a neve, azt nem tudom. Lehet, hogy éppen ez, hogy a szinodális út, és akkor ilyen rendszeresen két hetente vagy egy témát, vagy felvezetni, bemutatni,

0: egyrészt azzal, aki ezt szervezi, másrészt akiknek van ezen a téren lelki gyakorlatos tapasztalatuk. De nagyon fontos. Ugyancsak az exodus és fiat lelki gyakorlatok is ebben a műsorban elmondtuk, megbeszéltük, megosztották a kedves hallgatókkal, járjuk együtt a szinodális utat, osszuk meg egymással a gondolatainkat, mert ahogy Ferenc pápa mondta, itt a Szentlélek szólal meg rajtunk keresztül, ha ezt a szinodális utat megosszuk egymással. Hát lassan közeledik ennek a műsor időnek is a vége. Egy záró gondolatot mondja. Mi az, amit a most ez a beszélgetés után a kedves hallgatók szíve közepébe tennél?
1: Hát maga az Úr Jézus.
0: Tehát az, hogy jobbat nem is lehetne.
1: Nem tudok mit. Ezt nem csak ilyen nagy szavaként vagy elcsépelt mondatként mondom, hogy Jézus, hanem tehát azt, hogy lépjenek ki a komfortzónából, lépjünk ki a megszokottságból. Menjünk szembe egy kicsit ezzel a világgal, hogy olyan sok kincs van a kezünkben, az életünkben, a közelünkben. A szent mise, a templomok, a szentséglátogatás, a közösségek, menjünk, lépjünk, legyen, bátorságot kívánok nekik ahhoz. Nem fogja senki megbánni.
0: Meg azt gondolom, jó, ha megosztjuk egymással a tapasztalatokat, hogy nekem mit jelentett egy szentségimádás, mit jelent egy lelkivezetés, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Istennel való kapcsolatunk se maradjon valami titok, hanem átélünk valami nagyon szépet, ami kisugárzik belőlünk, illetve a szavainkba is kell, hogy visszatükröződjék. Kedves Kirner Zoltán atya, illetve Kirner Antal Zoltán atya egész pontosan, nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a hosszú beszélgetést, a te lelki életedről, Isten kapcsolatodról, illetve az Isten ügyét hogy tudod átadni azon a plébánián, ahol te dolgozol, és ahol az Isten igéjét kell hirdetni. Kedves hallgatóink, befejeztük a mai napnak a Napindító című műsorát. Én áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Horváth Józsefet hallották, ennek a műsornak a szerkesztőjét.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Július 5-én, 8 óra 30 perckor a zalaegerszegi Mária Rádió jóvoltából beszélgetést hallgathatnak, melyet Gömbös Katalin készített Molnár János atyával és Takácsné Megyeri Saroltával a katekumenátusról. 9 órakor Bíró László püspök atya homiliáját hallhatják, mely az évközi 13. vasárnapon hangzott el. 10 óra 45 perckor Murányi Nikolett beszélget dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársával, az Árpád ház királyi hercegnőinek életéről. Arra születtél, hogy ajándék legyél. Július 5-én, 14 óra 20 perckor Böjte Csaba testvér Arra születtél, hogy ajándék legyél című kötetének újabb epizódja hangzik el Vukovics Edit tolmácsolásában. A füveskönyv a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szól. A műsor minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14:20-kor jelentkezik, valamint visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk! 16 óra 50 perckor a Café Francesco podcast 56. adása hangzik el, amelynek címe az egyedülállók helyzete az egyházban. Az előadást Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus folytatta. 21 óra 5 perckor a Felszentelt Életek a papi hivatásokról őszintén című videósorozatunk hanganyagát sugározzuk, melynek vendége Almási Tamás, a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa. Tamás atya hivatását középiskolai matematika tanárként találta meg, amiben nagy örömmel ki is tudott teljesedni. Egészen egy szörnyű balesetig, aminek következtében szinte teljesen lebénult. Ebben az állapotban kezdte őt a Jóisten szeliden és csendesen a papi hivatásra szólítani. Arról, hogy ezután milyen kitartásra és elszántságra volt szüksége ahhoz, hogy alkalmassá váljon a papságra, hogy hogyan maradt hű önmagához az új hivatás

0: Rádió. Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása a Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin
1: és Sárközi Violetta köszönti önöket.
0: Sok helyen pünköstkor részesülnek a bérmálás szentségében nem csak a hitoktatásban résztvevő középiskolások, hanem a katekumenek is. Erről beszélgetünk két meghívott vendégünkkel, Molnár János atyával és Takácsné Megyeri Saroltával.
1: Akkor mennyien voltak azok itt Zalaegerszegen, akik részt vették a bérmálkozásban, illetve a katekumenátusban?
2: Csak a saját plébániámról tudom mondani, mert hogy Egerszeg viszonylatában, hála Isten, a többi plébánián is van felnőttek felkészítése a szentségek vételére. Itt a mi plébániánkon az idei esztendőben valahogy úgy jött össze, hogy az átlagosnál szerintem most magasabb volt a létszám. 14-en voltunk ott ezeken az alkalmakon, a felkészítőkön. Nem mindenki kérte most így a felnőttek közül a szentségek vételét, mondván, hogy ő neki most még kell idő a felkészítésbe, de mondjuk azt, hogy ha ez a létszám így mondjuk így fixre vehető, jóval magasabb, mint az előző évben például, hogy most ez hogy jött így össze, ez azért nem hinném, hogy amiatt, hogy mert hogy most aztán mindenki hitre ébredt, és most nem tudom, milyen katartikus dolgok történnek.
1: Talán hallanak egymástól arról, hogy itt jó képzés van, vagy jó hitoktatás, és hogy ebbe felnőttként is érdemes bekapcsolódni.
0: Esetleg a Zalaegerszegi Városmisszió, vagy... Tehát, hogy most azért az elmúlt években nagyon sok olyan felület volt, ahol az egyház kilépett a város lakói elé.
2: Én csak bízok ebben, majd a Sáréné mindjárt elmondja, hogy ő honnan hallott erre az egészet. Bízok abban, hogy tényleg ez a sok-sok olyan nyitott program, amire mások is meg vannak szólva, hogy ez is célba tud élni. Egy dolgot hadd szabadjon kiemelni, amit abszolút látok, a személyes meghívás. Nem én, hanem emberek megszólítanak másokat, hogy látom, hogy te az életed, hogyha te téged érdekel, van egy ilyen lehetőség, el lehet jönni. Szóval ez a fajta meghívás, hogy hívek mondják el az körülöttük élőknek, és az ismertségi körükben élőknek, hogy akkor van ilyenre is lehetőség, és hogy ennek a híre már mondjuk az, hogy egyre jobban elterjedt, hogy van lehetőség felnőttként is. Mert azért ez nem egy általános információ, hogy hát gyerekként esetleg elmaradt valami, akkor felnőttként ezzel hogyan lehetne tovább lépni. És talán Sári néni, ön is így hallotta meg ezt a történetet.
3: Igen, így hallottam meg tőled. Egy gyóntatás alkalmával mondtam, hogy milyen nagy örömért, hogy tavaly, hogy itt voltam a bérmáláson, meg az követő misén. És hát annyira megszállt, vagy annyira befogadtam azt az érzést, mint hogyha én is bérmálkoztam volna. És aztán akkor János atya rögtön mondta, hogy hát van erre lehetőség a katekum keretében, és akkor kaptam egy jelentkezési lapot, hazavittem, kitöltöttem és le is adtam, és október közepén indult ugye a katekum, és nagyon kedves kis közösségé alakultunk, tényleg ott annyira jól éreztük magunkat a két hetenkénti összejövetelen, mindig elmondtuk, hogy akkor mi volt, mit éreztél, volt-e hatása az imádságnak, meg a szentírás olvasásának, tehát valóban nagyon felkészültünk rá, úgy hetenként újra, és az első nem voltam itt, és jaj, mondom, nem tudom, hogy mi a lecke, hogy mivel kell készülni. És mondta, hát nem kell készülni, de aztán én a Máté evangéliumát végig kijegyzeteltem, úgyhogy egy hét alatt, és akkor mentem, akkor Lukáccsal is foglalkoztunk, János evangéliumát nagyon szerettem, és hát maga az ünnepség, a bérmálás.
1: Sárika néni, amikor beiratkoztál erre a képzésre, akkor a családtagjaid, a gyerekeid mit szóltak hozzá?
3: Igen, jó. Az unokámnak mondtam, ugye ő 11 éves, a Boldi mondta, hogy ő is fog majd bérmálkozni, egy-két év múlva, nem tudom, hetedikben, vagy mikor, nem tudom, mikor bérmálkoznak. De mami, tényleg te bérmálkozol? Igen, mondom, mert nekem az hiányzik, tudod, nekem a gyerekkoromban ez elment.
1: Sárika néni, ha csak egyetlen egy dolgot kiemelhetnél ebből a katekumenátusból, amire jártál majdnem egy évig, igen, mi lenne az az egy dolog, ami nagyon-nagyon meg megfogott téged. Vagy esetleg azt mondod, hogy hú, ez egy olyan ismeret, amit eddig nem tudtál.
3: Igen,
1: most pedig nagyon jó dolog, hogy megtudtad.
3: De jó volt. Igen, nagyon jó volt, mert ismeretileg nagyon sokat kaptam. Ugye rendszereztük az egész vallási evangéliumokat, a katekizmus véges végig, és annyira egyrészt a tudás megkaptam, tehát a rendszert, hogy hogy smint, mi, hogyan épül, és miből fakad meg. Hát azok a gyönyörű Jézus idézetek, amit Jézus mondott, az evangélisták, az, jaik leírták az evangéliumokat, amellett meg a másik pedig, hogy barátságot. És az, hogy tényleg igényem van arra, hogy reggel felébredek, és már imádkozom.
2: Ezek a találkozási alkalmak így két hetente, ahhoz már az elején fixáltuk, ahhoz nagyon kevés, hogy mindenről kimerítő, mély ismereteket szerezzünk.
1: Ez mindenütt egy év? Vagy van, ahol ez hosszabb?
2: Úgy tudom, hogy még itt Egerszegen is van olyan plébánia, ahol két éves ciklust megtartották, hogy itt örülök annak, hogy egyáltalán erre tudnak vállalkozni felnőttek, hogy na akkor egy behatárolható egy éven belül meg lesz akkor a bérmálásuk, vagy éppen bármelyik szentségvétele. Szóval visszakanyarodva arra, hogy már az elején tisztáztuk, hogy képtelenség ezekbe az alkalmokba mindent belesűríteni. Szempontokat tudunk, impulzusokat, gondolatokat, és aki amennyit tud még maga így hozzáolvasni, Székely János püspökatyának a könyve a Hit kapuja, illetve a Tomkának a könyvét, a Bevezetés a keresztény életbe, azt tudtuk így akár fejezetekből, vagy nagyobb témakörökből, onnan tudtunk meríteni, de ahogyan Sári néni mondta, igenis volt szentírás olvasás ezeken az alkalmakkor, hogy kiemelt részleteket, akár Jézus példabeszédeit tematizálva, vagy éppenséggel egy-egy csodája, vagy nagyobb egység a szentírásból, ami valahogyan kapcsolódhat esetleg az akkori témához. Szóval megpróbáltunk akkor ilyen formán is, aztán de szerintem sok minden múlott azon, Sári néni, hogy önnek is fontos volt az, hogy újabb ismereteket szerezzen, és akkor otthon képezték még. Utána most olvastak dolgoknak.
3: Olyan jó volt ilyenből olvasni, mert ugye ilyet hol megyek meg, tudod? És az...
2: Bűnbánat szentségére, vagy bűnbocsánat szentségére való felkészülés, ennek a Juket könyv sorozatnak van egy kiadása, ami kifejezetten csak a gyónásra készít fel. Lelkiismerő vizsgálat van benne, szempontok egyáltalán a Jónás szentségéről, és hogy tényleg ezeket a könyveket így előszeretettel tudjuk ajánlani ilyenkor.
1: Amikor középiskolások készülnek a bérmálásra, akkor ők egy meghatározott tanmenet szerint, de mindenki ugyanazt végigcsinálja. A katekumenátusban nyilván az a nehézség, hogy más-más idő szakában kerül be az ember ebbe a képzésbe egyrészt, másrészt pedig más-más a hitének az elmélyülésében más-más szakaszon van. Van, aki keresztség előtt áll, van, aki első áldozás előtt, és van olyan, akinek mindez már megvan, már csak a bérmálkozás jelenik. Ezt hogy lehet kiküszöbölni?
2: Azért azt is szeretném így elmondani, én ezt érzékelem a fiatalokkal való foglalkozásban, nem, 9-ben van a bérmálás, 9-eseknél, és ott is érzékelem azt a fajta eltérő háttérrel rendelkező, akár addigi életükben megmutatkozó dolgokat, hogy aki vallásos családból származik, ő ennek vagy az értékét, vagy az árnyoldalát hozza. Van, aki úgy érzi, hogy ő túl lett tolva már, és hogy neki ez már sok volt, és hogy na akkor hogyan is lesz ez neki személyes hite. Van, aki meg az abszolút nihilből jön, pedig fiatal még. Tehát, hogy van olyan, akinek a szülei nem vallásosak, de ő meg igenis érdeklődő és kíváncsi. Tehát ott is van azért, de ahogyan igen, te is mondtad, azért a katekumenátusban sokkal jobban kijön az, hogy az eltérő életkori különbségek, az eddigi élettapasztalatok és a vallásos ismerettel való találkozás is, meg egyáltalán a keresztény élettel való találkozás, most mondom így, hogy Sári néni, ő itt van mindig a templomban, jár rendszeresen szentmisére, csak a bérmálás szentsége eddig még nem volt az övé. De ő neki volt már alapban egy vallásos tapasztalata, hogyan él az egyházi közösség. Ugye ő ebben benne van. Míg volt olyan katekumen, akinek aztán tényleg nem. Hogy eddig ő neki, ő nem járt templomba, vagy nem voltak meg neki ezek, és hogy ő, például aki most volt keresztelkedő, őt a gyermekei vitték közelebb a Jóistenhez, és kezdett el érdeklődni, hogy akkor ez most micsoda. De nagyon nagy a szúrás tényleg itt a katekumenátusban.
1: A pünkösd akkor az a közösség, tehát az egyház alapítása vagy megalakulásának az időszaka is. És nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy azok, akik most megbírmálkoztak, akár a katekumenek közül, akár a fiatalok közül, bevonhatók-e a közösségekbe?
2: Bevonhatók lennének, ha ők is úgy gondolják, meg a hívek, akik már benn vannak az egyház közösségében, hogy ők is nyitottak erre. Szóval ennek a két kereslet kínálatnak nem tudom, találkoznia kellene azért valahol, mert néha úgy látjuk, hogy a templomba járó hívek sem érzik azt, hogy ja, hát akkor őket is be kellene csatornázni, se a katekumenek mondjuk nem érzik azt, hogy ja, hát akkor lehetne még mélyíteni ezt a fajta közösséget. Ez, hogy hogyan lehetne jól, persze habitus kérdése is, hogy ki az, aki jobban szeretne aktivizálódni, van, aki csak egyszerűen a személyes Isten kapcsolatát szeretné mélyíteni, tehát van ebben azért ilyen fajta is, de szerintem nem egészen világos, és megint csak azt szeretném elmondani, hogy a pap szerintem itt is az van, hogy megfeszülhetek itt, akármit is csinálok, hogyha a hívek azok, akik na, elhívják, hogy gyere el velem, akkor gyere el a mi közösségünkbe. Például ezt is úgy látom, hogy sok közösség nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy újakat befogadjon, mert hogy akkor ha megint újra alkalmazkodni, megint újat megismerni, szóval ez biztos, hogy nagyon nehéz. Mindenkinek föl van adva a lecke. Az újoncnak is, aki most ismerkedik a hittel, meg azok is, akik már régebb óta közösségben vannak, de szerintem most akkor visszakanyarodva így a szentírási részhez, hogy azért ott ha csak szent pára gondolunk, nagyon sokan gyanakodva nézték, hogy ki ez az új elem, meg biztos csak azért jön, egész eddig ellenünk volt, most aztán szóval ez biztos nagyon nehéz volt régen is, az ősegyházban is, hogy az újakat hogyan kell beintegrálni, bevonni, beépíteni, egyáltalán elfogadni. Meg az újoncnak is nagyon nehéz lehetett az, hogy egy teljesen új életformára kellene átszoknia.
0: Illetve, hogy becsatornázódjon az eddigi közösségekbe. Nagyon örültem annak, hogy itt is a Szentlélek váró ima 9-ed is működik, hogy régen azért ez nem volt annyira magától értetődő, hogy a pünkösdre is felkészülünk, hanem megvolt a karácsony előtt a advent. Az advent, húsvét előtt a nagybőt, pünkösd előtt meg a semmi. És hogy ahogy így hallgattam az elmélkedéseket így az elmúlt napokban, és így végignéztem a híveken, hát volt egy ilyen kis szurkáló gondolatom, hogy ugyanaz a 8-10-15 ember, aki egyébként is mindig itt van a misén, vagy ezen azon, és hogy így elmormoljuk ezeket az imákat, de hogy valóban életté válik-e bennünk, hogy igen, a közösségek talán nem érzik magukat elég erősnek az újításra, hogy ez is a pünkösdnek a lényege, hogy a meglévő közösség is valahogy átadja magát a léleknek. Ezt hogyan lehet elősegíteni, hogy a közösségek így egymásba átszövődhessenek?
2: Olyan kérdés ez szerintem, amire válaszolni tudok, de megválaszolni, vagy megfejteni biztos, hogy nem tudom. Talán akkor nem szabad belefáradnunk abba, hogy próbálkozunk újra és újra. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy akkor valahogyan bekapcsolódjon mindenki. Akik már benn vannak, ők még tudatosabban éljék meg. Azért mondom így, hogy már tettetek utalást, hogy volt kismillió program már eddig is, ami azért egész új kereteket is ad lehetőséget annak, hogy akinek az a fajta lelkület inkább, vagy lelkiség, ami közel áll hozzá, akkor abba is nyitottá legyen. Mondom, nem akarom túl bőlére ereszteni, csak tényleg, hogy hogyan lehetne, nem szabad belefáradnunk ebbe. Újra és újra lehetőséget kell teremteni, megnyitni az alkalmakat erre. És mondom, a személyes megszólítás az, amit ha én mondom, az lepattan sokakról. Ha egy másik hívő hívja a hívőt és keresőt, annak hisz, elfogadja, és azt mondja, hogy jó, akkor te miattad, csinálom. Amúgy különben, hogy ha nem a mint a János atya és mint pap, hanem mint ismerősöm, annak én is, ha mondom, akkor talán oké. De ha így, hogy na most kihirdetek egy programot, az szerintem kevés lesz.
4: Köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Molnár János atyával, zalaegerszegi plébánossal és Takácsné Megyeri Saroltával a bérmálkozásról és a katekumenátusról.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

Hírek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak 4 nap telt el, a Te Deumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A következő percekben Bíró László püspök évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallják.
3: Kedves testvéreim, mint a bevezetőben mondottam, a mai ige liturgia az élet igenléséről szól. A keresztény ember igenli az életet, mert maga Isten az élet barátja. Első olvasmány a második királyok könyvéből való rész. 850 tájékán vagyunk. Illés az északi részen prófétál, és tanítványa ugyancsak ott Elizeus. És Elizeus, ugye mindenféle próféta úton van, és szállásra volt szüksége, és egy sunemi házaspár fogadja be rendre őt. Ez a házaspár nem zsidó, pogány. Nagyon szimpatikus házaspár. Elizeus újra meg újra megszállhat náluk. És akkor a feleség kitalálja, hogy fönt a tetőtérben miért ne rendezhetnénk be neki egy külön lakást. Hát az akkori igénytelenségben legyen benne egy prics, egy asztal, meg egy szék. Úgyhogy ahogyan Jézus otthon érezhette magát Kafarnaumban, Péterék házába, Elizeus otthon érezhette magát ennél a sunémi asszonynál és férjénél. Elizeus és az ő munkatársa Gehász élvezik ennek a házaspárnak a vendégszeretetét. És egyszer Elizeus megkérdezi Gehászt, hogyan tudnánk örömet szeretni ennek a házaspárnak? Hogyan tudnánk valamiképpen revanzsálni az ő szeretetüket, szíves vendéglátásukat? És Gehász, a szolga, úgy látszik, hogy azért közvetlenebb kapcsolatban volt a vendéglátókkal, tudta szomorúságukat, gyermektelenek. És Gehász mondja a gazdájának, a prófétának, hogy nincs nekik gyerekük. Erre Gehászszal magához hívatta a feleséget, és így szólt hozzá. Esztendő elteltével ilyen időtájt fiúd dajkász. Az Ószövetségi Szentírásban végigvonul ez a képsor. Ugye Ábrahám is, Sára, titokzatos három vendéget lát vendégül a déli hűségben, és a titokzatos vendég mondja Ábrahámnak, gyermeket fog születni, esztendő fordultával. És úgy lesz. Ugyanez ismétlődik most újra. Aztán az Ószövetségben sok ilyen epizód van. Esztendő fordultával, itt így van, fiúcskát fogsz dajkálni. Aki Istent szolgálja, aki Isten barátja, az az élet szolgálja. Ez a jó házaspár akik nem is ószövetségi hithez tartozók, a prófétában szolgálják Istent, és Isten élettel ajándékozza meg. Más volt a bibliai kor gondolkodása, mint a miénk. A terhességről beszélünk, abortuszról beszélünk, akkor az élet ajándékához álmodtak. Akkor az élet szent volt, az élet Isten ajándéka volt, az élet tisztelendő volt. Ugye a csángók nem terhes emberről beszélnek, hanem boldognak mondják, mert gyereket vár. Ez volt az ősi istenhitű gondolkodás. Boldog. Ez a szumeni asszony boldog volt már az ígérettől, hogy fiat dajkálhat. Megszoktuk-e köszönni az életet, amit ajándékba kaptunk, amit Isten ránk bízott? Ez lenne a keresztény szemlélet. Persze az ige liturgia az evangéliumra utalva Jézusnak a szavát húzza ezzel a kis epizóddal is alá, aki valakit is befogad, mert az én tanítványom, az engem fogad be. Isten emberét befogadni annyi, mint Istent befogadni. 2800 éves történet, és igaz, és tanít, és bátorít az élet fölötti örömre, az élet ajándékának elfogadására. A Szent Leszke. A római levelet olvassuk most már az évközi vasárnapos sorában, és gondoljuk-e Rómába, a diaspóra zsidók között először terjed el a Krisztus hit. Ezek között volt olyan, aki találkozott még Jézussal. Aztán már sokan vannak a római gyülekezetben, Pál még személyesen nem is járt ott, és próbálják megfogalmazni, hogy ott Rómában, sok száz kilométerre zsidóföldtől, mi is a mi identitásunk? Mert nem láttuk Jézust. Nem hallgattuk az ő tanítását. Mi az identitásunk? És akkor Pál apostol ennek az identitásnak a megfogalmazásában próbálja erősíteni a diaspóra római keresztény közösséget, akikben volt pogány, zsidó egyaránt. Kik is vagyunk mi, akik már közvetlenül nem követhettük Jézust? És a keresztség képébe fogalmazza meg Pál apostol a keresztény identitást. Mi ugyanaz vagyunk, mint Krisztus, aki meghalt és feltámadt. A keresztségben, ugye bemerítéssel keresztelt az ősegyház, a keresztségben meghaltunk a bűnnek, eltemetkeztünk Krisztussal, és vele együtt új életre támadtunk. Így fogalmaz a Bötő szerint, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálába keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy amiként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Testvérek, ez a Pálnak a gondolkodása egy új dimenzióját fogalmazza meg, egy új síkját az életnek. Nem csak biológiai létünk van, hanem Krisztussal eltemetkeztünk a bűnnek, és feltámadtunk egy új életre. Ebből sok minden következnék, az, hogy mi a keresztény ember hétköznapja. Hogy itt a Pál apostol úgy fejezi be a levelében, úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Testvérek, ahogyan a biológiai létet táplálni kell, úgy kéne táplálnunk újra meg újra naponta a természet fölötti életet, ami a Krisztusban fogal meg bennünk. Testvérek, ha negyede annyit energiát fektetnénk bele keresztény identitásunk mélyítésébe, hol tarthatnánk? Ez a furcsa hozzáállásunk, ha esik, akkor nem megyünk templomba, ha süt, akkor nem megyünk templomba, ha éppen időnk engedi, még imádkozunk is. Ez az immel ámmal való keresztény lét megélése, ebbe mentünk tönkre. Erre mondja Kierkegaard, a kereszténység elterjedésével megszüntette a kereszténységet. Szóval Pál apostol a rómaiaknak írva, akik már nem látták személyesen Krisztust, a lényeget akarja láttatni velük. Gyerekek, ti Krisztusban a létnek egy új dimenzióját nyertétek el. És ahogyan a biológiai létről gondoskodnotok kell, úgy gondoskodjál a természet fölötti létsikról, a Krisztusban nyert új életről. Ezt is táplálni, gondozni kell. Valahogy ez nem megy belénk. Tesszük immel ámmal, de nem biztos, hogy örömmel. Ezt a létsíkot, ami a megkereszteltséget jelenti, ápolni, gondozni. Gondoljuk meg, hogy hogyan férne bele jobban a hétköznapjainkba naponkénti megélése keresztény identitásunknak. Még egyszer csak Pál apostolt idézem, úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Istennek élni, nap mint nap, egyértelműséggel. Ezt jelenti az, hogy Isten az élet barátja, hogy maradjunk az alapgondolatnál. Az evangélium. Jézus nagyon élesen fogalmaz túlzó fogalmazással, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzá. Aztán, aki nem veszi föl keresztjét, maradjunk utána. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a negyedik parancsolat ellen beszél Jézus. De azt kéri tőlünk, hogy a vér szerinti és társadalmi kapcsolatainkat határozza meg a Krisztushoz tartozásunk. Nem könnyű egy baráti körben kifejezni Krisztushoz tartozásunkat. Még egy rokoni körbe sem mindig. Aztán utána mondja Krisztus Urunk, aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. És ez egy nagyon félreértés a kereszténységgel kapcsolatosan. Igen, fölvenni a keresztet, elveszíteni az életet. Szegény kortársaink élnek maguk módján. Annyira igaz, bötű szerint Krisztusnak a szava, hogy aki megtalálja életét, elveszíti azt. Hányan élnek a téves életfélfogás következtéből, az ilyen meg olyan szépítkezéssel foglalkozó. Ők most élnek. Annyi hamis kép van arról, hogy egyszer élünk. Aki megtalálja életét ebben a hamis formában, az elveszíti azt. És azért a keresztény lét, akármikor fölvállalja az életet, akkor tudja jól, hogy elveszíti életét, de megtalálja azt. Azért hál' Istennek, a keresztény családokban, az igazán elközött kötelezettekben megszülethet az élet. Merje a szülő elveszíteni életét, és megtalálja azt. Újra meg újra mondogatom, az életnek az értelme, hogy szétajándékozzuk, hogy elveszítsük. És ha merjük elveszíteni, akkor találjuk meg. Ez a közös nevező a keresztény létben. Akármelyik életállapotot éljük is, házasságot, vagy papságot, vagy szerzetességet, az az élet értelmes, ami szétajándékozott. És akkor Jézus övével azonosítja magát. Aki befogad valakit azért, mert hozzám tartozik, engem fogad be. Meglátni Krisztust a másikba. Elfogadni, befogadni, egy kulcs szó. Nem egyszerű egy embert elfogadni, befogadni. És sokszor a házasságuk is kínlódnak ezzel. Valahol a döntésben valami kettősség van. Pedig a boldog élet mindig ez. Befogadni, elfogadni. És akkor Jézus Urunk részletezi, milyen kicsi is, amit kér tőlünk. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem maradj jutalom nélkül. befogadni, elfogadni, megosztani. Ez a boldog élet titka. Mi ebben hiszünk. Amen.
2: Az elmúlt percekben Bíró László püspök évközi 13. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.

Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek.

0: راديو
1: هير بيرسك.
2: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színház jegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvége mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskóverseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa-szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházi jegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményeim, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságos

0: segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Híreinket hallották.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét Móroc Tamás atya mutatja be Bodajkon, a mindenkor segítő Szűz Mária kegytemplomban.
2: Járt és később felajánlotta innen hazatérve magyar hazánkat a Szűz anyának. Pár pillanat, és elkezdjük szentmisénket.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönöm még egyszer újra, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, innen a Bodajki Mindenkor Segítő Szűzmárk Egytemplomból, és köszöntöm azokat, akik bekapcsolódnak Facebook oldalunkon az élő adásunkba. Kedves testvérek, ezt a mai Szent Misét László Atya számára szükséges kegyelmekért ajánlom fel. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál.

0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Újjong Sion leánya, zengjének egy Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, foglaljanak helyet. Kicsit nézzük meg, vagy térjünk vissza a mai ószövetségi szentírási részhez. Zakariás próféta könyvéből olvastuk ezt a mai, mondhatni egy picikét messiás váró, vagy üdvösség közvetítők közé tartozó szentírási részt. Mindig elgondolkodom azon, ha Izsás prófétát olvassuk, azért egy kicsit azért részletesebben beszél erről, és mondjuk nem rejti el előlünk azt, hogy valóban magának a messiásnak nem úgy fog eljönni, ahogy az ember várná, hogy a jó teremtő atya megérkezik, valóban az ő dicsőségében, az ő kegyelmében, az ő királyságában, és valóban, mint uralkodó, mindenféle külső jel nélkül, már olyan külső jel nélkül, hogy valóban neki valamiről tanúbizonyságot kellene tennie, valóban helyreállítja azt a fajta rendetlenséget, amit az ember ugye a rend alapján valóban vissza a rendetlenséget visszaállapítja, vagy visszaállítja, egy ideális rendé, ahogy látjuk azt az örök életben, vagy látjuk majd a mennyek országában, és láthattuk azt ugye a Teremtés könyvében, amikor a világot az ő szeretetéből megteremti, hogy valóban ott egyfajta ideális, egyfajta béke, egyfajta szeretet uralkodott, ami kívülről a rossz, a gonosz be nem lépett. Ezt olvashatjuk, ezt olvassuk a mai Zakariás próféta könyvében, hogy valóban mindenféle külső látványosság nélkül nem úgy fog megérkezni, mint ahogy valójában később várták, vagy beszéltek róla, hogy egy olyan ember uralkodó fog eljönni, aki majd vaspálcával irányítja, vagy ítéli meg a világot, hanem egyfajta gyönyörű, szép, ideális újra feltámadás, egy újra való ideális környezetnek vagy országnak a létét fogjuk újra megtapasztalni. De nem ez történt, és a messiás nem úgy jött el, ahogy Zakariás is, vagy elképzelték az akkori emberek, vagy hogy várták a messiás, vagy várták azt, aki majd helyreállítja az összekavarodott világot, hanem valóban emberként, és emberként jön, és az emberi megaláztatásban, az emberi szenverésben kell majd megváltania, vagy újra magára venni az emberiség bűneit. És itt kezdődik, és itt egy picikét itt kapcsolódunk hozzá az evangéliumhoz, hogy valójában, hogyha Jézus amiről beszél, az volt egy, mondhatni azt egy picikét, egy nagyon szép kép arról, hogy valóban ő messiásként hogyan fog, vagy ő mint Isten gyermekeként, vagy emberként, Isten emberként eljönni közénk, hogy valóban meg fogja könnyíteni az embereknek az életét, azt a fajta életét, amit talán minden napokban észre sem veszünk. És látjuk, egy kicsit ellentétes gondolatot látunk az evangéliumban, mert nem mondja senki, vagy ha önöket megkérdezem, vagy megkérdeznénk egy kis kövérelmi kutatást tennénk itt most a mai szentmisén, hogy ki az, aki valóban boldogan, örömmel, mindenféle, most vegyük azt, mindenféle kérdés nélkül, vagy kételkedés nélkül, valóban örül annak, vagy boldog annak, ha az élete nagyon sok nehézségekkel van tele. Hogy valóban azok a terhek, azok a súlyok, azok az igák, azok valóban édesek, vagy éppen mondhatjuk azt, hogy könnyűek. Hát azt gondolom, hogy
ha azt mondjuk, hogy igen, én nagyon szívvel, lélekkel és boldogan vállom, akkor nem mondunk igazat. Az a kérdés, hogy valóban ezek a terhek és ezek az igák, ezek valóban hogy tudnak könnyebbé válni, hogy tudnak könnyebbek lenni. Ugye maga a teher, a súly, az valóban nehéz. Az valóban hordoznunk kell. Ha már csak egy családot megnézünk. Minden családnak megvan a maga küzdelme, megvan a maga nehézsége, megvannak a maga hozzátartozó, megoldatlan kérdések. De mégis a család az maga, az nagyon jó, hogy van. Hogy valóban ott tud a másik mellett lenni valaki. Valóban tudja, egységben, közösen tudják megoldani a nehézségeket. Még akkor is, hogyha esetleg már csak ketten vannak abban a családban, vagy két idős ember van, amikor a gyerekek már kiröpültek a családi fészekből, két idős ember egymás mellett, hogy ideálisan ül a kandalló mellett, a mama valóban kötögeti a sálat az unokáknak, dédunokáknak, a papa pedig ott megnyugodva ül és pipázgat, és valóban mondják azt, hogy de jó, hogy vagyunk, de jó, szép családunk van, jaj, de jó, hogy ilyen gyerekeink vannak, de mégis ott van egy mögötte egyfajta vágy abban, hogy de mennyire jobb volt, mennyire örömteli volt, amikor együtt voltunk. Vagy amikor valaki egy idős ember mellett van, épp a manapokban, de már régebben is láttam ezt néha, hogy az ember a Facebookra úgy rákapcsolódik, van egy hölgy, most nem tudom a nevét, most bocsánat, hogy lehet, hogy, hallgatja a rádiót, vagy nézze a Facebook oldalunkat, nem tudom, de hogy hallgatja most a rádiót, akkor a nevét nem tudom, de van egy olyan, az otthonápolás, azt hiszem ez a címe ennek a kis oldal podcasteket szokott készíteni a Facebookra, és ugye azért a demens édesanyját ápolja, vagy démens édesanyja mellett van, és végig is végigvezetett, most már megszűnt, már abban a szempontból írta, hogy most már az édesanyja olyan fázisban, olyan állapotban van, amikor már nem akarja kitenni az emberek elé, hogy valóban az emberi méltóság valahol. Azt gondolom, Isten, ez is egy ilyen fontos, de erre majd vissza fogok térni, hogy az emberi méltóság hol kezdődik egy idős ember számára, vagy hol kezdődik mondjuk egy beteg ember számára. És ő osztott meg, hogy valóban hogyan és milyen módon éli meg ezt a dolgot, hogy valóban, és itt van a mondatnak a lényeg, hogy könnyebbé tegye azok számára az életet, akik ugyanúgy ebben a nehézségben vannak. És nagyon a szeretettel veszi körül az édesanyját, nagyon szép podcastek vannak. Anyukája is megjelenik ott, az anyukája, hogy hogyan és milyen módon viszonyul hozzá, elmondja, hogy vannak nehezebb pillanatok, vannak könnyebb pillanatok, de egy dolgot mindig mellé tesz, hogy egyedül ezt nem tudnám megtenni. Többellé, ő is neki is van egy élete, van egy egzisztenciája, azt hiszem, hogy valami ingatlan közvetítő, neki is azért ott kellene az édesanyját, de mindig mellettem van valaki, aki napi 24 órának egy bizonyos szakaszában ott van. Én mindig azt gondolom, és talán ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki mindig azt mondja, hogy én teszem meg a nagy terheket, én hordozom a nagy terheket, és akkor az emberek is azt gondolják, hogy mert, hogy persze, milyen lelkes, milyen jó, hogy ott van mellette, és valóban milyen gondoskodó, milyen odafigyelő, és az emberek pedig lájkolgatják, hogy köszönjük, jaj, de jó, de ezt nem tudjuk, hogy mögötte. Lehet, hogy valaki ott van, és aki a napnak a nagy százalékában a terhet leveszi. Még egy idős ember ápolásába is például. Tehát ez nagyon-nagyon kérdés az, és mindig eszembe jut Cirén és Simonnak a személye. Hogy nem, a történet nem az a szépsége, vagy a tanító jellege, hogy valóban Jézus szenved. És valóban azt mondja, lemondok erről a szenvedésről, most egy picikét te hordozzad az én keresztemet, hogy szerették volna, ugye, vagy volt is a lényege, hogy most már látták azt, hogy nem fogja ez a Jézus nevű ember végig hordozni ezt a keresztet, még a cél előtt még összeomlik, vagy éppen meghal, hanem azt mondja, hogy gyere, Cirénei Simon, gyere, vidd helyette a keresztet. Nem az történik. Nem azt teszi Jézus, hogy teljesen a felelősség, a terhet, a kereszt hordozását rárakja Simon vállára, hanem együtt, közösen hordozzák. És ez a szépsége. Mert ott a látható sebek ott vannak. Két különböző. Amíg Jézus hordozza magán azokat a sebeket, amit az emberek okoztak neki, a katonák okoztak, és máshol meg a mi keresztünket úgy képletesen hordozza, de mégis ott vannak a lelki sebe is. Az, hogy miért
Érdemes. Biztos, hogy benne is felmerül egy pillanatra az. Hát látjuk is, ahogy amikor az olajfák hegyén szenved, hogy atyám, tényleg nekem ezt végig kell csinálnom? Nem lehetne valahogy könnyebben megoldani? És vedd el tőlem ezt a poharát, ezt a méregporat, vedd el tőlem ezt a szenvedést. És amikor keresztül mondta, Istenem, Isten, miért hagytál el engem? Milyen mély lelki dolog ez. Szintén Simonnak egy van, önmagával kell szembenéznie. Ott inkább, ami benne van, az a részvét. Ami az ő tekintetében van az, hogy valóban ott van Jézus, belenéz a szemébe, és azt mondja, igen, segítek neked. És ugyanez van az időseknél is, hogy hol van az a határ, ami egy idős embert kitehetünk a világnak, az ő gyengeségével, az ő hiányosságaival. És ugye ezt látjuk nagyon sokszor, hogy az idős emberek azok mindig valahol lággyűjtők. Én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogyha én nagyon idős ember leszek, idős leszek már, és meg lesznek azok a korlátaim, amik talán én nem biztos, hogy szégyelnék, hogy valóban kell-e az embernek, valóban azt a pillanatát az embereknek látni, vagy az embereknek megszabasztani, amikor az ember épül lefelé. És hány ilyen videót látunk, hány ilyen megosztást látunk, és azért mondom, ez a fiatal hölgyet, akiről beszéltem, ezt nagyon szépen csinál, és eljutott arra a pillanatra, hogy most már elég, most már vége. Az édesám eljutott olyan állapotba, amikor már ez a saját magunk személyes dolga. Ez nem adok mi. Vagy éppen, bocsánat a gondolatokért, vagy csak azért jutott az eszembe, itt ugye múlt hétvégén, igen, múlt vasárnap pontosan, egy héttel ezelőtt volt ugye a fogyatékkal élő személyeknek a búcsúja. Székely János püspök atya volt itt, és valóban ez is egy érdekes dolog ez, hogy rendben van, hogy valaki fogyatékkal él, és valóban, hogy ő neki ez az életének egyfajta rendje, hogy ő ebben a testben így kell leélni az életét, csak az a kérdés, hogy ezt mi most hogy használjuk fel. Hogy azért és nem így van, és tényleg ez nem így van, és most én nem azért beszélek erről, mert bármi fajta problémám lenne ezzel, vagy bármi gond lenne. Pontosan a szépség ez, hogy ez a búcs ez nem arra ment ki, hogy valóban még lájkokat gyűjtögessünk, vagy azt mondjuk, hogy verjük a mellünket, nem látjátok, mi Bodajgon ezt is megtettük, mi ezt is fontosnak tartjuk, hanem pontosan, amit Székely püspök atya is mondott, meg ami az egésznek a küldetése volt az, hogy valóban összetartozunk. Az másik kérdés, az erről is beszéltem, vagy én beszéltem most pénteken voltam Sörédem, és ott mondtam, hogy azt mondjuk, hogy fogyatékkal élő. Mi az, hogy fogyatékkal élő? Ugye azt mi alapján állapítjuk meg a fogyatékkal, hogy valaki fogyatékkal él. Azt, hogy vagy fizikálisan, látható módon hiányt szenved, vagy éppen szellemileg, mentálisan, mi nem vagyunk fogyatékkal élők. Higgyék el, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi találkozik ilyen emberekkel, vagy találkozik ilyen személyekkel, akkor sokkal jobban az ember rádöbben abban, hogy amiben ők hiányban vannak, a másik oldal például szeretetben nem. Sokkal jobban tudnak szeretni, sokkal jobban tudják az embernek kifejezni a bennük lévő szeretetet. És az ember találkozik ilyen emberrel, akire mi azt mondjuk, hogy fogyatékkal élőet rányomjuk, mert mi, akik egészségesek vagyunk, mi tényleg tökéletesek vagyunk, azt gondoljuk magunkról, a szeretetben nagyon fogyatékkal vagyunk. Nagyon nem tudunk nagyon szeretni, hanem csak azt adjuk meg a másiknak, amire úgy gondolom, hogy szüksége van. Meg amikor azt mondja, hogy jaj, de szeretlek téged, és közben néha berakom a sarokba, és nem foglalkozom. Mert például egy idős ember például. Valaki mondjuk a szüleiről gondoskodik. Kifele a világ felé azt mondja, hogy milyen gondoskodó vagyok. De közben meg berakja a sarokba, és nap 24 órájában, nap bizonyos idejében nem foglalkozik vele. Hanem azt mondja, hogy vegetáljál csak. Vagy éppen áthárítja a saját maga kényelme, a saját maga hobbija, a saját maga nyugalma érdekében áthárítja másokra a felelősséget. Ugye van egy ilyen kép, vagy lehet egy ilyen kép erről, hogy az idősek otthona. Ugye az idős ember azt nem azt érzi meg egy bizonyos ponton benne, hogy neki jaj de jó, hogy neki egy idősek otthonában van, és jaj de jó, annak, hogy valóban a gyeres, van egy negatív gondolat lesz, vagy van egy pozitív, hogy jaj, de jó, nem arra gondol, jaj, de jó a gyerekeknek, hogy picit megkönnyebbülnek, biztonságban érzi meg. Ő azt érzi ebből az egész dologból, hogy ő nem kell, rá nincs szükség. Ő már nem tud jót tenni, nem értékes. Pedig ha az ember picit belegondol, valahol tényleg ez a mai világ,
hogy valóban rá kell bízni. De milyen jó dolog az, amikor például az én nagymamám is idősek otthonában volt, azért beszélek elő, idősek otthonában volt. És ő neki szerencséje volt lehet ebből a szempontból, hogy egy olyan idősek otthonába került be, ahol tényleg odafigyeltek rá, valóban szeretettel vették körül. És hány és hány idős ember, járok én is idősek otthonába, hány és hány ember panaszkodik arra, hogy nem kapja meg azt a szeretetet, amit esetleg a saját gyerekeitől megkapná. És nem hiába mondod azt, hogy ez az én igám könnyű, az én terhem édes, az én igám édes, az én terhem könnyű, mert ő nem ezt éli meg. De közben a jó Isten pedig valahol biztos, hogy megajándékozza. Biztos, hogy könnyebb, és ezért könnyebb egy picit szerintem hívő embernek lenni, mert ezeket a terheket is valóban könnyebbnek vagy édesebbnek éljük meg. Tényleg kívánom azt, hogy mindannyian, hogy valóban az életünk bizonyos pillanatában ne egyfajta reklámhordozók legyünk, ne azok legyünk, hogy mi sikereket adunk, vagy mi rajtunk keresztül más sikeresebbé válik. És én szeretném mindig ezt, és gondolkodtam ezen nagyon sokan ezen, hogy tényleg az emberi gyengeség, az emberi hiányosság, vagy az emberi bizonyos emberi természetes dolog, én nem szeretem, nem tudom, lehet, hogy ez az én hibám, én nagymamámról se osztottam meg fotókat, egyszer megosztottam, amikor elhunyt, akkor megosztottam talán egy fotót, vagy valamikor a Facebook oldalamon, de akkor is olyan fotót osztottam meg, amikor boldog. És nem azt csinálom, hogy folyamatosan megosztogattam nagymám most így evett, úgy evett, most itt voltunk, ott voltunk, és embereknek ez való szükséges, és nyomják a lájkot, amikor egy ember, aki már kiszolgáltatott, akinek már nincs döntési helyzete, az persze, hogy boldogat, hogy foglalkoznak, ő azt érzi, hogy foglalkoznak vele, de fel sem éri azt, hogy ő egyfajta lájkgyűjtő ember. Hányat látunk így a Facebookon? Én nagyon el tudok én szomorodni, vagy valakinek mondjuk, most éppen van, be is fogom fejezni, mert sokat beszélek, most olvastam, hogy valaki most egy nagy híres, vagy sztár, vagy ismert ember most egy nagyon súlyos gyógyítatlan betegségben van. Hogy korrekte? Hogy van-e köze? Nekem? Van-e közöm ahhoz, hogy ő halálos beteg? Van-e közöm hozzá? Én azt gondolom, nincs. Az ő saját magánügye. De ez a közméri, ez a közszereplés. Az embernek, amikor bütyke van, akkor azt kiírják a Facebookra, hogy igazán bütyke van. Én is így vagyok, hogy most persze látnak itt, most sokan nézik itt a Facebook oldalt. Én nem azért állok itt, mert most ettől jó, több akarok lenni, sztár akarok lenni, vagy megsimogassanak, vagy lájkokat kapjanak, hanem ez a feladatom. Papként ez a feladatom, hogy az Úr igéjét, az Úr örömhírét hirdessem. Hát nem leszek én több. Mert kevesebb se leszek. Talán kevesebb leszek. Azért leszek kevesebb, mert valamit adok a lelkemből, a szívemből. De nem azért teszem azt, hogy most én több lájkot kapjak. Ez is nagyon olyan érdekes dolog tud lenni, hogy az ember, hogy szerényen elfogadja a köszöneteket, és tényleg köszön az ember, amikor esetleg ad valamit. De ne az legyen, hogy csak azért teszem, hogy minél több lájkom legyen, vagy éppen a Facebookon, nem tudom, van egy ilyen statisztika szerint, minél több legyen. És olyan érdekes, az ember úgy be tudja szippantani ez a dolog, hogy nyomja a telefont, hogy hányan nézték most például én, hányan nézték ezt az élőadást, hányan kommenteltek. Ez a lényeg. Nem az a lény, az a lényeg, hogy valóban vagyunk és örülünk egymásnak. És akkor valóban az nehézségeket, a terheket valóban úgy Jézus szerint tudjuk hordozni, tudjuk cipelni. És kívánom ezt a rádió hallgatóknak is, akik ma bekapcsolódnak ebbe az adásba, hogy valóban ne azt érezzék, hogy ők ki vannak valamiből rekesztve, vagy nem lehetnek itt a Szent Misén, hanem csak a rádión keresztül hallgathatják, hanem az, hogy még így is a lelkünk, a szívünk, az összekapcsolódik, az valóban egyé tud válni a Szent Misében. És valóban, akik meg most nézik, azok se azban keseregjenek, hogy nem lehetnek itt. Itt vannak, a szívük itt van, és ez a legfontosabb, hogy valóban a szív együtt tudjon dobbanni, a szív együtt tudjon hálát adni a jó Istennek. Kívánom önöknek azt, hogy való mindenkinek kívánom azt, hogy valóban boldogok legyenek, és valóban öröm legyen a szívükbe, és valóban az élet nehézségeit, azt ne teherként éljék meg, hanem valóban higgyék el és fogadják el, hogy az Úr Jézus ott van mellettünk, és ezt a terhet, ezt valóban könnyűvé teszi, és az iga, ami a nyakunkban, amit kapunk az élettől, igát, amit hordoznunk kell, az valóban édessé tud válni. Amen.

0: Testvéreim, imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására.
1: Hogy ne a te szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és szeretettel intsék jóra a megtévedteket, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy akik elfáradtak és az életterhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját, add, hogy Kaszak Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bognár Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel járni embertársaink között, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyházra válasz. Úrunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi ember, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül.

Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és már ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel halljuk feltámadásra, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Gyönyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köszönjük.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az élet.

0: Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a múlt vasárnapi Péter Firé gyűjtése adott adományaikat a Szentszék javára, melyet továbbítottunk az egyházmegye felé, itt Bodajkon 43.140 forint gyűlt össze. Az elmúlt két hétben lelkipásztori körzetünk alsós és felsős hittantáborai is sikeresen lezajlottak. Nagy öröm számunkra, hogy összesen mintegy 80 gyerek töltethet együtt kegyelemben, gazdag élményekben teli napokat közösségünkben. Szívből köszönjük minden hitoktatónknak, segítőknek és önkéntesünknek áldozatos szolgálatát, szeretetteljes jelenlétét és munkáját. Hálásak vagyunk azért, hogy gyermekeink számára oly hetet szerveztek, amelyben a tartalmas kikapcsolódás, a közösségi élmények és a lelki feltöltődés egyaránt helyet kapott. Hirdetném az elkövetkező hét miserendjét, ma este 17.45-től litánia van, este 6-kor Szent Mise, hálából András születésnapja alkalmából. Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán van itt Szent Mise, a hétfői Szent Misét papi és szerzetes hivatásokért ajánljuk fel. A másik keddi, szerdai misehely még egyelőre szabad. Pénteken 10 órakor kísérjük utolsó földi útjára elhunyt Fábián Jenőné született Stróhéber Margitot, a bodajki temetőben imádkozunk Margit nővérünk lelki üdvéért. Este pedig 6 órakor van Szent Mise, ez a mise is még egyelőre szabad. Szombaton 16 órakor lesz itt egy esküvő, Barta Nándor és Keresztúri Rebeka esketésé, imádkozzunk a jegyes párért. 17.45-től szombaton litánia, 18 órakor Szent Mise, elhunyt László és elhunyt Ilona szülők halálának évfordulójára, elhunyt László fiúkért és élő családtagokért ajánljuk fel a Szent Misét. Jövő hét vasárnap, évközi 15. vasárnap, 9 óra 30-kor és este 6 órakor lesz Szent Mise, mind a két misehely még egyelőre szabad, és vasárnap este, ahogy szombat este is 17.45-től litániát imádkozunk. Úgy látom, kedves testvérek, hogy ezek lettek volna a hirdetnivalók, most pedig álljanak fel és fogadják az Úr áldását.
1: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járunk békével. Istennek legyen hála. Most segíts meg, Márul! Jöjjön!

Rabindranath Tagore, Adás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kétejt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szent Atya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutatóintézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypót, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutatóintézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, árpádházi Jolánta királynéről, árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogy a Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy érték meg ez a fő kérdés szerintem? Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadóország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb. De természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogajla nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anzsu Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
0: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
1: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
0: Pedig nem is az ő döntésük volt.
1: Így van.
0: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki sokan a fiatalok közül.
1: Hát,
0: pedig az a saját döntésük.
1: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
0: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
1: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
0: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
1: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben, felnőtt létére Nyilván a nyelvismerete sem biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesren templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épület együttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Ioannis Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
0: Abban a korban egyedülálló volt,
1: és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
0: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
1: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
0: Tehát nem itthonról kapta a példát?
1: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
0: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
1: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, II. András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és ami feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
0: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
1: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója, Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével. De vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
0: mit jelent ez, hogy királytükör?
1: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
0: Talán mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
1: Igen, igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az Intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
0: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
1: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg, sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
0: Ez vagy egy hát tanulmány legel... akkor.
1: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
0: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
1: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább.
0: De tud ilyet említeni?
1: Igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
0: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
1: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
0: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
1: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, meg kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarság Kutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók, az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól, a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
0: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
1: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Üdvözlégy, nap dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy, tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény, vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bárpor vagyunk. Örök bíránk így szól ítéletet, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent. Mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklotti port és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul. Az elveszett lyuk vállához simul és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdesség hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk fík szóval így felel. Hallelújas, ma százszor zengi el népünket dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zeng diadalt. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fogad sohasem meginogni. Az őstenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelölted helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővaddjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet.

0: füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Teleisszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger. Nyüzsög benne a számtalan tengeri állat. Parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé. S a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. S így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége. Lelje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg. Megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, Isten terebbé, mondja áldást lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. El is ment hozzá, és így beszélt. Egy városban élt két ember. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. A gazdagnak rengeteg juha, kecskéje és barma volt. A szegénynek azonban nem volt egyebe, csak egy kis báránya. Vette magának. Etette, úgyhogy megnőtt, vele magával és gyermekeivel. Evett a kenyeréből, és ivott a poharából. Az ölében aludt, s olyan volt, mintha a lánya lett volna. Egyszer vendég érkezett a gazdag emberhez, de nem tudta rászánni magát, hogy a juhai vagy barmai közül egyet is elvegyen, és a vendégnek, aki érkezett, elkészítse. Ezért elvette a szegény ember báránykáját, és azt készítette el vendégének. Dávid nagyon megharagudott az emberre, és azt mondta Nátánnak: amint igaz, hogy az Úr él, az ember, aki ilyet tesz, az a halál fia. A bárányt négyszeresen vissza kell fizetnie, amiért így tett, és nem volt kímélettel. Erre Nátán így szól Dávidhoz: magad vagy ez az ember. Ezt mondja hát az Úr, Izrael istene: fölkentelek Izrael királyává, és kiszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urad házát, és kebledre urad asszonyait, rád bíztam Izrael házát és Júda házát. És ha ez kevés lett volna, még megtetéztem volna ezzel meg azzal. Miért vetetted hát meg az urat, s tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? Kard által elveszítetted a hetita Úriát, hogy feleségül vedd a feleségét. Igen, elveszítetted az ammoniták kardja által. Nos, a kard sose fordul el házattól, amiért megvetettél, és elvetted a hetita Úriától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen. Ezt mondja az Úr: nos, a saját házadból hozok rád romlást. Elveszem a szemed láttára asszonyaidat, és odaadom őket más valakinek, hogy napvilágnál asszonyaiddal háljon. Te titokban tetted, de én egész Izrael szeme láttára napvilágnál viszem ezt végbe. Erre Dávid így szólt Nátánhoz: vétkeztem az Úr ellen. Nátán ezt válaszolta Dávidnak: így az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg. De mert ezzel a tetteddel káromoltad az Urat, a fiú, aki született neked, meghal. Ezzel Nátán elment haza. Az Úr megverte a gyermeket, akit Úria felesége szült Dávidnak, úgyhogy súlyosan megbetegedett. Dávid az Úrhoz fordult a fiú miatt. Szigorú böjtöt tartott, és amikor hazament, éjszaka a puszta földön aludt zsákkal takarózva. Udvarából a főemberek eléje járultak, és igyekeztek rábeszélni, hogy keljen föl a földről, de nem akart, s nem is evett velük. A hetedik nap a gyermek meghalt. Dávid udvari emberei nem merték neki jelenteni, hogy a gyerek meghalt. Azt mondták magukban: már akkor sem hallgatott ránk, amikor még élt a gyerek, és a lelkére beszéltünk. Hát hogy mondhatnánk akkor meg neki: a fiú halott, még kárt tenne magában. De Dávid észrevette, hogy udvari emberei suttogtak egymás közt. Ebből megértette, hogy a gyerek meghalt. Ezért Dávid megkérdezte udvari embereitől: meghalt a gyerek? Meg, felelték. Erre Dávid fölkelt a földről, megmosdott, bekente magát olajjal, és más ruhát öltött. Aztán elment az úrházába, és leborult. Ezután ételt tettek eléje, és evett. Erre udvari emberei így szóltak hozzá: mit csinálsz? Amikor még élt a gyerek, böjtöltél, és siránkoztál. Most meg, hogy a gyerek meghalt, fölkelsz, és ételt veszel magadhoz. Ezt válaszolta: amíg a gyermek még élt, böjtöltem és sirattam, mert azt gondoltam, ki tudja, hát ha megkönyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyerek. De most, hogy meghalt, minek böjtöljek tovább? Hát visszahozhatom. Én utána megyek, de ő nem tér hozzám vissza. Dávid Batszebát is vigasztalta. Elment hozzá, és együtt hált vele. Batszeba fogant, és fiút szült. A Salamon nevet adta neki. Az Úr kedvét találta benne, és ezt tudtul is adta Nátán próféta által, aki az Úr szavára Jedidjának nevezte el. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Megsokasodtak vétkeim, és bűneimnek száma, mint a tenger homokja. Bűneim sokasága miatt nem vagyok méltó, hogy lássam a magas eget, mert haragra ingereltelek, és ami színed előtt gonosz, olyat tettem. Gonosságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen, egyedül csak ellened vétkeztem, és ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
2: Olvasmány Szent Ágoston beszédeiből. Gonosságomat belátom, mondja Dávid. Ha én belátom, akkor te ne ródd föl azt nekem, Istenem. Még ha becsületesen éltünk is, ne gondoljuk, hogy nincs bűnünk. Életünk annyira lesz dicséretes, amennyire Isten bocsánatát kérjük. Kétségbeejtő az olyan ember, aki nem annyira saját bűneit nézi, de annál inkább vájkál a másokéban. Szimatolja, de nem azért, hogy javítson rajta, hanem mert marni akarja. Mivel magát nem tudja tisztára mosni, ezért inkább másokat igyekszik bemocskolni. Mi ne így tegyünk, amikor Dávid példájára imádkozunk, és elégtételt akarunk nyújtani Istennek. Dávid azt mondta, gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Nem figyelt ő más bűnére, hanem saját magát vádolta. Nem csak a felszínen tapogatózott, hanem mélyen magába szállt. Saját magának nem kegyelmezett, hogy a maga számára ne meggondolatlanul kérje a megkegyelmezést. Ki akarsz engesztelődni Istennel? Gondolkozz! Mit kell tenned, hogy Isten megbékéljen veled? Figyeld meg, mit olvasunk ugyanebben a Zsoltárban. Te a véres áldozatot nem kedveled, égő áldozataimban nem lelett kedved. Hát akkor ne is legyen már áldozat? Ne ajánlj fel neki semmit. Hát semmiféle áldozattal sem lehet Istent kiengesztelned. Hogy is mondtad a Zsoltárban? Te a véres áldozatot nem kedveled, égő áldozataimban nem lelett kedved. Folytasd csak tovább, és halld. Isten előtt kedves áldozata megtört lélek, te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Vesd el, amit hajdan áldoztál, hiszen megtaláltad, hogy ezután mit áldozzál. Hajdan atyáid áldozatokat öltek le az oltáron, és azt tartották áldozatnak. Te a véres áldozatot nem kedveled. Tehát azokat már ne keresd, hanem keresd a te áldozatodat. Égő áldozataimban, mondja, nem lelett kedved, tehát ha égő áldozataimra rá se nézel, vajon akkor semmiféle áldozat sem jó neked? Dehogy nem. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek. Te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Van tehát, mit áldozzál. Hát akkor ne nyájak körülnézelődj, de hajóútra se készülj, hogy távoli országokból drága illatszereket hozzál. Saját szívedben keressed, mi volna kedves Istennek. Szívedet kell megtörnöd. Mit félsz attól, hogy elvész, ha összetöröd? Hisz ott áll a Zsoltárban megírva, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Hogy tiszta szívet lehessen benned teremteni, ahhoz a tisztátalant össze kell törnöd. Ne legyen tetszésünkre az, ha vétkezünk, mert a bűn nem tetszik Istennek. Mivel nem vagyunk bűn nélkül, legalább abban hasonlítsunk Istenhez, hogy nekünk se legyen a tetszésünkre az, ami neki nem tetszik. Legalább annyira egyesülj Isten akaratával, hogy neked sem tetszik te magadban az, aki téged teremtett. Bűneim, Uram, mint a nyilak, átszögeztek engem, de mielőtt sebeim elmérgesednének, Uram, Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Új és erős lelket önts belém. Uram, Istenem, gyógyíts meg engem a bűnbocsánat gyógyszerével.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az óra imedére jár, s bennünket imádságra hív. E szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élik, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos vényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vesződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dúskenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr. Alleluja. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén. Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja.
1: Beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek, mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Amikor ítéletre fölkel az Isten, alleluja.
1: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal.
0: Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram! Ígéreted szerint adj nekem értelmet!
1: Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát, Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak 4 nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testvérünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál égettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál égettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Július 5-én vasárnap a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde hangzik el 13 órakor, Sárközi Violetta beszélgetése az Alfa kurzusról, a Zalaegerszegi Mária Rádió műsorából 13 óra 25 perckor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 45-kor hallgathatják meg. Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órakor, Litánia 14 óra 15 perckor, Bőte Csaba testvér füveskönyve Vukovics Edit felolvasásában hangzik el 14 óra 20 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16 óra 25 perckor. Café Francesco Podcast 56. Az egyedülállók helyzete az egyházban. Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása hangzik el 16 óra 50 perckor. Harangozó Imre néprajzi műsorát 17 óra 35-kor hallgathatják meg. Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya tanúságos történetei 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Gálye Nőverbita atya elmélkedése legyetek apostolok 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Lira Történeti Kutatócsoportjának műsora 20 óra 16 perckor hangzik el. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. A papi hivatásról őszintén 21 óra 5 perckor. A Felvidéki Mária Rádió műsora 22 órakor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor, a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, így a Szent Pál a Filippiekhez írt levelében. Imádságra hívjuk a hallgatói családot, kérjük együtt a fölséges Istent, világosítsa meg embertársaink értelmét, hogy az emberi életeket követelő konfliktusok lecsendesedjenek a világban. Imádkozzunk együtt az országok vezetőiért, a békéért, Teréz anya szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni, mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
7: Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt Váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, Ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó Táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperász, premontrei apátsági templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig, zarándoklat Mária Besnyőre. Dona Nobis Pácsem Kánon, Kodály Kohorz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balog Pius Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Kedves testvérek, Urunk megdicsőülésének szent titkain elmélkedünk a Márianosztrai Fegyház és börtön fogvatartottjaival. Imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafűzért, hogy Jézus öt ragyogó szent sebéből gyógyulást nyerjünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikusnak a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: A dicsőséges olvasó első misztériuma. Jézus feltámad. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert tanúságot tettünk Isten ellen, hogy feltámasztotta Krisztust, pedig nem is támasztotta fel, ha a halottak valóban nem támadnak fel. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. A nagy meglepetés, amire senki sem számított. Üres a sír. Az asszonyi fecsegésen, a csalók hazudozásán, a lefizetett őrök tanúságán, minden emberi kételyen és ellenvetésen átragyog az örök igazság. Jézus feltámadt.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
5: és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent tagja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent tagja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
5: Asszonyunk

0: Második misztériuma. Jézus felmegy a mennybe. Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére. A rátok lejövő Szent Lélek, mondta, erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. A jászolba született és a keresztre feszített Krisztus a miénk. A feltámadott azonban nincs az emberek hatalmában. Felmegy a mennybe, elfoglalja örök helyét az Atya jobbján. A földön járó ember az égre néz, Jézusra, a célra, amifelé haladnunk kell.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A dicsőséges olvasó harmadik misztériuma. Jézus elküldi a Szent Lelket. Mikor elérkezett pünkös napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájan beteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Jézus elmegy, de nem hagy magunkra. A megváltás kincsének mindenkor, minden emberéhez el kell jutnia. Ezt a küldetést emberi erővel lehetetlen teljesíteni. Ezért kapjuk tőle, mint utolsó és végső ajándékot, a Szent Lelket, az igazság és a szabadság lelkét.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: A dicsőséges olvasó negyedik misztériuma. Jézus felveszi édesanyját a mennybe. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, vajódva, a szüléstől gyötrődve kiáltozott. Fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzetet. A kör bezárul. Mária méhében testesült meg az Isten, és most az anya születik meg a fiútól a mennyországban. Isten anyja fiának jobbján, egy erős asszony egy sikeres férfi mögött. Ő az anyja az egyháznak, Isten minden gyermekének.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a rosszból. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenkinek kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges olvasó 5. misztériuma. Jézus megkoronázza édesanyját. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével. Mária minden dicsősége Jézusra áramlik. Amit a királynőnek ajándékozunk, az a király kincstárát gyarapítja. Isten mindent rajta keresztül adott nekünk Jézusban. Mi is Márián keresztül adjuk neki teljes önmagunkat.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte számunkra az örök élet jutalmát. Add kérünk, hogy ezekről a szent titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A dicsőséges rózsafüzér imádságait a Márianoszrai Fegyház és börtönfogva tartottjaival mondtuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskóverseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedülélők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit. Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel
Péter révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Mise két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának, az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia ponte dell'unità del popolo cristiano,
1: le forze necessarie amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: A mai katekézisben is tehát folytatjuk a Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
2: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
2: a bond of charity,
1: az egység,
2: a paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
2: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's
1: audience, zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpétertérre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Amerikai Egyesült Államokból.
2: Upon all of you and
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
2: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
2: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
2: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos.
1: Arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál. Majd pedig adjunk hálát Istennek.
2: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Az oltári szentségben átalakulunk.
2: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: está. Az eukarisztia szentsége az eljövendő isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
2: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Szent Atya, üdvözlöm most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
2: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú zarándokokat.
2: San José do Rio Preto e sacerdote di Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya. Kedves testvéreim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
2: Facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare.
1: Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a Szent Misére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab ajkú zarándokokat.
2: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
2: Saluto cordialmente i polacchi.
1: A lengyeleket.
2: In particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
2: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén. Elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Az olasz ajkú zarándokokat a téren.
2: In particolare saluti fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
2: Del Festival Internazionale della Salute
1: és részt vesznek azokon a konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
2: Del Camino Neocatecumenale.
1: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre.
2: Különböző
1: országokból érkeztek.
2: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico
1: sia per voi sostegno nel ministero
2: a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani malati
1: che
2: sposi novelli.
1: Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Az Alfa egy több hetes kurzus, amely felekezettől függetlenül a keresztény hitet felfedező találkozások sorozata. Minden alkalom része egy jó hangulatú vacsora, egy előadás a keresztény hittel kapcsolatban, és egy kis csoportos beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja gondolatait és felteheti kérdéseit az adott témával kapcsolatban. Elsősorban azoknak szól, akik nem járnak templomba, de segítségére lehet azoknak is, akiknek megújulásra van szükségük. A 11-12 héten át tartó

0: Kornél evangélikus lelkészekkel. Majd Házi Bencét kérdeztem a Szombathelyen már több éves múltra visszatekintő ifi alfáról.
1: Tavaly indult, tulajdonképpen teljesen nyitott és felekezettől függetlenül, teljesen ökumenikus, és még azon túl is meghívtunk minden egyes párt. A házasság, mint életforma jelenik meg a házas alfában. A cél az, hogy tulajdonképpen keresztény szemszögből egy kicsit átbeszéljük a házasságnak az alapvető kérdéseit, és megerősödjünk. Tulajdonképpen itt egyfajta randi estekről van szó, ahol a párok egymással, és csak is egymással beszélik meg, de mégis van egy tematika, és akkor így meg tudnak erősödni, és a célja ennek az egésznek, hogy erős legyen a házasságom, egy olyan világban, ahol minden nagyon gyors, minden fel van pörögve, egy rohanó világban élünk, ebben egy kicsit mi a házasságra koncentrálunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez a befektetett idő, ez a legfontosabb, és ugye sokan azt mondják, hogy ilyen meg olyan a házasságon, tehát ez egy kicsit időbefektetés is. Hát ezzel a céllal indult, most már a második sorozaton vagyunk lassan túl, mert az utolsó alkalom maradt már csak hátra, és ősszel indítanák a harmadikat is Zalaegerszegen. Ezek a randevú vacsorák olyan jól szoktak sikerülni, hogy vissza is jönnek, tehát aki már egyen részt vett, az eljön a másodikra is, pedig neki már minden ismerős, de akkor ő egy külön, de mégis eljön, és egy külön tematikát átvesz, és mégis szeretne ott lenni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen életmód, egy ilyen kultúra alakul ki, hogy a házasságomat újra és újra megélem, annak szépségét, szentségét, különlegességét, egyediségét, a feleség felfedezi a férjét, a férje feleségét. Hát röviden ennyi.
0: Sok évvel ezelőtt voltam egy alfán, ami számomra nagyon nagy élmény volt, de ahogy én itt ezen a workshopon meghallgattam, ez a házas alfa, ez egészen más, mint a, nevezzük így, mint a normál alfa. Mitől is más ez?
2: Attól más, hogy itt nem elsősorban keresztény hittartalom kerül átadásra, hanem keresztény pszichológusok segítenek abban a pároknak, hogy a párkapcsolati dolgaikat helyes mederben tartsák.
0: Ketten segítkeznek ebben a kurzusban, vagy pedig van más segítő is, aki szolgál és segíti ott a párokat?
2: A segítés ebben az esetben tényleg csak technikai. Tehát a projektornak a felállítása, a vetítővászon elhelyezése, meg a videónak a megállítása, elindítása, az időnek a mérése, hiszen itt ugye beszélgetésekre van osztva az este, és azoknak meghatározott ideje van. 5-10 vagy éppen 30 perces beszélgetések vannak kijelölve a munkafüzetbe, és nagyon fontos, hogy az étterem nyitvatartásához igazodva ezeket az időkereteket valóban úgy tartsuk meg, ahogyan az elő van írva. Tehát, hogy egy 30 perces beszélgetés az ne legyen 35-40 perc, meg az 5 perces se legyen 15 perces. Nagyon fontos az időkeretekkel való helyes gazdálkodás, mert ugye önmagában a videó az egy 51 perces egység, és az ezt megszakító beszélgetésekkel éppen végzünk 8:45-9-re, tehát ez egy viszonylag hosszú alkalom, és nagyon fontos, hogy a párok tudjanak arra készülni, hogy a babysittert, vagy éppen a segítséget azt úgy tudják kérni, hogy ők minden alkalommal tervezetten haza tudnak érni arra az időpontra, ami meg van beszélve.
0: Most már két alkalommal is csináltak akkor itt Zalaegerszegen ilyen alfát. Hány pár vett ebben részt, és honnan tudtak meríteni?
1: Az első alkalomra azt hiszem, hogy 20 pár jelentkezett, ami 40 főt jelent. Nem is tudtunk nagyon elférni, tehát nagyon jó volt, két projektorral adottuk meg a vetítéseket. A második alkalomnak az időzítése már nem annyira volt jó, ugye most ez a tavasz időszak, itt kevesebben vagyunk, és most ősszel újra indítanánk a harmadikat, ahol egy előkészítő munka után azt reméljük, hogy legalább 10 pár, tehát legalább 20 fő részt tud venni. Nem kell, hogy nagyon sokan legyünk, tehát nem erről van szó, ezek nagyon közvetlen baráti dolgok is, hogy honnan tudunk meríteni. Tulajdonképpen itt szájról szájra és személyesen

0: történik a meghívás. Én azt is szeretném kérni mindenkitől, aki elvégzi ezt a kurzust, hogy ő szóljon a barátjának is hozzá. Tehát ez egy annyira felszabadult, vicces, közvetlen este, hogy itt ezek működnek, csak ugye kell, hogy szóljunk a másiknak. Ez a legjobb reklám, hogyha a saját példám, saját barátaimnak mondanák.
1: És kik azok, akik eljönnek? Tehát esetleg ők valami elmélyítést szeretnének a saját párkapcsolatukban, vagy már közel vannak ahhoz, hogy probléma van a házasságukban, és esetleg egy válástól szeretnének ilyen módon megszabadulni? Tehát mit tapasztalnak, hogy kik azok, akik eljönnek, és végig is csinálják?
2: Minden típusú élethelyzetre van példa. Tehát volt olyan az előző két alkalommal is, hogy direkt kapcsolatjavítás céljából érkeztek párok. Aztán volt olyan, aki itt a beszélgetések során döbbent rá arra, hogy neki bizonyos kérdésekkel intenzívebben kell foglalkozni, és elmentek aztán utána párterápiába. Tehát, és aztán az egy sikeres folyamat lett az életükbe. Tehát ez egy nagyon sokféle módon működő. És az az érdekes, hogy igazából, hogyha az ember 2-3 évvel később újra megnézi ezt a dolgot, és újra kell válaszolni azokra a kérdésekre, amik előjönnek, akkor teljesen biztos, hogy más dolgok fognak előjönni. Tehát ez olyan, mint hogy a karácsonyi történetről is lehet 8-féleképpen prédikálni, ugyanígy a házassággal kapcsolatban is van, amikor ezt a dolgot tartom intenzívebbnek, vagy éppen fontosnak, van, amikor a másik dolgot kell lecserélni, tehát ez azt gondolom, hogy tényleg ez egy mindenki számára elérhető lehetőség, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tehát nem volt olyan pár, amelyik azt mondta volna, hogy megbántuk, hogy rászántuk ezt a hét estét. Tehát ez abban is látható egyébként, hogy ebből a 20 párból 8 azt mondta, hogy akkor ők továbbiakban is jönnek, és folytatják, nem is a videós kurzust, hanem tulajdonképpen csak párkapcsolatépítő beszélgetés indítókat várnak tőlünk, és jönnek, nem mondják azt, hogy akkor elég volt, mert igazából az a célja ennek az egésznek, hogy felismerjük azt, hogy ha van egy házasságunk, azt gondozni kell folyamatosan.
1: Házi Bencével beszélgetek, aki Szombathelyről érkezett, és az IFI Alfának az egyik segítője ott Szombathelyen. Mit kell tudni az IFI Alfáról?
3: Az IFI Alfa alkalmak egy szerintem nagyon jó videósorozat, amit most már évek óta csinálunk Szombathelyen. Először azért egy kicsit nagyobb társasággal csináltuk. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit családiasabb légkörben, ilyen 10-15 fővel, és nemek szerint elszeparáltan folytatjuk. Tényleg nagyon jó alkalmak. 3 kérdés van egy-egy videó alkalmával. Ezek a videók egyébként nagyon színesek, nagyon informatívak. Lekötik a fiataloknak a figyelmet szerintem, ami a mai világban nagyon fontos, hogy nagyon sok impulzus kell ahhoz most már, hogy a fiataloknak lekössék a figyelmét. Ezekben az alfakurzusos videókban abszolút megvannak ezek, illetve a kérdések is nagyon elgondolkoztatók, amiket le tudnak vetíteni a hitéletükre, illetve a saját személyes kis életükre, és nagyon jó kis beszélgetések tudnak belőle kerekedni.
1: Hányan vesznek egy ilyen részt, és ez mennyire önkéntes? És egyáltalán persze IFI kurzus, de hát akkor az lehetne 15 éves is, meg lehet 24 éves is. Mégis kiknek szól ez?
3: Ez most nálunk Szombathelyen nagyon speciális, ez egy kötelező alkalom nálunk, ez most kollégisteknek van jelen pillanatban. Ez egy 9-es korosztályt jelent jelen pillanatban. 10-15 fővel megyünk, ez azt jelenti, hogy 3 segítővel nagyon kellemesen 4-5 fős csapatokban el tudunk beszélgetni, moderálni ezeket a beszélgetéseket, amiket éppen a film ad nekünk.
1: És mi az, amit a legjobban szeretnek a fiatalok egyébként az alfa kurzusban?
3: Egyértelmű, ugye ezek össze vannak kötve valamiféle lakomával, ha legyen csak szó egy pizzáról, egy zsíros kenyérről, vagy csak szörpről, kis nasiról, de ezek mindenképpen motiváció jelentenek arra, hogy szívesen jöjjenek, még szívesebben jöjjenek ezekre az alkalmakra.
1: Az idősebb korosztály, gondolom őket talán könnyebb megszólítani, az egyetemista korosztályt nekik is csináltatok, mert most akkor egy nagyon fiatal korosztályt szólítottatok meg, és akkor nem is biztos, hogy ez annyira szerencsés ez a 15 éves korosztály. Ugye én most itt arra gondolok, hogy ott esetleg az egyetemista kollégium.
3: Ha jól emlékszem, bár abban én nem vettem részt, de volt ott is ilyen hasonló alkalom. Én azt kell, hogy mondjam, ez a 14-15 éves korosztály, szerintem ez jó. Főleg arról beszélgetünk, hogy ők kollégisták, ők kiszakadtak otthonról, szerintem kell nekik valami állandóság, valami támasz, akár a hitben, akár barátaikkal lehetnek, beszélgetnek. Most tényleg itt ez egy jó kis közösség, talán, hogy így lehet mondani. Ez egy támasztó erő, hogy így fogalmazzak.
1: A 12 témából mi az, ami ezt a középiskolás korosztályt leginkább megfogja, és mi az, ami a legtávolabb áll tőlük?
3: Nem mondanám azt, hogy vannak így kedvenc témakörök. Talán így az elvontabb fogalmak, amiket nehezebb megérteni, egy szentlélek fogalom, de közben szerintem én biztos csatolnék, mert talán ez a legszebb, amikor imádkozunk értük kézretétellel egy közbejáró imádságot, akkor azért érezhetően tapasztalhat az, hogy megilletődnek, és el is gondolkoznak talán, megérinti őket a Szentlélek, és tényleg olyan előzékenyüléseknek lehetünk tanulni, amit tényleg nekünk is nehéz megélni.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel a házas alfáról és Házi Bencével az ifi alfáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Július 5-e. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Izajásnál olvassuk az 56. fejezet 8. versében ezt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Az Izajás 56. fejezet, ez a Izajás könyve 3. nagy szakaszának a része és fő témája, az idegen népeknek is szól a kegyelem. Nem csak mi, hanem mások is részesülhetnek az Úr kegyelmében. Isten nem csak a szétszóródott Izrael maradékát gyűjt össze, hanem gyűjt azokhoz másokat is. Sőt, Isten nem azért ad üdvösséget az idegeneknek, mert megtartják a parancsait, hanem csupán kegyelmes szeretetből, ingyen. Ez a szeretet azonban arra indítja ezeket, hogy az Úr akarata szerint éljenek. Így boldoggá lesznek. Még a heréltnek is van esélye, aki megvetettként élt abban az időben, mert megcsonkított ember volt. A sokféleképpen megcsonkított életek jó eséllyel pályáznak itt. Hányféleképpen tette terméketlenni, tehetetlenni életünket a tévedések, a bűnök sokasága, és mégis van esély. Bárcsak vezetőink is ráébrednének erre. És megtérve, másként pásztorolnák az életünket, de megfordítom. Aki megtért, az nem a vezetőkre hálítja a felelősséget, és nem is azokban bízik, hanem először maga tesz mindent megújult szívvel, másként az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Ne légy féltékeny és irigy. hogy Isten nem csak neked, hanem másoknak is ad üdvözítő javaiból. Sokféle irítség fúr bennünket, de a legtaszítóbb az, amikor valaki a hitben szűkkeblű. Olyan ez, mint a tékozló fiú történetében az idősebbik fiú duzzogása, aki nem érti atya szeretetét, amellyel visszafogadja a hűtlen fiát. És az apa joggal pirít rá, és ránk is. Vigadnod és örülnöd kellene. Mennyire nem tudunk örülni a másik örömének? És mennyire nem tudunk örülni még a másik üdvösségének sem? Amen.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez az zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottál.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk, Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy Önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

Hírek. Boldog-boldi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balaton fűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjong Sion leánya, zengjének egy Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat, széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Zakariás prófétának ez a jövendőlése Sionról, illetve Izraelről szól, de ugyanakkor a messiásról is. Tehát a királyi messiást mutatja itt be, közelek királyod, és ez a király Szamárháton jön, nem lovon, és érdekes módon a lovakat elpusztítja. Hát a ló az tulajdonképpen egy harci ménynek számít, és pontosan erről beszél, hogy a harci íjakat is, azt is összetöri, meg a harci szekereket is, amelyeket hát lovakkal húztak. Tehát ez az akkori harckocsikat akarja jelölni, és mutatja, hogy ez a király, ez egyébként hatalmas, igaz, de győzedelmes, de ugyanakkor alázatos. És ezért jön a Szamárnak a hátán, a Szamárnak a csikaján, mert aztán az evangélium céloz, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és Jézus a békét hozza el a népeknek, és ugyanakkor egy békés uralmat akar, azt lehetne mondani, egészen a föld határáig, tehát az egész világon. Tehát Jézus a békesség szerzőket mondja boldognak, és ő maga szerzi leginkább ezt a békességet. A mi szívünkbe is békét, nyugalmat tud árasztani, erről szól majd az evangélium. Jézus magát, bár királynak mondja, király vagy te, ugye a passióban ezt megkérdezik, de az ő királysága azt jelenti, hogy tanúságot tegyen az igazságról, ahogyan ezt válaszolja Pilátusnak, és ugye Pilátus mondja, hogy mi az igazság. És ugyanakkor ez az uralom, tehát egy szelíd uralom, de Jézus mégis meg tudja ezt valósítani. Egyrészt itt az újongás, az öröm, ez ugye virágvasárnapi jelenet is bizonyos értelemben, és íme közeleg a királyod, ez az íme kifejezés a hinné az Ószövetségbe, ez a rámutató szócska, azt akarja kifejezni, hogy valami hirtelen változik. És itt is valóban az öröm amiatt jogos, mert hát jön a király. Tehát Jézus ezt a királyságot akarja megvalósítani, de egészen más eszközökkel, mint ahogyan azt az emberek elvárnák. Tehát nem egy háborús király bevonulását akarja ez jelenteni, vagy császárét, hanem egy jelzi a jövetelén is, hogy ő nem egy harci ménen, egy paripán jön, amelyik tulajdonképpen a háborút is jelképezné, hanem Jézus a szegény embereknek a teherhordó állatán a Szamáron jön be és vonul be Jeruzsálembe. Tehát ez a rész nagyon is passzol az evangéliumhoz, ahol aztán Jézus tulajdonképpen beszél arról, hogy ő, hát kicsoda, hogy ő tulajdonképpen egy kinyilatkoztató, és most rátérünk majd az evangéliumra, egyúttal vissza is utalok erre a szakaszra, amelyik nagyon szépen összhangban áll az evangéliummal. Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus pontosan erről beszél, hogy ő hogyan is akarja ezt a békességet megvalósítani, és kiknek akarja ezt elhozni. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyán, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Ez a szakasz, tehát, ahogyan említettem, nagyon is összhangban áll Zakariás prófétának ott a 9. fejezetben tett jövendőlésével. Ha megnézzük ezt az evangéliumi szakaszt, itt a 11. fejezetben találjuk, előzőleg Jézus korholja azokat a városokat, ahol ő csodákat tett, jajt mond, jaj neked Korozain, jaj neked Betszajda, mert ha pogány területeken, Tírus, Szidonban történne, már rég szőrzsákban járnának az emberek, tehát bűnbánatot tartanának, és ez a hang nem itt megváltozik, és tulajdonképpen Jézusnak a működése bizonyos tekintetben, bizonyos embereknél kudarcba fullad, mert nem akarják őt elfogadni. Erről szólnak a jajok, amelyek ezt a szakaszt megelőzik. Itt pedig Jézus arról beszél, hogy mégiscsak akadnak olyanok, akik megfogadják az ő szavát, és akik hozzá mehetnek a gondjaikkal, bajaikkal, terheikkel. És feltűnő, hogy Jézus az Atyához fordul, és ugyanakkor az Atya az egyúttal az ég és föld ura. Ezzel kapcsolatban megjegyzük, hogy a zsidó imádságban ez az ég és föld ura nem nagyon fordul elő. De ugyanakkor Istenre az jellemző, hogy valamit elrejt, de valamit mégis kinyilatkoztat. Itt tehát Jézus kinyilatkoztatóként is mutatkozik be, mert ez a kinyilatkoztatás, ez tulajdonképpen megvan annak is a jelentősége, hogy ez kinek, kiknek szól, ez a kinyilatkoztatás. Tehát itt bölcsek, okosak, nyilvánvalóan a bölcsességre való törekvés az Ószövetségben nagyon dicséretes. És ugyanakkor mégis ezekkel szembeállítja a kicsinyeket. Ezek a kicsinyek, ezek tulajdonképpen az alázatosak. És ebből arra lehet következtetni, hogy az Atya, ha kicsinyeknek akarja kinyilatkoztatni magát, és mindent átad Jézusnak, hogy Jézus maga is a kicsinyekhez sorolja magát, tehát az alázatosakhoz, akik tulajdonképpen nem visznek végbe olyan nagy dolgokat, de Jézus mégiscsak végbe viszi ezeket a jelentős dolgokat, amivel az Atya megbízza őt. És ugyanakkor benne van az is, hogy Jézus maga is kinyilatkoztató, és azt is mondja, hogy ez az Atyának így tetszik. Tehát Istennek mintegy ez a stratégiája. És azt is mondja, hogy ő mindent megkapott az Atyától, és az Atyát igazából nem ismeri senki sem úgy, mint ahogyan ő ismeri. De ugyanakkor Jézus ebbe az ismeretbe bennünket is be akar avatni. Nyilvánvalóan akkora ismeretre és olyan ismeretre nem teszünk szert, legfeljebb valaki jól van sugalmazva, és bizonyos értelemben részesül ebből a kinyilatkoztatásból, de az igazi kinyilatkoztató maga Jézus, akinek a fiú ki akarja ugye nyilatkoztatni az atyát. Tehát egyrészt Jézus úgy mutatkozik itt be, hogy ő a kinyilatkoztató, tehát ő az, aki föllebbenti Isten akaratáról a fátylat, tehát ami el van rejtve, azt ő most fölfedi, de megvan, hogy kik azok, akik ebben részesülhetnek. És utána, mint egy beszél ezekről a kicsikről, hogy kik is ezek, hogy azok, akik fáradtak, terhek alatt görnyednek. Ez a fáradt, tehát tulajdonképpen azokat az embereket jelzi, akik talán a másutt Jézus mondja, hogy farizeusokról, hogy terheket kötöznek össze, de nem könnyítenek, és egy ujjukat sem mozdítják, hogy ezeken a terheken, amiket a népre raknak, azon könnyítsenek. Terhek alatt görnyednek, és ő felüdíti őket. Tulajdonképpen ezek a szavak itt nagyon sok úgynevezett, mondjuk azt, hogy egyszer előforduló kifejezés szerepel itt Máté evangéliumában. A felüdítelek titeket, ez jelenti a táplálást is, hogy Jézusnál fel lehet üdülni, és ez a anapauszó, benne van a pauza, a szünet, a megállás. Tehát, hogy egy kicsit, mint egy az emberek tanítványainak, és mondjuk vonuljunk félre, hogy egy kicsit kipihenjétek magatokat. Tehát ez is jelenti ezt a felüdítést, de felüdítésnek nevezik nagyon sokszor azt is, hogyha valakit megkínálnak, mint egy azzal, hogy élelemmel, és az is felüdítést akar jelenteni. Az Ószövetségben Ábrahám is, amikor megvendégeli ezt a kifejezést, használják. Ugyanakkor Jézus beszél az igáról, tehát az iga jelenti a törvény teljesítését az Ószövetségben, maga a Tóra egyfajta iga, de ez az iga, ez más. Jézus arról beszél, hogy az én igám édes, ez egy rossz fordítás, nem mintha mézzel lenne bekenve, és az én terhem könnyű. Ha megnézzük, ez a Christos szó szerepel itt a görögbe, ami jelenti azt, hogy kényelmes, jól használható, ugyanakkor azt is jelenti, hogy úgy testre van szabva, mint amikor valami, amit viselni kell, az pontosan ránk szabták. Ebben benne van valamiképpen, hogy az ő igája, az is tulajdonképpen bizonyos értelemben teher, de ez mégis könnyű, ahogyan hozzáteszi, hogy az én terhem könnyű, és ezt az igát, ezt ránk szabta. Tehát mindenkire valamit rászab Jézus, és személyesen tudja, hogy mi az, amit el tudunk viselni, mi az, ami már nekünk túl terhes lenne. És azt is mondja, hogy ez könnyű, ez a teher. És megtaláljuk nála a nyugalmat. Ez az a pauza, a nyugalom, hogy be tudunk menni Istennek a nyugalmába. Ez nagyon gyakran a katapauzis a görögben, ez a kifejezés, hogy Istennek a nyugalmába be tudunk menni, és Jézus tudja ezt a nyugalmat nekünk kínálni, és az ő igája az egyúttal nyugalmat is ad, a lelkiismeretnek a nyugalmát. És ugyanakkor tanuljunk tőle, ahogyan itt mondja. Tehát benne van a kinyilatkoztató, ő a kinyilatkoztató, és ettől a kinyilatkoztatótól, magától, Krisztustól tanulhatunk. Ugyanakkor mégis legyünk alázatosak, mint ahogyan ő mondja, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ez a szelíd, ez ugye boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, mondja másutt a hegyi beszédben Jézus. És benne megtaláljuk a nyugalmunkat. Hát mi másra kellene törekednünk nekünk is, mint hogy itt az életünkben, ami nagyon sokszor hát eléggé sűrű vagy hektikus, nehezen találjuk meg a nyugalmunkat, és Jézus ezt is akarja tanítványainak is, hogy kicsit vonuljunk félre. Itt a nyári melegben, amikor tulajdonképpen annyi mindentől gyötrődünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy Jézus fölkínálja nekünk ezt a nyugalmat, és csak nála találjuk meg lelkünknek a nyugalmát. Ő az, aki igazán fel tud üdíteni bennünket, mégpedig a tanításával, a kinyilatkoztatásával, a szelídségével, és ne feledjük el, hogy ő a királyunk, aki tudja, hogy mi mennyire vagyunk képesek, és szeret bennünket, és szeliden közeledik hozzánk is. Adja a jó Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, és ez boldogsággal töltsön el bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmaz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmaz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Tizenkettedik fejezet. Házassági karambolok.

Ha azt látom, hogy valaki kapálózva, hadonászva száguld le a sípáján, a hegyoldalon, a lábai összeakadnak és hatalmasat esik, akkor nem arra gondolok, hogy a síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az illető nem tanulta meg jól. Olyan pályára ment, amihez nincs meg a kellő felkészültsége. A siklás valójában csodálatos, repülés, szabadság, kihívás. Az a bölcs hozzáállás, hogy alázattal elkezdek tanulni, és megteszek mindent, hogy megtapasztaljam az ég és föld közötti suhanás élményét. Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy a házastársak nem élnek szépen, szeretetben együtt, akkor nem a házasság intézményét kell elvetnem, hanem azt kell megállapítanom, hogy sajnos sokan naívan, vakon, túl gyorsan rámentek a fekete pályára, és emiatt kisodródtak, összetörték magukat. Nem a pálya rossz, egyszerűen nem tudtak bánni a felmerülő nehézségekkel.

Látjuk, hogy a házasság útján sok tövis terem. Mennyi fájdalom, válás, szakadás van. Felmerül a kérdés. Vajon a házasság természetéből fakad, hogy ilyen nehéz, hogy gyakran nem érti meg egymást a férj, a feleség? Vagy talán az a gond, hogy rossz irányban indultunk el az úton? Sok hibát követtünk el, és kisodródtunk az út szélre. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki azért keres párt, azért akar szerelmes lenni, hogy az életét zsákutcába vezesse. A párkapcsolati karambol következményét nem elítélni kellene, hiszen egy motorbiciklis akkor is számíthat a társadalom segítségére a baleseti sebészeten, ha hibás volt. Akkor is küzdenek az életéért, ha felelőtlenül vezetett.

Szégyeltek az emberek, ma trendivé, divatossá váltak. Félrehajlásaikkal, bűneikkel büszkélkednek, hencegnek az emberek. Hogy ez hogyan fog megoldódni, nem tudom. Talán magától. Most napokig nagyon meleg volt, aztán jön egy hűvös őszi reggel, és már nem lesz hőség. Nem tettünk semmit, egyszerűen beköszönt az ősz. Minden háznak megvan a keresztje, minden kornak megvan a maga buktatója. Idővel talán tisztában fogunk látni, és megértjük a testiség igazi értékét, és azt az emberek se alul, se túl nem fogják értékelni. Ki kell tartani alázattal. Hiszem, ahogyan eddig is jöttek az új korszakok és a régi korok gondjait, bajait elmosták, ugyanúgy erre a nagy szabados életformára is eljön az ősz, és magával hozza a változást és az új kihívásokat is. A gyóntatószékből tudom, hogy sok házasságban voltak megbicsaklások, és voltak nagy vargabetűk is. De ott, ahol egymásnak kölcsönösen, tiszta szívvel meg tudtak bocsátani, ki tudták együtt mosni a szennyest, ott új világ kezdődött, egy mélyebb, szorosabb kapcsolat épült ki. Meggyőződésem, hogy a pedofíliának, a homoszexualitásnak és a sok-sok szenvedésnek a gyökere a rendezetlen vagy a szétesett családokban keresendő, ahol nem a tiszta szeretet vezeti a szülőket, ahol a gyermek kiszolgáltatott és védtelen, ahol nem kap gyengéd szeretetet, ahol a mostoha szülő nem érzi sajátjának a gyereket és molesztálja, ahol olyan kommunikációs, szexuális mintákat vesz át, ami fejlődését megzavarja, és még sorolhatnám. A családi háborúk elől sokan idő előtt vetik magukat valaki karjaiba, és születik házasságon kívül nem kívánt gyerek, vagy köttetik meggondolatlan házasság. Jézus azt mondja, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Máté 5.27-28. Az előbbi kéréssel minket is arra figyelmeztet, hogy ügyeljünk a gondolatainkra. Ne hagyjuk tévelyegni őket, mert bűnös gondolataink fölkorbácsolják vágyainkat, amelyek szakadékba vihetik életünket. Bűnt csak tudva és akarva lehet elkövetni. Arról nem tehetünk, hogy mit látunk, arról sem, hogy mi jut róla akaratlanul az eszünkbe. Arról viszont tehetünk, hogy mit kezdünk bűnös vágyainkkal. Dédelgetjük, jól lakatjuk akár gondolatban is őket, vagy pedig a tüzet nem szítva, alázatos türelemmel hagyjuk azt kialudni. Egy hölgy panaszolta, hogy férjének viszonya van egy fiatal lánnyal. Nagyon szomorú volt, úgy érezte, hogy minden elveszett. Én arra biztattam, hogy szedje össze magát, törölje le a könnyeit, csináltassa meg a haját, vegye föl a legszebb ruháját, és hódítsa vissza a férjét. A gonosz ostromakor nem szabad összeomolva kapitulálnunk, hanem szívósan harcolnunk kell. Lelkünk várkastélyára a

fehér zászlót soha nem szabad kitűznünk. A hűtlenség a csaló házastársnak is rossz, és mivel nem tanult meg bölcsen, igazán szeretni, torzó marad és kizáródhat az örök boldogságból is. Ha gyümölcsfát ültetek a kertembe, akkor csak 4-5 év után kezd el szépen teremni, de ha a facsemetét kiráncigálom a földből, és újból másikat és másikat ültetek a helyébe, egynek sem fogom élvezni a gyümölcsét. A becsületes munkával létrehozott hatalmas értéket kár, bűn eldobni. Fontos, hogy a házastársak küzdjenek egymásért. Ha netán hiba, baj van egy kapcsolatban, a sebzett embert nagy alázattal, szeretettel kellene gyógyítgatni, és semmiképpen nem mélyebbre verni benne a tüskét.

Lelki pásztorként látom, hogy a válások okaiként az esetek túlnyomó többségében nem súlyos indokok szerepelnek, hanem a sok-sok apróság, limlom az évek alatt összegyűlve magas toronnyán növekszik, mely a házasságukra omlik, ha nem sikerül átbeszélni őket. Merj az életutadon hosszan menni. Merd elengedni a tegnap örömét, és merd elfogadni Istentől a ma örömét, a holnap örömét. Kudarcaidat, korlátaidat, gyengeségeidet megtapasztalva, ne rúgj fel magad körül kétségbe esettem mindent, eldobva családodat, mint egy elnyűlt, kinőtt ruhát, amiről úgy érzed gátol önmagad megvalósításában. Meglévő problémáidat tetézi az elhagyott családodnak okozott fájdalom is, és az alakuló mozaik családba való beilleszkedés, az új társadhoz árucsatolásként járó új családtagokkal való együttélés nehézségei is. Biztos vagyok benne, hogy összetört cserépben nem nő szebben a virág. Árva gyerekeket nevelek. Többen elmondták, hogy milyen traumát jelentett a váló, acsarkodó szülők között dönteni. A gyermekek ilyen körülmények között szenvednek, elbizonytalanodnak, lefagynak. Teljesítményük a tanulás, a sportterén leromlik, és nemhogy bölcsen dönteni, de még a szüleik iránt tiszteletet tanúsítani sem erőst tudnak. Sajnos látom, hogy a válás mindkét szülő tiszteletének árfolyamát a gyermekek szemében minden körülmény között mennyire lerontja.

Régebben a háborúban, ha valakinek komolyan megsérült az egyik végtagja, levágták, nehogy belehaljon a sérülésbe. No, de mennyit fejlődött az orvostudomány azóta? Az emberek kapcsolataiban is rengeteg az amputáció, mert a vállás, mondhat nekem akárki akármit, csonkolás, és mindig hatalmas fájdalommal jár.

bárhová menekülsz, önmagad viszed. Gyengülő erődet, nyavajáidat, saját gyarlóságaidat. Egy fiatal új társ csak ideig, óráig tudja felettetni nyűgeidet, de megszüntetni nem képes őket. Felrobbantott családi életed romjain képtelenség önfeledten újrakezdeni mindent egy másik emberrel. Sok templomi házasság is felbomlik. Tudnunk kell, hogy soha semmi nem függeszti fel az ember szabad akaratát. Örök szeretettel kötelezi el a családos is magát, mert ez a szeretet lényege. A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha. Izaiás 54:10. Így kellene egymást és az Istent szeretnünk. Ha valaki ezt nem veszi komolyan, a templomi szertartást csupán ünnepélyes ceremóniának tekinti, akkor nem várhatja automatikusan a sírig tartó boldog családi életet. Tudnunk kell, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, és természetesen a szeretet szép, bomló virágait, a házasságokat is próbálja levadászni. Krisztus korában az átlag életkor 28-30 év volt. Holtomiglan, holtodiglan, egészen mást jelentett, mint manapság. Valóban, emberi okoskodással mondhatjuk, hogy Árpádházi Szent Erzsébetnek vagy Lizői Szent Teréznek 20-valahány évesen könnyebb volt szenté válni, mint Teréz anyának vagy II. János Pál pápának, akiknek hosszú évtizedeken keresztül kellett hordozniuk a keresztjüket. Mondhatjuk, de nem lehet a mércét lejjebb vinni. Ha valaki nehéz munkájának gyümölcseként vesz egy autót, és annak kidurran a kereke, nem hagyja ott az árok szélén, hanem megtesz mindent, hogy megjavítsa, hogy ne veszítse el. Rengeteg idő, energia épül bele egy házasságba. Az együttélés során is van egy-egy kerékgumi, ami kiukad, és ilyenkor könnyen elválnak, lemondanak arról a hatalmas értékről, amiért valamikor talán halni tudtak volna. A megbocsátás a legrövidebb út embertől emberig, fértől a feleségig. Ha ott az autósztráda, mi a csodának mennék le a kertek alá a kis mezei utakon szágoldozni? Célba akarok érni. A kialudt mécsest meg kell gyújtani. Nem lehet parancsszóval, dühös kiabálással, erőszakkal, a saját igazam folyamatos hangoztatásával fellobbantani a lángot, a szerelmet. A te szereteted lángjának kell lobognia, hogy társad a füstölgő mécsét belőled meggyújthassa. Szíve, még ha nem is mutatja, fél, bizalmatlan. Tarts ki, higgy a szeretet végső győzelmében. Társad, ha türelmes vagy, majd lángot kér, s te úgy adj, mint aki kap. Végül is az ő fénye neked is világosságot nyújt, amelyben megláthatod arcának szép vonásait. Társad lángot kér, mert őt is vonza a tiszta fény, az életet adó meleg, a világosság, amellyel Krisztus azonosította magát. Parancsszóra, félelemből nem jön vissza hozzád.

arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít. Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keményé tesz. Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz. Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz. Szeretet nélkül a becsületesség kevéjé tesz. Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz. Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz. Szeretet nélkül az élet értelmetlen. Ám szeretetben élni boldogság és öröm.

0: Hírek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanyag közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rád, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküldösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelkük, üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és a jó Isten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
4: Hálát adok Istennek a kapocka gyermekért, közös imád kérek szépen testéleki gyógyulásért, megtérésért, hitért, erőért, reményért, derűért, az utazókért, a nyaralókért, úton lévőkért, egészségben megérkezésért, a gyermektáborok lakóiért, a munkára és társra várókért, családom tagjaiért, Zoltánért, Júliáért, Istvánért, Mária Magdolnáért, Ilonáért, Idáért, Katalinért és családjáért, Béláért, Lajosért és családjáért, Juditért, Jutkáért, Csilláért, Ildikóért, családtagjaikért, a babát várókért, Máriáért és testvéréért, Sándorért, Józsefért, Áronért, Lászlóért, Anna és Anikó nevű ismerőseimért, valamint a Mártákért, a keresztgyerekekért, papokért, szerzetesekért és a békéért. Köszönöm.
5: Édesség Úr Jézus Krisztust, megköszönöm a kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászúram emlékére, és minden halottunk emlékére. Gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek jöhet a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akik nem imádkozik senki se, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adunk a jóságos Istennek, és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, minden elhunyt hozzám tartozom, szeretteim, lelkük, üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért az egész világon, a háborúk megszűnéséért, Magyarország békéért az egész világon. És kérem a jó Istent is, hogy imádkozzunk a Mária Rádió minden kedves dolgozójáért. A jó Isten áldja meg őket.
6: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
7: Imádkozzunk Szent Péter apostolhoz. Köszönjük meg neki, hogy bátran kiállt az Úr Jézus mellett, védte karddal a kezében, mikor támadták. És erre kérek most mindenkit, ma is támadják Istenünket, hazánkat, mi is tollal, ahol tudunk, bármivel álljunk ki az irgalmas Jézus mellett. Nem szabad félni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Béla voltam. Köszönöm szépen.
8: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a halottaink lelki nyugalmáért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, s én felüdítelek titeket, mondja az Úr. Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem.
1: Volt egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában.
0: Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.
1: És azon mód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben és megkérdezte.
2: Ki érintette meg a ruhámat?
1: Tanítványai ezt válaszolták.
3: Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg?
1: De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előrelépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá.
2: Leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.
0: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem.
4: Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket!
5: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeken, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszony szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretevér formája. Felcsendül a Magnificat. amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnak kulomá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz,

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld már hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palátában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva örvendezve, az ő békébe indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképp

0: mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonsága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatot hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
2: Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét szívébe és a történeteket, elgondolkodott rajtuk szívébe, és az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Tűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Hírpercek. A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskóverseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést a rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sebők János lelkipásztorral, Sebők Jázmin beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sebők Jászmi Florentina vagyok, a rádió gyakornoka, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Mai műsorunkban egy különleges életinterjút hallgatnak, amely számomra személyesen is rendkívül kedves. Beszélgető társam nem más, mint édesapám, Sebők János tiszteletes úr, aki Záhonyban szolgál református lelkipásztorként. Szia apa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy telefonos beszélgetésre.
1: Szia Jászmi, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, áldás békességet. Köszönöm, hogy felkértek erre az interjúra, és szívesen teszek bizonyságot az én hitemről.
0: Apa, 51 évesen mögötted van egy gazdag életút, és közel 3 évtizedes szolgálat. Ha visszatekintesz a kezdetekre, honnan indultál, és kik voltak azok a legmeghatározóbb személyek a gyermekkorodban, akik elindítottak a hit útján?
1: Visszatekintve gyermekkoromban a gyermek éveimet nagyszüleimnél töltöttem. Apai nagyszüleimnél. Ők református vallásúak voltak, gyakorló reformátusok, minden vasárnap elmentek a templomba, délelőtt és délután is. És mivel én része voltam az ő család életüknek, én is mentem a templomba, szinte gyermekfejjel, 5-6 évesen elindultam a templomba minden vasárnap fogva nagymamám és nagyapám kezét, és szinte belenőttem az egyháznak, a gyülekezetnek a mindennapjaiba. Amikor visszaemlékszek, egy nagyon idős lelkipásztor képe villan fel előttem, aki vallásába bejött a templomba, mindenki figyelemmel hallgatta az ige hirdetéseit. Először nem értettem, hogy miről prédikál, de azt láttam, hogy az emberek tisztelettel, szeretettel fordulnak a lelkipásztor felé. Majd később lett egy másik tiszteletes asszony a gyülekezetben, Abuczki Anikó, aki által szintén a hittanórákon, gyermek Isten tiszteleteken formálódott az én hitem. Ugyanakkor a nagyszülők voltak azok mind a két részről, hiszen édesanyám részéről pedig hitvalló katolikus, görögkatolikus családból származtak. Ők is gyakorolták a hitüket, és ezáltal mind a két oldalról egyfajta hitbeli képet láttam, ami által az én hitem is formálódott, alakult. Nem volt olyan Isten tisztelet, amelyre nem mentem volna el, hiszen nagyapám, nagymamám szüntelenül jártak a templomba, és ezáltal én is a hit útján elindultam. Későbbiekben, gimnáziumi évem alatt ugyanez a fajta hitélet megmaradt, attól függetlenül, hogy rendszerváltás megtörtént, attól függetlenül, hogy szabadabb lett az élet, idősebb lettem, nekem hiányzott a vasárnapi Isten tisztelet, ezért amikor csak tehettem, elmentem. Ők voltak azok a példaképek az életemben, a hit példaképei, ha lehet így fogalmazni, amelyek elindítottak azon az úton, amelynek a végén lelkipásztor lettem. Hiszen többször beszélgettek a nagyszülők arról, hogy látják bennem azt a fajta tüzet, azt a fajta szellemiséget, amely alkalmasra tehetne arra, hogy lelkipásztor legyek. Így indultam el a hit útján.
0: Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor a hit már nem csak egy tanult családi hagyomány volt, hanem személyes meggyőződés és elhívás?
1: A gimnáziumi éveim alatt a tanárok nem szívesen vették azt, hogy én lelkipásztornak készülök. Próbálták nehezíteni különféle ideológiák magyarázásával, elfogadtatásával, de engem a hit útján ez talán még jobban megerősített, hogy nekem van egy szolgálatom, amelyet én szeretnék végezni, hirdetve azt a Krisztust, aki engem is megváltott, engem is megtalált, és engem is megmentett.
0: Mi formálta leginkább a te lelki utadat fiatalként?
1: Nem könnyű erre válaszolni. Visszatekintve a gyermek éveimre, tehát általános iskolás koromban is részt vettem gyermek konferenciákon. És az a fajta közösségi élet, amit ott megélhettünk fiatalként együtt, az formálta, alakította a hitbeli életemet. Ez később még inkább kiteljesedett konfirmáció után, hiszen rendszeresen részt vettem a Berekfürdői gyermek konferenciákon, ahol láttam lelkipásztorokat, teológusokat szolgálni, és később teológusként is részt vettem ezeken az alkalmakon, akkor teljesen más szemmel néztem már ezeket az eseményeket, fiatalokat, és később fiatal lelkészként, mint lelkész is részt vettem ezeken a konferenciákon, vezető lelkészként. Egyfajta lépcsőfokot jártam meg, hittanos gyerekből, konfirmált gyerekből, teológusként, vagy lelkipásztorként álltam ott. Isten mutatta az utat, és nekem csak járni kellett rajta.
0: Mi volt a legelső bibliai ige szakasz vagy üzenet, ami kamaszként vagy fiatal felnőttként milyen megérintett? Esetleg akad olyan, ami azóta is elkísér?
1: Mózesnek a története, amikor először hallottam gyermekkoromban, lenyűgözött. Az a fajta kitartás, az a fajta küzdelem, az a fajta szolgálat, amit ő a népért tett, példa volt előttem. Amikor elhívta Isten őt a Hóreb hegyen, és kiválasztott egy szolgálatra, akkor ő igent mondott, bár nem volt könnyű a feladat. És ehhez kapcsolva egy másik igen, Királyok könyve 3. részének 9. verse, amikor felvédeltem a teológián, megkérdezték, hogy milyen ige motivál arra, hogy lelkipásztorként szolgáljam a református egyházat. Ezt az igét választottam, ez volt ott szívem mélyén. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És azóta is ezt kérem a Jóistentől, értelmes szívet, hogy azokat az embereket, akiket rám bízott, fiatalokat, időseket, tudjam úgy vezetni, mint hogy Mózes vezette az ő népét, az ígéret földje felé, amihez nem más, mint az örök élet.
0: Édesanyámmal hosszú ideje éltek boldog házasságban, ő a feleséged és a társad a mindennapokban. Hogyan segített az ő jelenléte és támogatása téged abban, hogy azzá az emberré és lelkészé válj, aki ma vagy?
1: Szintén visszacsatolok a Berekfürdi gyermek hétre, hiszen 1996-ban ott ismertem meg a feleségemet egy konferencia alkalmával. Szerelem szövődött közöttünk, és ez a szerelem 1998. július 4-én a házasságban csúcsosodott ki. Csiszár Ákos, a szabolcsbergi egyházmegye akkori esperese, mint kisvadai lelkipásztor adott bennünket össze. Ezzel a két igével indított bennünket útnak, nem jó az embernek egyedül lenni, szertek neki segítőtársat, hozzáillőt, valamint a példabeszédek könyvéből megnyerte a jót, aki talált feleséget, s vett jó akaratot az Úrtól. A házasság éve egybe esik a szolgálat megkezdésének évével, hiszen 1998. augusztus 15-én foglaltuk el szolgálati helyünket, egy kis települést a Tisza ölelésében, úgy hívják, hogy Zsurk. Előtte nem is tudtuk, hogy ez a település létezik. Amikor megérkeztünk, egy olyan parókiára érkeztünk, ahol soha nem lakott még lelkipásztor. 18 éve helyettes lelkipásztor pásztorolta a gyülekezetet, és nagyon vártak egy fiatal házaspárt. Amikor megérkeztünk, a semmiből kellett egy otthont teremtenünk, és kedves feleségem, testiekben, lelkiekben, szellemiekben mellettem állt minden időben, hiszen a lelkipásztori szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, amikor egy-egy temetés után hazaérkeztem, amikor egy-egy beteg látogatás után hazaérkeztem, vagy éppen egy haldokló mellett kellett imádkoznom, ezek lelkileg nagyon-nagyon kimerítették az embert. És amikor hazamentem egy nyugalom béke szigete vett körül, és az ő hangja, az ő jelenléte nyugalmat, biztonságot nyújtott számomra. Ugyanakkor igyekeztünk mindig az Isten dolgait szem előtt tartva szolgálni a gyülekezetet. Sokszor saját magunk dolgait háttérbe szorítva, és így azt hiszem, hogy sikerült egy olyan életet megélnünk példaként, sikerült olyan életutat élni a másik ember elé, ami követendő példa lehet.
0: Valóban így van, én is így gondolom, én is mindig a ti házasságotokat szoktam felhozni, mint példát.
1: És szeretnék még visszacsatolni, néhány héttel ezelőtt, talán egy beszélgetésünkben utaltál arra, hogy megkérdezték tőled, hogy ki a példaképet. Szóval a példakép azt mondtad a szüleim.
0: Igen.
1: Öröm volt ezt hallani. És következő prédikációban ezt a mondatot én fölvittem a székre. Nehéz megszólalni, hiszen egyetlen gyermekként igyekeztünk példát élni eléd. Nem szavakkal, nem utasításokkal, nem szabályrendszerrel. Egyszerűen a szeretetnek, a becsületnek, a tisztességnek a nyelvén.
0: Most, hogy 23 éves vagyok, önállóan gyakorlom a hitemet. hogyan látod, mi a legfontosabb szülői örökség, amit át akartál adni? És nehéz volt-e ez a feladat lelkészként, hogy szabad akaratú, de mégis hívő felnőttet nevelj fel? Mik voltak a kihívásai az én felnevelésemnek?
1: Ahogyan én a nagyszüleimtől példát láttam arra, mit jelent hitben élni, és ők nem szavakkal tanítottak, hanem az életük mindennapjaival. Én lelkészként is szinte szerettem volna ezt a mindennapi életben eléd élni. Úgy hiszem, sikerült. Lelkész gyermekként talán többet várnak tőled, akár a szorgalomban, akár a tudásban, akár hitet gyakorlásában, de sohasem volt szabályrendszer felállítva, mit kell neked megtenned, mi az, amit muszáj elvégezned, hanem utat engedtünk neked, hogy a te hitedet megéld, akár a gyülekezeti életben, akár a középiskolában, a református gimnáziumban. És azt hiszem, hogy ez a fajta hitbeli példamutatás, mint egy örökség beleivódott a te lelkedbe, és hiszem, hogy ezt az örökséget majd tovább fogod adni a te gyermekeidnek is.
0: 2010-ben helyben lakó lelkipásztorként meghívtak Záhonyba, hogy ott szolgálj. Záhony egy határmenti település, amelynek megvannak a sajátos nehézségei és szépségei. Milyen kihívásokkal és örömökkel találtad szembe magad, amikor átvetted a záhonyi református gyülekezet teljes vezetését?
1: 2010. szeptember 1-én, mint helyettes lelkész kezdtem meg szolgálatomat a záhonyi református egyházközségben. Ugyanakkor maga a település nem volt idegen számomra, hiszen Zsurk és Záhony között csupán 4 kilométer útszakasz található, és én ugyanúgy otthon éreztem magam Záhonyban is, hiszen képviselőként a közös önkormányzaton keresztül sok embert ismerhettem. Amikor először bementem az első szolgálati istentiszteletre Záhonyban, a gyülekezetnek több mint a felét ismertem. Tehát nem egy idegen helyre érkeztem, hanem egy számomra barátságos arcokból álló gyülekezet közzé, és ez a fajta barátság, ez a fajta találkozás örömmel töltötte szívemet, lelkemet. 2011-ben hatalmas nagy feladat elé állította a gyülekezet, hiszen a több mint 100 éves parókiát, imatermet kellett felújítani, valamint a templom is felújításra szorult. Zsurki egyházközséből úgy jöttünk el 17 esztendő után, hogy egy teljesen felújított parókia és felújított templomot hagytam magam mögött. Most ugyanezt a munkát kellett előről elkezdenem, itt Záhonyban is. Úgy gondolom, Isten kiválasztott engem egyfajta építő lelkipásztorként. De az ő kegyelmének legyen hála, a gyülekezet, amikor megérkeztem, egy lélekben erős gyülekezet volt, és hiszem, hogy az is maradt. Az előttem szolgáló lelkipásztorok a gyülekezet lelki építését tartották elsődlegesen szemük előtt, így a fizikai fejlődés, a fizikai felújítások nagy része elmaradt. Ezt a munkát kellett nekem magamra vállalni, és Istennek legyen hála, ebben a munkában nem voltam egyedül. Hiszen mellettem volt a Záhonyi Református Presbitérium, válvetve végeztük a felújításokat, ha kellett furikot toltam, ha kellett ásót ragadtam, vagy éppen lapátot. Ott voltam közöttük, együtt volt az öröm, együtt volt a nehézség, és amikor egy-egy munkát be tudtunk fejezni, hálaadás volt a szívünkben, hiszen könnyű úgy építkezni, ha megvan rá a megfelelő anyagi fedezet. Itt nem volt. De hogy az Esperes úr mondotta, ha a munkát elkezdünk, az előbb-utóbb be is fogjuk fejezni. Ez a munkához 4 esztendő kellett, és 2015-re a parókia fel lett újítva, és későbbiek folyamán az imaterem is, illetve a templom is teljes felújításon esett át, pályázatokkal természetesen, és ezekben a munkákban ott volt mellettem mindig a gyülekezet.
0: Miben változtatott meg téged a záhonyi gyülekezeti közösség?
1: Ezt a kérdést egy kicsit másképpen tenném föl. Nem változtatott, inkább úgy fogalmaznék, miben formált. Egymást formáltuk. Talán az kitartás, talán az őszinteség, a belső lelki értékek még jobban való megélése az, amire tanított a gyülekezeti közösség, hiszen amikor fölmentem szolgálni a szószékre, akkor annyi kérésük volt, tiszteletes úr, lelki prédikációt szeretnénk hallani. A lelki prédikáció alatt értették, hogy szívet, lelket megszólító, vigasztaló, erősítő, bátorító, útmutató igehirdetések hangzanak el a szószékről, amelyből erőt merítve az egyszerű hétköznapokban is tudják hitüket megélve dicsérni és magasztalni a gondviselő Istent.
0: Lelkipásztorként naponta találkozol az emberek aggodalmaival. Hogyan látod a mai világot, hová tart a mai magyar társadalom, és mik a legfontosabb és legnagyobb lelki kihívásai a 21. század emberének?
1: Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen lelkipásztorként látok egy idősödő gyülekezetet, vagy idősödő gyülekezeteket, többes számban is beszélhetek, hiszen a mai fiatal számára az istenkép nem egészen világosan rajzolódik ki. Minden emberben ott van az Isten keresésnek a vágya. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mi magyar társadalmunk eltávolodott az élő Istentől, és nekem lelkipásztorként, vagy éppen apaként, emberként az a feladatom, hogy utat mutassak az élő Isten felé. Ez pedig hitvalló életemmel, példamutató tetteimmel, szavaimmal szeretném szolgálni. Nem könnyű ez a feladat. Az irodában előttem van egy hatalmas festmény, amelyeken Jézus Krisztus van a Getsemáné kertben. A szekrényen van egy kis fatábla rajta, zsidókhoz írott levélből egy igei rész, néz Jézusra. Azt hiszem, hogy én ezt üzenem a mai magyar társadalomnak, embereknek, hogy nézzük arra Jézus Krisztusra, aki annyira szeretett bennünket, ezt a világot, hogy életet adta érte, hogy nekünk örök életünk legyen. Akkor a hatalmas ajándék ez az ember számára, amiért köszönettel és hálával tartozik, és nekünk lelkipásztoroknak ez a feladatunk, hogy ez a Krisztushoz elvezessük másokat.
0: Amikor havi egyszer hazautazom Záhonyba, elmegyek a templomba, és mindig feltöltődöm a szavaitól, mit üzennél most útravalóul a Mária Rádió hallgatóinak, fiataloknak, akár a fővárosban, akár határon túl hallgatnak minket?
1: A legutóbbi vasárnap Gazdag és a Lázár történetéről prédikáltam. Ugye a Gazdag a pokolba kerül, Lázár a Ábrahám kebelére. És szeretné a Gazdag, hogy valaki visszamenjen, és elmondja az ő testvéreinek, hogy nem kell élni, hogy oda ne kerüljenek, ahol ő került. És erre az a válasz, vannak profétáik, van Mózesok, hallgassanak arra, mert azokra nem hallgatnak, akkor arra sem vannak hallgatni, valaki feltámad a halottak közül. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztorként utat mutatunk, ugyanakkor az embereknek szüksége van azokra a kis morzsákra az életben, amelyek által mégis az ő életük teljesebbé válhat. Milyen morzsákra gondolunk? Hiszen a Lázár megelégedett volna Gazdag asztaláról lehullott morzsával is, csak hogy az ő éhségét elüsse. Valamennyien gazdagok vagyunk, ki ebben, ki abban. És sokszor válnak tőlünk egy-egy kis morzsát. Akár a szeretetnek a morzsáját, akár a meghallgatásnak a morzsáját, akár a vigasztalásnak, az együttérzésnek a morzsáit. És sokszor nem veszük észre a szükséget szenvedő embert. És ezt egy történettel szeretném alá támasztani, amit nem olyan régen hallottam. Egy idős ember fésülködés közben kidobta az ő fésőjét az ablakon. És ezt látta a szomszéd. Kinézett a repülő fésű után, járókelő megtalálta, látta, hogy honnan esett ki, fölvitte. Néhány nap múlva a szomszéd azt látja, hogy az idős ember a kalapját dobja ki az ablakon. Azt is megtalálta járókelő, azt is felvitte. Harmadjára azt látta a szomszéd, hogy az idős ember egy inget dob ki az ablakon, és úgy gondolta, hogy az idős embernek valami problémája lehet, hiszen így normális ember nem cselekszik. Ezért szólt a rendőrségnek. Egy fiatal rendőrhölgy kiment, becsöngetett ebbe a lakásba, és egy szép, tiszta, rendezett lakásban találta magát, egy tiszta gondolkodású férfival szemben. És megkérdezte tőle, hogy hát ilyen szép környezetben lakik, akkor mégis miért dobálja ki ezeket a tárgyakat az ablakon? És a válasz az volt, azért, mert a feleségem halála óta csak akkor nyitják rám az ajtót, amikor felhozzák azt, amit kidobtam az ablakon. Tehát szüksége van az embereknek ezek a kis apró morzsákra, amelyek az életét teljesebbé tehetik. Lehet ez egy mosoly, lehet egy ölelés, lehet egy kézszorítás, és azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek ezeket a kis morzsákat kell felszedegetni, és ezek a morzsák elvezetnek bennünket Isten országába. Azt kívánom, hogy mindenki tudjon adni, tudjon kapni, tudjon vezetni, tudjon vezetett ember lenni, hiszen a célunk egy, Isten örök országába való megtérésünk, bekerülésünk, és ezáltal számunkra az elkészített helyet elfoglalva még lehet az örök élet.
0: Köszönöm szépen, apa, ezeket a lélekemelő gondolatokat. Különösen hálás vagyok, hogy nem csak a lányodként, hanem a Mária Rádió riportereként is beszélgethettem veled az életedről, a hitedről és az áhonyi szolgálatodról. Nagyon büszke vagyok rád, és nem sokára találkozunk otthon.
1: Köszönöm szépen a meghallgatást, a megkeresést. Áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szép nyarat, legyen testi, lelki feltöltekezésük, és soha ne feledjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.
2: Sebők János lelkipásztorral Sebők Jázmin beszélgetett. Mária Rádió.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első Rómán kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette. Nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.

0: építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta:
1: Dio ci ama sempre per primo.
0: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedusára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő, mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
0: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját, annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs

0: jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
0: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. Földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro, e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
0: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
2: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedúzai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az Agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
2: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Boldog Boldi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leo focilabdát ajándékozott Leo pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leo pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele. Tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott ugye a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén, most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy... Hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Azt mondom, hogy te hozzászólsz.
4: Lehet, hogy Daninak. Ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került így középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
2: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házas pár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házas párként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
3: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondtad Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk, azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni. Tehát, hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
4: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
3: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ehhez kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik is, akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban. Tehát, hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
2: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
4: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
3: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, hogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szívódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódást, és hogy erre például szerintem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
3: Hát ez egy nagyon...
4: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzete az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, vagy ott van a párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
3: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dan is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy bibliacsoportba, vagy egy, tudom, Hát valamilyen ima csoportban, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik számolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
4: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat, nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
4: Ja, társadalom, igen. Hát meg az időnyomás, tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajahim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
3: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan UFO-ként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyók kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Vagy...
4: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valaki olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget, azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy ha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és ugye ez mindig mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
2: És hogy kell elképzelni egy-egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
3: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
4: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
2: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
3: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
2: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. Lehet nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
3: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut, tehát hogy akkor futok be, akkor, tehát hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
4: Ugye még ez a témához kapcsolva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiákkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mint hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet, éjsége, amit cipel magával, és hogy hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
2: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy mindenáron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
3: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
2: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
4: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
3: Én nem akarok bele kotnyeleskedni így a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
4: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol-e, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
2: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
4: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni. Ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
2: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És tehát nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
5: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhet-e, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat vagy szorongásokat, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
4: Mondjad, bocsánat.
5: Hát semmit, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem ismernek odalépni.
4: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül, mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat

0: És hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
1: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
0: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni emögött az élethelyzet mögött.
2: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjáték esteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
1: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért sok az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
0: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi a katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor gyerünk, vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
1: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelenteti, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
0: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb.

0: Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen, mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek felé, nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
1: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
3: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.
4: Mária Rádió. Lélekjárta hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

0: A lélek útja a múltból indul, s a jövőbe tart. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélek járta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A lélek járta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat. Június 29-ét, Péter Pál napját, az aratás kezdeteként tartják számon, a népi megfigyelés szerint ugyanis ezen a napon szakad meg a búza töve. Számos településen azonban dologtiltó nap volt a két apostol emlékünnepe, egy-két kaszasuhintást, mint egy próbaképpen, még ezeken a területeken is végeztek. Az aratáshoz kapcsolódó népszokások mellett Péter Pál napkor hagyomány volt a tűzugrás és más tűzhöz kapcsolódó rítusok is, amelyre Jankovics Marcell a következő magyarázatot adja jelkép kalendáriumában. A szalma, égő szalma a napnak, aki gabonaisten is volt eleink szemében, az aranysugarait szimbolizálja, s azért az úton gyújtják meg, mert aratás kezdetén a nap az égi szalmás úton jár. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, írja Arany János a Fülemile című versében. De vajon miért tartják ugyanazon a napon a két szent emlékünnepét? Legendáik hagyománya szerint mindketten Néró keresztény üldözése idején, 67. június 29-én szenvedtek vértanúságot. Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában összefüggésekre mutat rá a két szent legendája és emléknapjuk dátuma között. Péter a kőszikla, akire az Anyaszentegyház épül, és a pokol kapói sem vesznek rajta diadalmat, a szikla kapcsán pedig Jankovics Marcell a nyári napfordulót jelképező fényhegyekre gondol, amelyeken valóban nem vesznek erőt a pokol kapui. Nem véletlenül vált az aratás kezdőnapja Péter és Pál ünnepévé. Az égi szalmás utat, amelyen ekkor jár a nap, Szent Péter pálcájának is nevezték.
1: Krisztus egyházának nagy világítóit, Szent Pétert és Pált dicsőítsük, kik a napnál fényesebben tündöklöttek a hitnek edén, és a pogányokat hirdetésük sugaraival a tudatlanság sötétségéből kivezették. Péter ugyan keresztre feszítetvén a mennyekbe ment, melynek kulcsait Krisztustól nyerte, Pál pedig pallossal lefejeztetvén az üdvözítőhöz szállott fel. Most mindketten méltóan áldatnak, mert egyformán hirdették, hogy az Úr Jézus méltatlanul öletett meg. Magasztald én lelkem Pétert, a kősziklát, és Pált, a Krisztus egyházának választott edényét.
0: Péter Pál nap és az aratás kezdete közti nyilvánvaló kapcsolat azt jelzi, hogy azok, akik az Orion övének e neveket adományozták, tudtak arról, hogy ekkortájt a nap az Orion felett jár, látni a nap vakító fénye miatt nem láthatták, és ezt számon is tartották, mutat rá Jankovics Marcell. Elődeink az aratást imával kezdték, Jézushoz fohászkodtak segítségért, letérdeltek, keresztet vetettek, kalapot emeltek, az aratáshoz használt eszközöket pedig a pap megszentelte. Az aratás közösségi munka volt, amelyet kézi erővel végeztek, és a különböző részfeladatok egymásra épültek. A férfiak jellemzően kaszáltak, az asszonyok inkább sarlóval arattak, a marokszedők a levágott gabonát szedték össze, amit a kévekötők egybekötöttek, hogy kévehordók összegyűjthessék a kötélteregetők segítségével. Az aratáson dolgozók egy-egy búzaszálat kötöttek a derekukra, amelynek egészségvarázsló erőt tulajdonítottak, így akarták megelőzni a nehéz munkával járó derékfájást. A legkorábban learatott búzaszálakat a tyúkoknak adták egészség és termékenység varázsló céllal. Az elsőként learatott gabona szalmáját egy játékra is használták. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját megkötözték vele, de borral, pálinkával kiválthatta magát. Az aratás végéhez is számos szokás kapcsolódott, például a legutolsó gabonát egy kis területen nem aratták le, ezzel kívánták biztosítani, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen. Erre szokás volt azt mondani, Szent Péter lovának hagyják abrakul. Az utolsó kévéhez is különböző hiedelmek kötöttek, ezért azt félretették, és karácsonykor az ünnepi asztal alá helyezték, hogy a jövő évi termést és bőséget biztosítsák. Majd magjait a tyúkoknak adták, hogy jól toljanak. Az utolsó kalászokból arató koszorút formáltak, és a mestergerendára kötötték, hogy vetéskor kimorzsolhassanak belőle néhány szemet, amit a vetőmag közé keverhetnek. Arató koszorút a legszebb kalászokból készítették, és ünnepélyes menetben vitték végig a falun, miközben a falubeliek termékenység valázsró céllal az elhaladó tömeget vízzel meglocsolták. A résztvevők ekkor már jó hangulatban voltak, énekeltek, majd az aratási ünnepséget vidám lakomával, tánccal zárták.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Június 29-e Péter Pál napja, a jeles apostol fejedelmek ünnepe. Az általánosan ismert hit úgy tartja, hogy e napon szakadt töve a gabonának, s meg lehet kezdeni hát az aratást. Jeles egyházi ünnep lévén dologtiltó nap, ám egy-két nyalábnyit, ha rituálisan is, mégiscsak vágnak az új gabonából. Palóc vidéken, de másutt is ezt nevezték Jézus kévének, amit Szűz Mária kék szalagjával kötöttek körbe. A régi magyarok úgy tudták, hogy aki, legyen az legény vagy leány, elsőnek hallja meg ezen a napon a falu harangjának szavát, még az adott esztendőben megházasodik. Talán ezért is került bele a nap neve az alföldi lakodalmak híres, levest beköszöntő vőfély versébe, melyet ifjú koromban magam is vőfélyként gyakran mondogattam. Megnézem a levest, megyek a konyhára, nem borult-e a fazék a szakácsné lábára. Mert hogy a jó húsleves az étkek vezére, nemes magyar hazánk igaz dicsősége. Ezért most felülök lóbőrparipámra, s vissza is érkezek Péter Pál napjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július, azaz Szent Jakab, vagy ahogy azt más forrásokban olvashatjuk, az áldás hava. A régi poros Csízió szerint az előttünk álló héten, a július 2-án esedékes Sarlós Boldogasszony ünnepén kívül alig találunk jeles napot. Nem is csoda ez, hiszen itt van a gabona aratásának, a szénával való munkálkodásnak az ideje, nem érünk hát rá ünnepelni. A hagyományos paraszti társadalom apraja nagyja ilyenkor hajnaltól egészen késő estig a mezőn dolgozott. Bálint Sándor írja, hogy Sarlós Boldogasszony napján a régi aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap a Szent Mise végén megáldotta az aratni készülőket és a szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, hogy másnap fogjanak hozzá igazán a nagy munkához. Máskülönben Sarlós Boldogasszony a betegségben és fogságban sínylődők, de a szegények, szükségben szenvedők, de még előttük is a várandós édesanyák hathatós patrónusa, no meg a halottak mennyei mencsvára. Ilyenkor a férfiak kaszáltak, a lányok és asszonyok markot szedtek, kévét kötöttek. Az idősebb asszonyok pedig finom, tartalmas ételeket főztek az aratóknak. Itt is, ott is zengett a szép ének. Szépen kérjük az áldott Jézuskát, tartsa talpon a szálas gabonát. Az aratókra hűvös időt adjon, mert a búzapora bizony csípős nagyon. Ezt a csípősséget suhanc kölyökként magam is bőven tapasztaltam, amikor csobolyósként ivóvizet hordtam a nagy munka kombájnos résztvevőinek. A nagyobb lányok a falvak templomának tornyából figyelték a határt, az itt-ott fölszálló füstöt, mert egy-egy óvatlanul eldobott cigarettacsikk véletlen szikra nyomán föllobbanhatott a vörös kakas, s akkor kárba viheti az egész esztendő fáradtságos munkáját. A gabonában szegényebb hegyvidék népe, magyarok, románok, ruszinok és szlovákok, közülük is különösen a párválasztás előtt álló fiatalok kalákába verődve érkeztek ilyenkor az alföldre aratni. Az Arad megyei világoson született jeles író, Jon Szlávics írja le, hogy az Arad hegyalja ifjúsága hogyan alakított aratócsoportokat, aratóbandákat, hogy az alföldi falvak gazdáihoz szegődjenek a nagy munkára. A néprajzi szempontból is különösen Becses művében olvashatunk róla, hogy a megállapodásban gyakran kikötötték, hogy néhol egy egész zenekart, máskor egy-egy dudást is biztosítson számukra a gazda. Szinte hihetetlen, hogy a nehéz munka után, ezeken a nyári estéken még volt ereje a fiataloknak táncolni, mulatni. A régi ember számára az egész világ egyetlen élő eleven rendszer. A gabona pedig maga az élet, amely minden egyes szemében is maga az evangéliumi élő kenyér. Ha jól figyelünk, talán még ma is meghallhatjuk, hogy a Kárpát-medence falvaiban itt is, ott is, egyénileg vagy csoportosan, halkan, vagy éppen zengő hangon, de fölhangzik az ősi fohász igéje. Áld meg a munkáját szántónak, vetőnek, áld meg határunkat, szántóföldjeinket. Az egész világ tiszta, szent örömmel szóljon. Üdvözd légy, áldott légy, Sarlós boldogasszony!
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek. Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapi alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti Tisztáson, a történelmi programok a Várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza- és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid, lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a Piarista Gyermekvédelmi Titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egészéves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
4: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincsesláda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
4: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságot szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
4: Kedves hallgatóink, május, ahogy mondani szokták, a legszebb hónap. Ebben a hónapban sokszínes ünnep és program csalogatja az embereket a szabadba, kirándulni, vagy éppen a különböző eseményekbe való belekapcsolódásra. A mai nap a sok ünnep között is különleges, hiszen a gyermekeket ünnepeljük, a gyermekeket köszöntjük a gyermeknapon. És mert Jézus külön is felhívta a figyelmünket arra, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ezért ma mi is a gyermekek felé fordulunk, hogy segítsük őket közelebb Jézushoz, és így valóban övék legyen az Isten országa. De szeretnénk azt is, hogy a felnőttek, elsősorban a szülők is segítséget kapjanak mai adásunkból, hogyan neveljék, segítsék gyermekeiket a helyes út felé. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Még egyik előző állomás helyemen némelyek azt hangoztatták, hogy minden gyermeknek ugyanazt kell kapnia az iskolában. Nem lehet különböző módon tanítani, oktatni őket. Akkor éppen olvastam valahol, azt a hasonlatot mondtam az összegyűlteknek, hogy a virágok sem egyformák. Az egyiknek sok vízre van szüksége, a másik inkább az árnyékos helyet szereti. A harmadikat csak ritkábban kell öntözni, a negyedik a napsütést, az ötödik a párás helyet kedveli, és így tovább. Ha mindegyiknek ugyanazt adnánk, akkor kétségtelenül lenne olyan növényünk, amely jól érezné magát és növekedne, de a többség elhervadna és elpusztulna. Inkább annak van igaza, aki azt mondja, mindegyiknek azt kell adni, ami neki szükséges, amely segíti a fejlődését, és így megmutathatja igazi valóját, szépségét. Azt gondolom, hogy gyermekeinkkel is így kell bánni, mindenkinek azt adni, amire szüksége van. Valahogy úgy, ahogy első rövid történetünk elmondja.
4: Virágkiállításon egy kislány cserepe nyerte az első díjat. A polgármester díjkiosztáskor érdeklődött, hogy hol lakik a kis nyertes. Kiderült, hogy a város legsötétebb utcájában van a lakásuk.
3: Hogyan tudtál ilyen pompás virágot nevelni?
4: Kérdezte a polgármester. Reggel az ablakunkba sütött a nap, oda tettem. Déltájban felvittem a második emeletre, egy néni adott neki ablakában helyet. Délután pedig egy kedves bácsi megengedte, hogy padlásszobája ablakába kapjon a virágom napot. Így egész nap napsugárban volt.
3: Ma gyermeknapon azt gondolom ez az, amire igazán figyelni kell felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Az, hogy a gyermekek mindig napsugárban, a szeretet napsugarában lubickolhassanak. mert abban kétségtelenül megegyezhetünk, hogy erre az egyre minden különbözőség ellenére is szüksége van minden gyermeknek, a szeretetre. De nem csak úgy, ahogy hogy őt szeressék, erre is nagy szükség van, hanem úgy, hogy ő is tudjon igazán és szívből önzetlenül szeretni. Ezért, bár gyermeknap van, mégis sokkal inkább kell beszélnünk a felnőtteknek a gyerekekről, meg a saját felelősségükről, hogy a gyereknap meghozza az eredményét, azaz szebbé, sőt boldogabbá tegye a gyermekek életét. Ezért most elsősorban a szülőkhöz, de minden felnőtthöz is fordulunk következő történeteinkkel, nem feledkezve meg arról, hogy a gyermekeink is sokat tanulhatnak belőle.
4: Egy tanárnő épp elkezdte ellenőrizni a diákjai által készített házi feladatokat. Miközben a férje egy okos telefonnal a kezében épp a kedvenc játékát játszotta. A legutolsó házi feladat elolvasásakor a feleség halkan könnyezni és sírni kezdett. A férje megkérdezte.
3: Mi történt?
4: Tegnap azt a házi feladatot adtam a diákjaimnak, hogy írják le, mi a kívánságuk.
3: Oké, de miért sírsz?
4: Miközben az utolsó fogalmazást olvastam, elsírtam magam.
3: Mi volt odaírva, amiért sírsz?
4: Hallgasd meg.
3: Az a kívánságom, hogy okos telefon legyek. A szüleim nagyon szeretik az okos telefonjukat, annyira törődnek az okos telefonjukkal, hogy néha elfelejtenek törődni velem. Amikor apám fáradtan jön az irodából, az okos telefonjára van ideje, de rám nem. Amikor a szüleim valami fontos munkát végeznek, és csörög az okos telefon, egy csörgésen belül válaszolnak. De velem nem beszélnek, még ha sírok, akkor sem. Az okos telefonjukon játszanak, velem nem. Amikor okos telefonjukon beszélnek valakivel, soha nem figyelnek rám, még akkor sem, ha valami fontosat mondok nekik. Tehát az a kívánságom, hogy okos telefon legyek.
4: Miután meghallgatta, a férj elérzékenyült, és megkérdezte feleségét.
3: Ki írta ezt?
4: A mi fiunk.
3: Emberek, szülők, emlékezzetek! A kütyük előnyösek, és a mi könnyebb életünket szolgálják, de nem azt, hogy megszűnjön a szeretet a család és a szeretteink között. A gyerekek mindent látnak és éreznek, ami velük és körülöttük történik. A dolgok örökké tartó hatással kerülnek az elméjükbe. Vigyázzunk kellő körültekintéssel, nehogy hamis benyomással nőjenek fel. A szülők és általában a felnőttek a felelősek azért, hogy milyenné válnak gyermekeink. A gyerekek nem úgy születnek, hogy már mindent tudnak. Azért kapják a szüleiket, hogy azok tanítsák meg mindarra, amit tudniuk kell, ami emberré teszi őket. Valami hasonló dolgokat kell tenni, mint ami történik rövid kis elbeszélésünkben.
4: Egy kislánynak az az igen rossz szokása volt, hogy mindentől és mindenkitől képes volt dühbe gurulni. Így aztán folyamatosan megbántott mindenkit durva szavaival és nem túl kedves viselkedésével. Egy napon, amikor a tanárnője tanúja volt egy ilyen jelenetnek, kihívta, és oda nyújtott neki egy üres lapot. Megkérte, hogy gyűrje össze. A kislány nem értette ugyan, de engedelmeskedett, és papír galacsinná gyűrte a papírt. Akkor a tanárnő azt kérte tőle, hogy simítsa ki olyanra, mint amilyen volt, mielőtt összegyűrte volna. Bármennyire is próbálkozott is a kislány, nem sikerült neki. A gyűrődések nem tűntek el. Erre a tanárnő azt mondta neki. Az üres papír pont olyan, mint az emberi szív. A nyomokat, amelyeket másokban hagyunk, nagyon nehéz kitörölni. Éppen ezért nagyon kell figyelnünk a durva szavakra, amelyeket kiejtünk. Az ítéletekre, amelyeket elhamarkodunk, a sértésekre, amelyeket mások fejéhez vágunk. Mert ha aztán jóvá akarnánk tenni, talán túl késő lesz.
3: Szükséges, hogy a felnőttek szelíden és kedvesen ugyan, de tanítsák a gyermekeket jellemük formálására, segítsék önmagukat megismerni és átformálni. Szükséges, hogy jó tanáccsal, talán a saját életükből vett példákkal irányítgassák őket a helyes út felé. Mert ha nem teszik, akkor megvonják tőlük eleve azt a lehetőséget, hogy boldog életet éljenek. Mert sokszor történik az, hogy az elszalasztott lehetőség soha többé nem jön vissza, s ők úgy járhatnak, mint következő kis elbeszélésünk főhőse.
4: Volt egyszer egy Jimmy nevű fiú, aki sétaközben talált egy kőrakás tetején egy lámpást. Jimmy azt gondolta magában.
3: Lehet, hogy ez egy varázslámpa. Talán, ha megdörzsölöm ezt a lámpást, megjelenik egy dzsin, és teljesíti három kívánságomat.
4: Meg is próbálta, és láss csodát, megjelent egy dzsin. Jimmy nagyon izgatott lett, és hármat akart kívánni a dzsintől. Ám a dzsin így szólt.
3: Én nem olyan fajta dzsin vagyok, én tanácsot adok. Ó,
4: szólt Jimmy.
3: Akkor adj tanácsot.
4: Erre a dzsin azt mondta.
3: Szedj össze annyi követ, amennyit csak elbírsz, és vidd haza.
4: Ahogy kimondta, rögtön el is tűnt.
3: Ez butaság,
4: mondta Jimmy.
3: Hosszú az út, és ezek a kövek nehezek, nem szedem fel őket.
4: Egy kisebb követ azért felvett, és a zsebébe dugta. Amikor végül hazaért, Jimmy ellevette piszkos ruháit. Anyja végignézte a zsebeit, és rátalált a kőre. Miután közelről megnézte, megkérdezte Jimmyt, hol találta a követ. Jimmy így felelt.
3: Ó, valami buta dzsin azt mondta, vegyek fel egy csomót belőle, de én csak ezt az egyet hoztam el.
4: Jimmy, kiáltott az anyja, ez nem kő, ez egy óriási gyémánt, több ezer dollárt ér. Sajnos Jimmy soha többet nem találta meg azt a kőrakást.
3: Sok dolog van az életben, ami kőnek tűnik, de valójában gyémánt. Krisztus követése is ilyen. Amikor Jézust szolgáljuk, sok minden látszólag nem éri meg a sok fáradtságot és időt. Néha nehéz Krisztusnak engedelmeskedni, és esetleg még szenvedéssel és fájdalommal is jár. De megéri. Nem csak most áld meg Isten bennünket, hanem egy napon, amikor meglátjuk Jézust, ezek a kövek mennyei koronánk gyémántjaivá válnak. Ám ha nem segítjük gyermekeinket engedelmességre, következetes életre, akkor végleg elveszítik azt, ami igazán értékes az emberben.
4: Réges-rég történt. Egy apa, hogy vásott fiát jobb útra térítse, egy bölcshöz fordult.
3: Mester, vedd rá fiamat, hogy többé és jobbá váljon. Tudom, hogy tehetséges, de mindenből nem sok látszik.
4: A mester magához rendelte a fiút. Sétálni indultak a hatalmas kertben.
3: Itt van ez a hajtás,
4: mutatott a bölcs tanító egy fiatal növényre, amely első leveleit nevelgette a napon.
3: Húzd ki!
4: A fiú lehajolt, és erőlködés nélkül kirántotta a hajtást. Tovább mentek. A mester most egy fejlettebb növényre mutatott. A fiú térdig ért, szára már fásodott.
3: Most húzd ki ezt!
4: A fiú megszorította a növény szárát, izmai megfeszültek, és a gyökér engedett, kint volt ez is. Tovább haladtak. A bölcs most egy olyan pácskára mutatott, mely már a fiú derekáig ért.
3: Gyerünk!
4: Szólt kérlelhetetlen határozottsággal.
3: Húzd ki ezt is!
4: A fiú minden erejét összeszedte. Sokáig rángatta a kis fát, a tenyere is felsebesedett, de végül ő győzött. Recsegett, ropogott szegény növény, ahogy a kamasz kicsavarta a helyéből. A tanító tovább sétált. Ezúttal egy megtermett fára mutatott rá, ami szintén fiatal volt, de már vagy kétszer olyan magas lehetett, mint a fiú.
3: Húzd ki!
4: Parancsolta a gyerekre. A kamasz azonban a fejét rázta.
3: Nem lehet, képtelenség megtenni, ehhez nincs elég erőm.
4: Akkor a tanító elmosolyodott.
3: Azt, hogy az életedben mennyire lehetsz sikeres, a szokásait határozzák meg. A jó szokások a csúcsig emelnek, a rossz szokások azonban romba döntenek. A rossz szokások veszélyesek, ugyanúgy erősödnek az idővel, mint a facsemeték. Ha időben észreveszed őket, még meg tudsz tőlük szabadulni. Az idő előre haladtával azonban ez egyre nehezebb és nehezebb lesz. Figyelj hát oda a rossz szokásaidra, nehogy úgy járj, mint ezzel a növendékfával, nehogy ne maradjon erőd a változtatáshoz.
4: A fiú megértette a leckét, megszabadult azoktól a szokásaitól, amelyek apját aggodalommal töltötték el. A tanítás hatására boldog és teljes életet élt.
3: A legőszintébb szeretet a gyerekekből árad. Kis fejét malkos melkasodra hajtja, ha elfáradt. Kis kezével szorítja megfáradt kezed, gyógyítva ezzel a munkában született sebed. Míg mi a hétköznapokban céltalan rohangálunk, tudjuk jól, ők a legnagyobb boldogságunk. Szemében ott az egész világ, mosolyában minden, a legnagyobb ajándék hiába van ingyen. Minden fáradalom, minden félelem megéri, mert nincs drágább, mint egy gyerek szeretetét megélni.

0: Kapitány Cintia Orsolya Gyerek című versét és Kollányi Zsuzsi Gyermek című dalát hallották. Sohasem felejthetjük el, hogy jó szóval, de még inkább jó példaadással kötelessége mindenkinek jó és helyes irány felé terelni gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedékeket. Mert akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy gyermekeink minden helyzetben jó döntést hoznak, s megtalálják az igazi élet örömeit, mint azt kedves történetünkben halljuk.
1: 8 éves kisfiam futballcsapata tegnap este játszotta utolsó meccsét. A második félidőnél jártunk, s 2-1-re ők vezettek. A szülők bátorítólag fellejárkáltak a pálya mentén, és jó tanácsokkal látták el a gyerekeket. Már csak 10 másodperc volt hátra, amikor a labda a fiam csapattársa Miki elé gördült. A nézőtéren mindenfelől
2: "Rúgd el!"
1: felkiáltások hallatszottak, így aztán Miki lendületet vett, és mindent beleadott a lövésbe. A tömeg egy emberként ugrott talpra. Miki gólt lőtt. Aztán hirtelen csend lett. Miki gólt lőtt ugyan, de a saját kapujába. Így az eredmény döntetlenre változott. Egy pillanatig senki sem mozdult. Miki dankóros, így számára nem létezett az öngól fogalma. Minden egyes gólt boldog öleléssel jutalmazott, s arról volt híres, hogy az ellenfeleit is megszorongatta, ha azok pontot szereztek. A csendet maga Miki törte meg, amikor örömtől sugárzó arccal odarohant a fiamhoz, megragadta a karját, és magához ölelte.
2: Gólt lőttem, gól! Mindenki győzött, mindenki győzött!
1: Kiabálta mámorosan. Egy pillanatig lélegzett visszafolytva álltam, mert nem tudtam, hogy fog reagálni a fiam az ujjongásra. Feleslegesen aggódtam. Könnyes szemmel figyeltem, ahogy a fiú felemeli a kezét, és várja, hogy Miki belecsapjon a tenyerébe.
2: Szép volt, Miki, szép volt, Miki!
1: Kántálta, s pillanatokkal később mindkét csapat csatlakozott hozzá. Körülállták Mikit, és gratuláltak neki a gól miatt. Aznap este megkérdezte a lányom, hogy ki győzött, mire én azt válaszoltam. Döntetlen lett. Mindkét csapat győzött.
0: Valóban mindenkinek mindig győztesnek kell lennie, mert nem az a fontos, hogy legyőzzük a másikat, hanem az, hogy mindenki örömben, békében és vidáman élhessen. Ehhez pedig nem kell más, mint hogy kövessük Jézusunk tanítását. Most következő történetünkkel ezért felnőttet és gyermeket egyaránt szeretnénk biztatni, hogy az egyedüli fontos dolog a másik iránti szeretet legyen életükben.
1: Amikor Bence úgy döntött, hogy megnöveszti a haját, még csak nem is sejtette, milyen nehézségekkel kell majd szembenéznie. Osztálytársai azonnal kegyetlen tréfák célpontjává tették, de mi még rosszabb, az egyik tanára, az ódivató és szigorú Imre bácsi is csatlakozott a gúnyolódáshoz. Ám minden megváltozott, amikor Bence apukája, Péter megtudta az igazságot, és úgy döntött, kiáll a fia mellett. A tanév első napján Bence egyenes háttal lépett be az osztályba. Arcán büszke mosollyal, Cofját láthatóan viselve. Imre bácsi egy pillantást vetett rá, majd gúnyosan megjegyezte.
2: Ez meg mi a csoda a fejeden? Talán kislány akarsz lenni?
1: Kérdezte, miközben nevetés tört ki a gyerekek között. Bence arca elvörösödött a szégyentől, de nem hajolt meg. Volt oka arra, hogy így hordja a haját, és nem engedhette, hogy a nevetés megtörje. Már az előző tanév vége felé elkezdte növeszteni, így nyáron még senkinek nem tűnt fel, hiszen nem volt iskola. De most, hogy újra eljött a szeptember, a hosszú cofja látványos volt, és a gúnyolódás is mindennapossá vált. Nap mint nap sírással tért haza. De nem mondta el a szüleinek. A fürdőszobába vonult, és ott engedte ki a könnyeit. Abban reménykedve, hogy az egész csak egy múló rossz szokás lesz az osztály részéről. Egy délután, rajzóra után a fiatal és kedves művésztanárnő, Andrea tanárnő észrevette, hogy Bence elvonulva sírdogál a folyosón. Csendben mellé ült. Mi történt, Bence? Kérdezte halkan. Miért növeszted a hajad? Először Bence tétovázott, de Andrea tanárnő tekintete olyan volt, mint egy puha takaró. Biztonságot adott. Így hát végre megnyílt. Elmesélte az egész történetet, minden okát, amit még a legjobb barátainak sem mondott el. Andrea figyelmesen hallgatta végig, majd gyengéden megölelte. Nagyon nemes, amit teszel, Bence. Ne hagyd, hogy elvegyék tőled ezt a jóságot, mondta meleg hangon.
0: De még Imre bácsi is gúnyol,
1: suttogta a fiú könnyek között. Tudod, néha a felnőttek sem nőnek fel igazán. Megpróbálok beszélni vele, ajánlotta Andrea.
0: Kérem, ne! Ez személyes, nem kell, hogy tudja,
1: kérlelte Bence. Andrea bánatosan elmosolyodott, majd bólintott. Jól van, legyen ez kettőnk titka, de tudd, hogy nincs mit szégyelned. A következő napokban Andrea próbált más tanárokkal beszélni. Csendben próbált támogatást szerezni Bencének, de sajnos a legtöbben egyetértettek Imre bácsival. Ha hagyjuk, hogy a fiúk hosszú hajat hordjanak, hova lesz a fegyelem? Sopánkodott Margit néni, a matek tanár. Andrea csalódott volt. Tudta, hogy a változás lassú, de nem gondolta volna, hogy ilyen szinten falakba ütközik. Ekkor úgy döntött, más utat választ. Megkeresi Bence szüleit. Pár nap múlva Péter, Bence apukája, leültette fiát a konyhában, miután Andreától megtudta az igazságot.
0: Bence, Andrea tanárnő elmondta, mi folyik az iskolában. A többiek bántanak a hajad miatt?
1: Kérdezte, miközben legugolt, hogy fiával egy szinten legyen. Bence ajka megremegett, szeme könyvbe lábadt.
0: Nem csak a gyerekek, apa. Imre bácsi a legrosszabb.
1: Péter döbbenten nézett rá. Mindig tisztelte Imre tanár urat. Komolynak és egyenesnek tartotta. Nehezen fogta fel, hogy éppen ő bántja a fiát.
0: Miért nem mondtad el, miért növeszted?
1: Kérdezte halkan.
0: Mert nem rájuk tartozik,
1: felelte határozottan a fiú. Péter bólintott.
0: Igazad van, kisfiam, viszont most, hogy már elérted a hosszot, amire szükség van, talán ideje lenne levágni. Van egy ötletem.
1: Aznap este Bence édesanyja Kati finoman levágta a fiú cofját, miközben Péter videót készített róla. A hajat gondosan eltették egy külön zacskóba, egy különleges célra. Bence ezután leült, és felvett egy rövid videót, amiben elmagyarázta, miért növesztette a haját.
0: Sziasztok, Bence vagyok. Tudom, sokan furcsáltátok a hosszú hajamat, de szeretném elmondani, hogy nem divatból volt. Egy évvel ezelőtt önkéntes lettem egy kórházban, ahol daganatos beteg gyerekekkel foglalkozunk. Sokuk elvesztette a haját a kemoterápia miatt, és én szerettem volna adni nekik valamit. Ez a haj most egy paróka része lesz valakinek, aki bátorsággal küzd egy nagyon nehéz harc

0: Sikerült meggyőzni Bencét, hogy normálisan nézzen ki.
1: Nevetett a tanár, miközben kezet nyújtott. De Péter nem fogadta el a kézfogást. Ehelyett elővette a telefonját, és annélkül, hogy bármit mondott volna, elindította a felvételt, amit előző este készítettek. A készülék hangszórójából Bence tiszta, csendes hangja szólt, amint elmagyarázta, miért is növesztette a haját. Az osztályban egy pillanatra sem mozdult senki. A tanterem csendje szinte folytogatóvá vált. A tanulók döbbenten hallgatták, ahogy Bence beszélt a kórházban megismert gyermekekről, akik elvesztették hajukat, és arról, hogy ő szeretett volna nekik reményt adni, egy parókával. Mire véget ért a videó, több diák is lesütötte a szemét. Imre bácsi arca először meglepődött, aztán fokozatosan elvörösödött. Péter megszólalt.
0: Azt hallottam, ő nem csak hagyta, hogy mások kigúnyolják a fiamat, de maga is csatlakozott hozzájuk. Azt mondta, kislányt játszik.
1: Hangja megremegett, de tartotta magát.
0: Tudja, Imre tanár úr, nem hittem volna, hogy egy felnőtt férfi, egy pedagógus ennyire érzéketlen tud lenni.
1: Imre tanár zavartan pislogott.
0: Én nem tudtam, nem sejtettem, hogy jótékony célra. Ez a legnagyobb baj, hogy nem is kérdezte meg, csak nevettek, gúnyolódtak. A fiam minden nap sírva jött haza, azért, mert adni akart. Nem mutogatni magát, nem lázadni, csak segíteni.
1: Folytatta Péter. Ekkor Imre bácsi hangja elcsuklott.
0: Az én unokám is átesett Kemón. Tudom, milyen az. A feleségemmel mi is támogattunk paróka alapítványokat. De nem ismertem fel.
1: A tanár megtört.
0: Bence fiam, kérlek, bocsáss meg.
1: Bence felnézett. Az arca komoly volt, de meleg. Felállt a padból, megkerült az asztalokat, és odament Imre tanár úrhoz.
0: Megbocsátok, csak legközelebb kérdezzen előbb,
1: mondta egyszerűen. Imre tanár szinte suttogva bólintott.
0: Ígérem.
1: Péter végül kezet nyújtott, és Imre tanár úr elfogadta. Az osztály csendje lassan oldódott, majd egy halk taps hangzott fel, ami több tanuló is követett. Nem gúnyból, nem kötelezően, hanem őszintén. Attól a naptól kezdve minden megváltozott az iskolában. Az osztálytársak, akik korábban gúnyolottak, most csendben ültek mellette az ebédlőasztalnál. Voltak, akik csak biccentettek felé, mások bocsánatot kértek. A legnagyobb meglepetést azonban Dénes okozta. Az a fiú, aki addig mindig élen járt a csúfolódásban.
0: Bence, te tényleg neki adtad a hajad? A kórházi gyerekeknek?
1: Kérdezte Tétován.
0: Igen.
1: Bólintott Bence.
0: Parókához kell legalább 30 centi haj, és én úgy gondoltam, hogy nekem nő még, de nekik most van rá szükségük.
1: Dénes lehajtotta a fejét.
0: Akkor te sokkal menőbb vagy, mint bárki itt közöttünk.
1: Motyogta, és onnantól kezdve senki sem szólt csúnyát Bencére, sőt, pár héttel később váratlan dolog történt. A diák önkormányzat szervezett egy jótékonysági kampányt, Hajból reményt címmel. Az akció keretében bárki, aki haját adományozta a paróka készítés céljára, részt vehetett egy iskolai eseményen, ahol orvosokat, parókamestereket és gyógyult gyerekeket hívtak meg előadónak. A kampány arca természetesen Bence lett. Egyik pénteki reggelen, a tornateremben, megrendezett eseményen Bence kiállt a mikrofonhoz. Először zavart volt, de amikor meglátta a sok figyelő szemet, köztük Imre tanár úr és Andrea tanárnő büszke tekintetét, elmosolyodott, és elkezdett beszélni.
0: Tavaly nyáron megismerkedtem egy kislánnyal, Lilivel. A kórházban volt, mert rákos. Elvesztette a haját a kezelések miatt, és amikor tükörbe nézett, azt mondta.
1: Most már nem.

0: Vagyok, kislány, csak egy betegség.
1: Akkor döntöttem el, hogy szeretnék neki segíteni. Nem pénzt akartam adni, hanem valami mást, a hajamat, hogy újra kislánynak érezhesse magát.
0: A teremben síri csend lett. A legzajosabb gyerekek is torkukba érezték a gombócot.
1: Azt hittem, ez csak az én dolgom, de most már látom, hogy lehet ez a mi dolgunk is, együtt.
0: Az esemény után tucatnyi tanuló jelentkezett hajadományozásra. Köztük több fiú is. Az egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy még az iskolatitkár, Laci bácsi is levágatta hosszú haját, amit 10 éve növesztett. Andrea tanárnő egy cikket írt az eseményről, amit a helyi újság is leközölt. A riport címe ez volt.
1: Egy kisfiú nagy hajjal és még nagyobb szívvel.
0: Imre tanár úr a következő héten rendhagyó osztályfőnöki órát tartott. Nem kiabált, nem szídott senkit. Csak állt a tábla előtt, és ezt mondta.
1: Életemben sok diákot tanítottam, de kevesen voltak olyanok, akik nekem tanítottak valamit. Bence, te egyike vagy ezeknek. Köszönöm. Gyermeknapon, e kerek föltekén, jusson mindenhová szeretet és fény. Teljen boldogságban meg annyi pillanat, csillanjon fel a remény a szemekben, ott, hol könyv fakad. Jusson el e kívánság oda, ahol szenvedés az élet, s ahová régóta csak a nélkülözés lépett. Jusson el oda, ahol szomorúság honol, mert nem pótolhat semmit egy gyermeki mosoly. Törődő tekintet kísérje útjukon őket, és béke, mert a gyermek a jövő nemzedéke.

0: Kovács Gabriella Gyermeknapi kívánság című versét és Magyar Rózsa Kislányom című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Szívből reméljük, hogy történeteink által sikerült felnőtteket és gyermekeket arra sarkalni, hogy mindig figyeljenek Isten törvényeire és embertársaik szükségleteire, hogy legyenek megértőek, kedvesek, szeretetteljesek mindenkivel, hogy mindannyian örömben és békében élhessünk. Hisszük, hogy minden nap is gyermeknappá, de ugyanakkor anyák és apák napjává is válik, ha engedelmességben, törvénytiszteletben, s ami ezeknek a forrása, szeretetben tudunk élni nap mint nap. Adja meg nekünk, mennyei atyánk, hogy mint igazi gyermekei, mink ilyen életet éljünk.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő egy-két percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat a mai témánkkal kapcsolatosan. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat.

0: Dicsérettessék a Jézus Krisztus!
1: Ki vagyok?
0: Dicsérettessék a Jézus Krisztus! Most halljuk csak, tessék mondani!
1: Mindörökké, amen! Nagyon köszönöm ezt a csodálatos műsort, és ha elmondom, ki vagyok, azonnal tudni fogják, hogy mit éreztem az adás közben. Judit volt olyan kedves, hogy a múltkori adásban azt mondta, hogy jelentkezzem újra. Én vagyok az, aki az előző történetükhöz hasonlóan daganatos betegséggel küzdött és operáció előtt áll. Judit mondta, hogy mondjam el, mi történt. A legfontosabb az volt, hogy az operáció előtti napon a nővérem egyik vizsgálatáról kiderült, hogy jól sikerült, tehát nincs komoly baj. Másnap operáltak engem, az operáció jól sikerült, de ami ennél sokkal fontosabb, az operáció utáni szövett a negatív, úgyhogy daganatmentes vagyok.
0: Jaj, de szép.
2: És köszönjük szépen, Isten megsegített minket, és önt is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy azt hiszem, nem kell méltatnom a műsort, ezek után csodálatos volt. De a másik, amitől kirázott a hideg, az okostelefon is történt.
0: Hát igen, az is megrázó, igen. Sajnos be kell fejeznünk, mert lejár a műsoridőnk, de köszönjük szépen, hogy elmondta. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, június 8-án vasárnap 18 órakor találkozhatunk ismét a Mária Rádió hullámhosszán. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1:10 megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég, Isten szeretete mindig velünk van. Szeretettel búcsúzik a Mária Rádió 2 műsorvezetője,
2: Judit,
0: Mihály atya, és az este technikusa, Nagyné Ági, akinek ezúton is köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben ő rászegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Cseriné, Szeredai Andrea, Védőnő gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvége mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskóverseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel zengjük.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg unket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Nincs semmilyen tökéletes közösség a világon. A mi keresztény közösségeink sem lesznek soha tökéletesek. Nincs tökéletes egyház, még kevésbé tökéletes plébánia. Sokan keresnek tökéletes egyházat, hogy oda belépjenek. Ha én megtalálnám a tökéletes egyházat, és oda belépek, csatlakozok hozzájuk, az a közönség azonnal elveszti tökéletességét, mivel én, mint tökéletlen ember, kerültem hozzájuk. Ha hajléktalanok nem tudnak világbankot alapítani, akkor sem, ha sokan vannak. Gyarló, bűnös emberek éppen úgy nem tudnak olyan közösséget alapítani, ahol minden tökéletes. Tökéletlen emberek sem fognak tökéletes közösséget létrehozni. Az emberi vonások ott vannak minden keresztény csoportba, a mi plébániánkon is, még akkor is, ha a legszebb célkitűzéseket akarjuk megvalósítani. Én sokat dolgoztam a kurzióban, plébániákon is, és más közösségekben. Életem felét nem arra fordítottam, hogy buzdítsam a közösséget, hanem hogy fékezzem őket. Nincs semmi jobb eszköz egy közösséget tönkretenni, mint a pár túlbuzgó személy kerül oda, akiknek minden nap új ötleteik vannak, és ötleteikkel fölrobbantják az egész egyház közösséget. A jónak a legnagyobb halálos ellensége a jobb. Igaz, én nem értek a szentekhez való bánásmódhoz, oda már szerzetesek kellenek. Én inkább az egyszeri bűnös emberek között érzem jól magamat, mert magam is az vagyok. Jézusra is azt mondták, lám a falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Tanulmányozzátok át az új szövetség könyveit, és abban meglátjátok, hogy mi volt az apostolok jellemvonása, és mik voltak tetteik. Képzeljétek el például, hogy egy püspök a zsinaton kijelenti, hogy ő pedig nem hisz a feltámadásban. Ezt tette Tamás apostol. Júdás árulása a 30 dénár miatt mindenki előtt ismerős. Péter tagadása is köztudott, mikor ő egy zsidó lány miatt azt mondta átkozódva, nem ismerem ezt az embert. Képzeljétek el, mit szólnának az újságok, ha ma egy püspök fel akarná gyújtani az egyik falut. Pedig hát ezt akarták tenni Jakab és János egy szamariai faluval. Szerintem nem teljesen alaptalan volt az sem, mikor Jézus azt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán. Az apostolok sokat vitatkoztak arról, hogy ki az első, sőt még Szent Pálnak is mennyi nehézsége volt Barnabással és Márkkal. Szívesen ott lettem volna Antiókiában is, hogy végighallgassa, mikor Pál szembeszállt Kéfással. Bizony az apostolok is csak gyarló emberek voltak, mint mi. Péter Jézus lábához borult, és a szavakra fakadt,

kevesebbet tudnak, sőt azokkal is, akiknek megvannak a közösség romboló bűneik. Tehát lehet, hogy egyes dolgokban felettük állunk, de más erényekben még ők erősebbek. Nem látjuk, mi van a másikban, mi csak felületesen tudjuk őket megítélni. Az Isten nem adott meg együttvéve mindent senki fiának, és a nagy fáknak árnyékuk is nagy szokott lenni. A plébánia tagjai csak lazán élnek közösségben egymás mellett, mégis közösséget alkotnak. Csak akkor van létjogosultsága a plébániának, ha a tagok beleilleszkednek az egyház dimenziójába, Krisztus misztikus testébe. Az egyház nem csak élet, hanem mindig együttélés is, más szóval közösség. És ez a közösség sohasem volt, és sohasem lesz tökéletes. Ugyanakkor bocsássuk meg azt is, hogy mások nem olyanok, szerencsére, mint mi. Bocsássuk meg magunknak is, hogy csak azok vagyunk, amik. Legyünk türelemmel magunk iránt is, amíg nem vagyunk, amik szeretnénk lenni. Elégedjünk meg egy talentumunkkal, és akkor is, ha kevesebb a tehetségünk, mint másoknak. Isten nem ad meg mindent együttvéve senki fiának. Ez ránk is érvényes. Ha sok tehetséged van, a nagyfának nagy az árnyéka, és a tehetségek mellett ugyanabban az emberben nagy fogyatékosságok is lehetségesek. Szükséges a szerénység és az alázat, hogy megelégedettek legyünk tehetségeinkkel vagy hiányukkal. Mi mindenkit buzdítunk, hogy fejlődjön tovább a vallásos ismeretekbe. Tovább kell képezni magunkat. Közben felfedezzük, hogy mások nálunk jobb felfogásúak, ragyogóbb tehetségek. Megjelenik az irigység kísértése. Fáj, ha mások többet tudnak, vagy tehetségükkel megelőznek, túlszárnyalnak minket. Mi meg mögöttük maradunk. Elveszítjük kedvünket, elcsüggedünk, és vissza akarunk vonulni. E kísértés sokakat legyőz. Azt képzeltük, hogy tündökölni fogunk mások előtt. Mikor álmainkat kiálmodtuk, kedvetlenség fog el. Jön a kísértés, hogy nem nekünk való az aktív részvétel a plébániai közösségben. Egyszerűbb Isten akaratán megnyugodni és elfogadni, hogy nekem csak ilyen talentumaim vannak, és helytállunk. Olvastam, és mindig meghatott Nagy Szent Albert története. Kiskorában a boldogságos szűz nagy tisztelője volt. 16 évesen felvették a domonkosoknál. A tanulás nehezén ráesett. Társai előre haladtak, ő nem bírta az iskola iramát. Szégyelte magát, elcsüggett. Arra gondolt, hogy megszökik a kolostorból. De közben jött egy álom. Álmában titokban felmászott a kerítésre, hogy távozzon a kolostorból. A falon egy nő alakot látott, hozzája közeledett, de az lökött rajta, és ledobta a létráról. Felhágott, de ismét visszataszította. Harmadszor a nő kérdezte, miért akarod a kolostort elhagyni. Megrettenve felállta, társaim sokkal jobb tanulók, nem bírom elviselni. Mária megkérdezte tőlem, mit kívánsz. Szeretném a vallást jobban megtanulni, felelte. Nem értek belőle semmit, se a teológiából, se a filozófiából. Ne félj, szólt a szűzanya, tudós leszel. Nem saját tudományoddal éredeztel, hanem az én közbenjárásommal. Bizonyságul életed végén minden tudásodat el fogod veszíteni. Albertot a látomás megvigasztalta, nagy tudásra tett szert kora műveltségében. 3 évvel halála előtt Kölnben, előadás közben hirtelen eltűnt minden tudása.

0: olyan lett, mintha soha nem tanult volna semmit. Visszaemlékezett látomására, mikor a szerzárből távozni akart. Ekkor elmondta a tanítványainak mindezt a történetet, és búcsút vett tőlük. A kolostor fala közé rejtőzött, életének hátralévő napjait imádságban és elmékedésben töltötte. Az Úr adta, az Úr elvette bölcsességét, legyen áldotta az ő neve. A történetet csak azért mondom el, ha nincs is annyi tehetségünk, mint másoknak, ne legyen az oka, hogy visszavonulunk a plébániai munkától, vagy az elvállalt feladatoktól, esetleg az apostolkodástól. Fogadjuk hálásan, amit Istentől kaptunk, sok az. De Isten sokat megtagadott tőlünk, amit mások megkaptak. Nehéz elviselni. Alázatosságra és megnyugvásra van szükség, ha mellőznek, míg mások alkalmat kapnak, hogy ragyogjanak. Másoknak minden sikerül, én alkalmatlan vagyok nagy dolgokra. Mellőzve érezzük magunkat, mert nem bízzák ránk, ami minket megillet. Senki sem tud mindent megtenni, de mindenki tud valamit tenni. Hányan irigykednek, hogy mások mindig szerepelnek, mi meg csak szürke verebek vagyunk, egy csiripelésünk senki sem gyönyörködtet. Elégedjünk meg, ami képességünknek megfelel, különben azt is elrontjuk, amit jól tehetnénk. Az ördög állandóan azt sugallja, olyanok lesznek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat. A csábító ígéret sok vallásos ember becsapott. Ránk marad az örökség, hogy félistenek akarunk lenni. Mindig többnek mutatjuk magunkat, mint vagyunk. Az ördög minket is folytonosan kísért, hogy több után vágyódjunk. Legyünk elégedettek tehetségeinkkel, hisz mindezt egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint oszva kinek-kinek, mondja Szent Pál. Isten határozza meg az egyesek sorsát. A küldetés Istentől függ. Tőlünk az függ, hogyan töltjük be feladatunkat. Ha lábnak kell lenned, ne tedd fájjé magadat. Ha kéznek születtél, miért akarsz szem lenni? Igaz, ha egy csibét sasfészekbe tesznek, ott is megtanulhat kotkodácsolni, de ezzel még nem tud a magasba röpülni. Ha ragyogó csillag lennél pályádon, és tisztelettel halmoznának el, nem lenne az vesztedre. Menjen süllyedtek büszkeségük folytán a mélységbe. Azt hiszed, hogy jogtalanságot szenvedsz, ha nem rád bízzák a legjobb feladatot. A hangyáknak vesztére nő szárnya, mert fölemelkedve elszóródnak, elvesznek, már nem találnak haza. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett ágákban néz. Kempis Tamás Krisztus követése című könyvében olvashatjuk, Istenem, nagy jótéteménynek tartom, hogy nincs sok tehetségem, amely az emberek előtt dicséretesnek látszik. Nem csak a külső dolgokba kell akaratunkat Istennek alávetnünk, hanem a lelki dolgokban is, mint például az imádság vagy egyéb adományok. Előny, ha örömöt találunk bennünk. A lelki örömök segítenek, hogy az ember saját akaratát megtörje, szenvedélyeit megfékezze és keresztjét viselje. Ha Isten szenvedést küld, előbb lelki örömmel megerősít. Jézus is először színeváltozását mutatta tanítványainak, utána beszélt nekik a keresztről. Ha a neked kijelölt út sötét és göröngyös, ha hiába való munkát végzel, Isten tudja, miért vezet zarándok utat sivatagokon keresztül. Másokat gyönyörű rétegén kísér, téged nem. Ez az ő akarata, azért nem cserélném fel fáradtságos ösvényemet a többiek kellemes útjával. A közös ima másokkal lehet tárhás, mint a Isten elrejtőzött volna. De ne felejtsd, Isten minden imát meghallgat, telefonja sohasem foglalt. Ne félj, hogy telefonját lekapcsolják a meg nem fizetett számla miatt. Maradjunk békén, ha a jóság óhajtott fokát nem értük el. Ha Isten nem adott olyan tisztaságot neked, mint az angyaloknak, hanem megaláz kísértésekkel, fogadd el. Ha nem ad alázatosságot, mint Szent Ferencnek, vagy türelmet, mint Jobbnak, ismerd el gyarló voltodat. Ezzel nem jelenti, hogy ne törekedjünk magasabbra. Csak az, hogy legyünk hálásak, hogy bizonyos magaslatra mégis eljutottunk. A lelkéletre is vonatkozik, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, mit isztok, semmibe öltöztök. Nem vagyunk angyalok, gyarló emberek. Isten ismeri gyengeségünket, és azt kívánja, hogy mindig felkeljünk, mindig előre menjünk, mindig újból reméljünk. Ne adjuk fel magunkat. Eredménytelenségünk ne legyen ürügy a semmitevésre. Botlásaink mellett jobban tetszünk Istennek alázatosságunkkal, mint a panaszokkal. A tökéletességet nem lehet erőszakkal vagy sopánkodással elnyerni. Isten akkor és annak nyújtja a kegyelmet, amikor és akinek akarja. Szent Jeromos írja, áldozanak mások Isten templomában aranyat, drága köveket, értékes szöveteket és biborbársonyt. Én örülök, ha néhány kecskebőrt áldozhatok. Sokan hősies erényeket mutatnak be Istennek. Én megelégszem, hogy gyarlóságomat mutatom be, és bűnösnek vallom magamat. Hibás voltamat és tökéletlenségemet elismerve, szegénységem tudatában előtte alázatosan leborulok. Aki csak azon panaszkodik, hogy mit nem ért el, olyan, mint aki azon töpránk, röpülésre szárnyai nem nőttek.
1: Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva, érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szent Atya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Másokra figyeljünk, és értsük meg őket. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, s hálát adunk neki mindenért. A megmaradásunkért. Hála Istennek. A jó harcainkért. Hála Istennek. A bűneinkért, hogy azokat felismertük, és talán el tudjuk majd kerülni. Hála Istennek. És a rosszaságainkért is hála, mert ezek ellenére itt vagyunk. És hála azért, mert megmutatta a történelmünkben, hogy mások épp olyan fontosak, mint mi. A csak az önmagunkra figyelés az bezárkózás. A csak önmagunkkal való foglalkozás az provincializmus. Az önmagunkkal foglalkozás önzés és gőg. És mindez a veszteségekhez vezető út. Erről szól Eszterházy Péter is, hallgassuk őt. A provincializmus szerintem nem más, mint a kizárólag önmagunkra figyelés. Ez egyként állhat Párizsra és Budapestre. Hol azt gondolva, kultúránk olyan gazdag, hogy minden más csak alig érdekes ráadás, hol azt gondolva, életünk olyan gazdag, s főleg nehéz, hogy másra már nem kell, s nem is lehet figyelni. Nem a műveletlenség a provincializmus, az csak segít, hanem a figyelmetlenség. Az értelmiség dolga volna mindenre figyelni, a szellemi ellenfélre is. És nem csak kukorékolni kiki a saját szemét dombján. Abban a pillanatban, ha csak magunkra figyelünk, veszítettünk. Ez egy országra is igaz. Ha csak magunkat látjuk, vége.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikából, ahol a mai estén, évközi 14. vasárnap estéjén együtt fohászkodunk magyar hazánkért, nemzetünkért, magyar nemzetünk lelki megújulásáért és a keresztény Európa jövőjéért. Foglaljuk saját szándékaink mellé ezen szándékokat, és kérjük mindannyian közösen a boldogságos Szűz Máriát, Mária Besnyő nagyasszonyát, Bazilikánk királynéját, legyen a mi hathatós közbenjárónk Szent Fiánál, az Úr Jézus Krisztusnál.

Abból és jóságodból a boldogságos szűzben, éges gyümölcsében fölragyogott előttünk az egyház tökéletes képe. Add meg földi zarándok útját járó népednek, hogy tekintetünket őre elszegezve, hűségesen kövessük Krisztust, amíg el nem érkezünk a dicsőségnek abba a teljességébe, amelyet örömmel szemlélünk a szent szűzben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Mária besnyei szűzanya, kérlek vezesd a magyar ifjúságot fiathoz, Jézus Krisztushoz, hogy őt, mint mesterüket és barátjukat kövessék.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hívj fiatalokat követésedre, papi szerzetesi hivatásban, hogy egyházadban legyenek azok, akik fiad igéjét, ami Urunk Jézus Krisztus igéjét hirdetik. Kérünk téged.
0: Téged, hallgass meg minket! Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk, add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Imádkozzunk magyar egyházunkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj termékeny esőt földjeinkre, hogy mindazok munkája, akik mindennapi kenyérrel dolgoznak, ne legyen hiába való.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbejárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.
4: Amen.
0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
5: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket, segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet, hűséget, segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős, beteg és rászoló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk, szessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszönnyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Besnyői Szűz Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyog te fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te őrségeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves testvérek, mai estén itt a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikában kapucinus atyákkal együtt imádkoztunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért, keresztény Európánk jövőjéért. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket augusztus 14, 15, 16-án, péntek estétől vasárnapig itt van szállás lehetőség is, a kegyhelyünk Nagyboldogasszony főbúcsújára, szombat este 7 órakor van ünnepi vigília szentmise, majd vasárnap pedig 10 órától dr. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspökatya fog szentmisét bemutatni, tehát augusztus 15-16-ai hétvégén. Szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket ide a Mária Besnyői Bazilikába. 15 millió üdvözlégy Mária nemzetünkért egy országos ima összefogás, melyet egy apostol utód dr. Fábri Kolnér esztergom budapesti segédpüspökatya hirdetett meg június 1-től december 31-ig tartó időszakban, melynek célja, hogy az világon élő magyarok közösen 15 millió üdvözlégy Máriát imádkozzanak el Magyarországért, a magyarságért, magyarság megújulásáért. Ehhez a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat az elmondott imák rögzítésével, ehhez egy telefonos applikáció van, akinek nincs esetleg ilyen lehetősége, kérje meg fiatalabb testvéreket, vagy olyat, akinek van, Magyar Kurír oldalán is lehet erről tájékozódni, illetve a zarándok.ma oldalon, és minél többen csatlakozzunk Fábri Kornél püspökatya felhívásához. Most közösen egy üdvözlégy Máriát mindannyian mondjunk el erre a célra. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió. Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, beszélgetőtársam pedig dr. Ajkai Alinka, egyetemi docens, kollégám közös munkahelyünkön, ahol már több évtizede együtt tanítunk és kutatunk. Ez alkalommal folytatjuk a két héttel ezelőtti adásunkban megkezdett témát, Madács az ember tragédiája című művének tárgyalását. A korábbi adásban a mű keletkezés története mellett elsősorban annak a jövővel és a tudománnyal kapcsolatos vonatkozásait elemeztük. Ezúttal a tragédia műfajiságával, a szereplők értelmezhetőségének kérdéseivel, a mű történelem szemléletével, szerkezetével és utóhatásával foglalkozunk, már amennyire ez lehetséges egy 20-21 perces időkeretben. Kedves Alinka, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat erre a műsorra is.
2: Köszönöm az ismételt meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Rendben, akkor fogjunk neki. Kezdjük talán a műfajiság kérdésével, hiszen itt egy sajátos műfajú alkotással állunk szemben. Ezt a kérdést már az előző adásunkban is érintettük, mikor a költeményszerűség és a drámaiság dilemmájáról beszéltünk. Milyen műfaji minták előlegezték meg Madács Eme a magyar irodalomban szinte egyedülállónak mondható alkotását?
2: Itt az úgynevezett emberiségköltemény, vagy francia szakszóval poème d'humanité, vagy szép német kifejezéssel Menschheitsgedichte fogalmát, ugye, vagy megnevezését említhetjük meg. Ebben a tekintetben két mozzanatot érdemes röviden kiemelni, az álom vagy látomás keretébe foglalt jelenet sorozatot, ehhez járul hozzá a főszereplők alakváltozásai. Ugye előzmény szövegként említhetjük Goethe Faustját, vagy Victor Hugo századok legendáját, de esetleg Byron Káinját, ugye ebben jelenik meg Lucifer, mint fényhozó, vagy Milton elveszett paradicsomát, de akár Dante isteni színjátékát is.
1: Ez a sajátos műfaj tehát egy ember jelképes útján keresztül magát az emberi történelmet jeleníti meg univerzális módon, és ekképpen választ keres az emberiség jövőjére. Milyen válaszokat kínál erre a kérdésre nekünk Madás tragédiája?
2: Ugye a mű legvégén Éva veszi át a szót, aki az élet misztériumát, a leendő anyaságot átélve azt fejezi ki, hogy a történelemnek lehet olyan értelme, amely az ész számára fölfoghatatlan. Ugye amikor mindez kiderül, Ádám azt mondja, Uram, legyőztél, imporban vagyok. Nélküled ellenet hiába vívok, emelj vagy sújts, kitárom keblemet. Tehát Ádám nem nyugszik bele a történelem belátható értelmének elvesztésébe, az Úrtól egyértelmű választ vár a haladás vagy körforgás dilemmájára. Ja, azt kérdezi az Úrtól, hogy megyé előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónodhoz közelgjen, vagy mint malomnak barma holtra fárad, s a körből, melyben jár, nem bír kitörni. De Ádám változik, ugye Éva hatására átalakítja a célképzetet. A történelem, mint közeledés az Istenhez, ez Herder elgondolását idézi, aki szerint a földi lét csupán előkészítése a tiszta humanitás túlvilági beteljesülésének. Az Úr azonban nem csak a haladásra vonatkozó kérdést hagyja megválaszolatlanul, hanem az emberi lét túlvilági folytatásának bizonytalanságát sem oszlatja el. Ez pedig Kant tétele, tehát a bizonytalanság az emberi erkölcs autonómiájának forrása. Ugye Ádámot a történelmi pálya vállalására ugyanakkor az értelmen túli bizalom ösztönzi, amelyet Éva révén tesz magáévá. A történelem értelmezésének alternatíváját Lucifer nyújtja majd, aki az embert szellem és anyag torz keverékének tekinti. És Ádám nagy történelmi koncepciójának megvalósulása nem azért hiúsul meg, mert Lucifer történelem képe bizonyul helyesnek, hanem azért, mert kifut az ember földi idejéből. Tehát a két egymással vitázó történelemszemlélet mindvégig megőrzi belső logikáját, és éppen ez a tragédia nagy művészi értéke, hogy eszmeileg nyitott mű.
1: Igen, igen, és ismert, hogy Hegel filozófiája, nevezetesen a hegeli dialektika, nagy hatást gyakorolt mind a tragédia gondolatiságára, mind pedig a kompozíciójára. Erről tudnál nekünk valamit mondani?
2: Hegel filozófiájának lényeges módszere a logikai újítás, hogy az elvont meghatározások egyoldalúak és korlátozottak, magukban foglalják saját tagadásukat, átmenetüket az egyik meghatározásból a másikba. Ez egy kicsit talán szárazan hangzott így, tehát a dialektika ezért a tudományos haladás mozgató ereje. A tragédiára vetítve mindez úgy néz ki, hogy a történelem rendezett egész ellentétekben fejeződik ki. Ezt a hegeli triáda fogalmával szoktuk leírni, a tézis, antitézis, szintézis egységével. A példát mondhatok, ez úgy néz ki egyes színekben, hogy mindig van egy fő tézisünk, amely már a színen belül létrehozza a saját ellentézisét, és majd a szintézis lesz a továbblépés. Ugye Madács ott csal egy kicsit a téziseknek a kibontásában, hogy mindig az adott eszmének a hanyatló korszakában érkezünk meg egy színbe. Tehát például ugye az egyiptomi színben az a fő tézis, amik egy ilyen bomók is lettek egyébként az idők folyamán, ugye egy milliók egy miatt.
1: Így van.
2: Tehát építik a fáraónak a piramist. De ugye antitézis, a rabszolgák meghalnak, mi lesz majd az egésznek a megoldása, a szintézis? A demokrácia, az aténi demokrácia, ahol ugye egy áll ki mindenkiért, ez a fő tézis. Az antitézise láthatjuk majd, hogy Miltiádészt ugye majdnem felkoncolja a tömeg, mi lesz ennek a megoldása, a szintézis, a római szín, a carpe diem elve. Amikor csak az egyén érdeke a lényeges, az számít, hogy egyénileg legyünk boldogok, ebbe belecsömörlik, ugye az emberiség, jönnek a járványok, és ennek a színnek lesz majd aztán a megoldása, a szintézise, a vallásosság, az egyház, ugye a konstantinápolyi színben. Tehát az egész kompozícióra hatással van ez a hegeli triáda, de ez több szinten működik az alkotásban, például a szereplők szintjén is. Általában Ádám képviseli a tézist, az idealizmust, Lucifer az antitézist, ugye a cinikus materializmust, Éva pedig a szintézist, a két önmagában ellentmondásba kerülő szemléletből kifejlő álláspontot.
1: Hát igen, ez nagyon izgalmas. Még az egyes színeket hogyan tudnánk besorolni, strukturálni, jellemezni?
2: Ugye a teljes mű 15 színből áll. A színeket úgy oszthatjuk föl a legegyszerűbben, hogy vannak úgynevezett keret színek. Ez az első három, ugye a paradicsomon kívül játszódó, és a 15. szín is ugyanilyen, ezek a normaadó színek. A történelmi álomszínek, mert hogy a harmadik színben Ádám elalszik, és következnek az álomszínek, a történelmi színek, a 4-től a 14-ig, ezek a norma követő színek. De ezen belül is oszthatjuk különböző típusra az egyes színeket, például a menekülés színek, Róma a 6., Prága, kétszer is van prágai színünk a 8. és 10. Ugye Prágában Ádám elalszik, mint Kepler, tehát egy álom az álomban színünk is van, és aztán fölébred utána, tehát ez is a menekülés színek közé tartozik, és az űrt is ide sorolhatjuk, a 13. színt. Nagyon érdekes, említettem ugye itt az álom az álomban színt, amely a 9. a 15 szín közül. Prágában Keplerként, mint említettem, Ádám elalszik, és Párizsban ébred föl, tehát a párizsi szín az álom az álomban, ez a 9. Azért is nagyon érdekes ez, mert nagyjából az aranymetszésében van a tragédiának ez, nem teljesen pontosan jön ki, de úgy nagyjából elmondhatjuk. Ugye az aranymetszés egy nagyon fontos szerkesztési mód, ahová elrejtheti, nem is annyira rejti egyébként, a lényeget akár a szerző. Ugye az aranymetszésnek az a lényege, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, ahogy a nagyobb az egészhez, tehát ez egy nagyon hangsúlyos szín. Az is érdekessé teszi, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Éva két alakban jelenik meg. És még talán a londoni szint említeném, a 11-et, ez Madácsnak a jelenkora, ugye a kapitalizmus időszaka. Ez meg olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Ádám felismeri Évát.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a szereplőkről, a tetteikről és a történetben betöltött szerepükről.
2: A három főszereplőnk, ugye Ádám, Lucifer és Éva, nagyjából három szférát testesít meg. Ugye Ádám a lírai hős, eszmei, erkölcsi erőket bír, folyamatos az ő jellemisége. Ő az, aki az egész történetet álmodja, tehát tudatában van annak, hogy álmodik. A történelmi szímekben mindig valami történeti szereplő. A tragédia szerkezetében ő az egyetlen, aki öregszik. Ugye a mű elején még fiatalemberként látjuk, a legvégén pedig már aggastyánként. Őről mondhatjuk azt, hogy a tiszta szellemnek a képviselője. Lucifer, ugye a kétkedés, a tagadás megtestesítője, nemtelen szereplő. Ez is nagyon érdekes, hogy általában férfi színész szokta játszani. Most nagyon érdekes, a Katona József Színházban a mostani előadásban nő játsza Lucifert, igen, és abszolút megfelelő, teljesen jó ő is. Ő mindig kívülálló, sosem történelmi személy. A keret színekben nagyon erőteljes konfliktusa van az úrral, mindig vitatkozik. A történelmi színekben sokszor segít Ádámnak. Ilyen színpadi megoldás is volt, hogy a Lucifert játszó színész a hátán vitte végig az Ádámot játszó szereplőt, ugye erre a vonalra ráerősítve. De róla mondhatjuk azt, hogy ő a tiszta anyagnak a megtestesítője. Éva pedig mindig az adott kornak a gyermeke, már az adott történelmi kornak, több arcú, változó, sokféle nőtípust ír meg Madács. A tragédia során nem tudja, hogy álmodik, minden színben fiatal, minden színben hat Ádámra. Egyetlen kivétel van az űr, ahol nem szerepel, de ahol megjelenik, mindig ő indítja be Ádámban a különböző folyamatokat. Ő az Éden hordozója, és hát majd a megoldás is tőle fog jönni persze. Szellem és anyag egységét láthatjuk nála, a természeti szférát.
1: És akkor ez a három szereplő, Ádám, Lucifer és Éva, milyen viszonyban, milyen viszonyrendszerben állnak egymással?
2: Érdekes, hogy ellentétek vannak a szereplők között, mégis ez ugye az ellentétek egysége viszi előre a történetet. Ádám és Lucifer egymásra vannak utalva, sok esetben, különösen a történeti színekben. Ádám Évával dinamikus viszonyban van, ugye a teljes feloldás lesz majd a mű végén az anyaság. Éva Luciferrel hát egy feloldhatatlan viszonyban van, de végig következetes. A három szféra nagyjából kiegyenlítődik a műben. Ugye a mű elején az úr osztja ki a szerepeket, tehát egy ilyen kölcsönhatás által jön létre a haladás. Szellemi, anyagi szintézis figyelhető meg az emberben, reál-ideál szintézis a történelemben, és hát cselekmény szintű megoldás pedig ismételten csak Évának az anyasága lesz majd.
1: Tehát akkor a szintézis, kicsit visszautalva Hegelre, e tekintetben is meghatározó.
2: Igen.
1: A szereplők viszonyrendszerét illetően. Egy kicsit más, de még mindig persze a tragédiánál maradunk, hogy jól tudott, hogy Arany János nagy szerepet játszott a Madách szöveg végső kialakításában. Erre röviden utaltunk már két héttel ezelőtti adásunkban is. Ennek elég hosszú története van. Tudnál erről röviden néhány szót mondani?
2: Igen, ugye Arany kapja meg a kéziratot Madácstól, áttételesen, tehát nem közvetlenül Madácstól. Egyébként nagy bátorság volt Madácstól, hogy az egyetlen példányt küldte el Aranynak, és nem veszett el az úton. Tehát javította, csiszolgatta.
1: Szerencsénkre.
2: Igen, Arany a művet. Támogatta és sürgette is a megjelenését, és ő mutatta be Madácsot a Kisfaludi Társaságban. Na most konkrétan a kritikai kiadás óta, tehát a tragédia kritikai kiadásának megjelenése óta tudjuk számszerűen is,

0: közvetlen tartalmi előzménye. Tehát az egésznek az a konklúziója, hogy a kézirat nem igazolja, hogy Arany jelentősen belenyúlt volna a tragédiába, hogy csökkentette volna a bölcseleti erejét, vagy a saját életfilozófiáját csempészte volna bele a drámába. Szokatlan módon egyébként Arany a saját irodalmi közegéből érkező kritikákkal kezdett vitázni a mű mellett, ugyanis a műfajiságon túl a madács szakirodalom egyik legjellemzőbb témája az volt, hogy pesszimista világnézetet nem írhat le 19. századi ember. Ez egy olyan vád volt, ami alól Arany úgy érezte, hogy tisztáznia kell a művet. Ő azt mondja, hogy az egészet vizsgálva nem borulátó a mű, részletek szintjén pedig, ugye Arany szavait idézem, ez nem a szerző pesszimizmusa, ez a szerkezetből foly így. Egyébként nagyon lényeges meglátása Aranynak, hogy a tragédia nagy gondolatokkal teljes. Rendkívül örült Arany, mert azt gondolta, hogy Madács az első tehetség Petőfi óta, aki egészen önálló irányt mutat. Véleménye szerint a mű legszembeötlőbb gyengéje a líraiság, ezért Arany a művészi eszenciáját az alkotói eszmében és a költő filozófiájában jelöli ki. Természetesen hozzátehetjük még azt is, hogy a művet a kortársak közül többen csodálták, de egyedül Arany volt az, aki felismerte, hogy egy szép irodalmi mű megszületésének a puszta ténye önmagában ellentmond a Lucifer sugallta szépség nélküli jövő víziójának.
1: Meglátásom szerint ez egy nagyon-nagyon igaz, nagyon találó és érvényes gondolat. Tehát ezek után mondhatjuk azt, hogy a tragédia végső soron nem pesszimista világszemléletű mű, holott alapvetően ennek tekintik talán még ma is.
0: Folyik erről a vita, igen, még ma is. Mindenki a saját érzése szerint eldöntheti. Erről is volt szó, ugye beszéltünk róla korábban, hogy Madács nagyszerűsége az, hogy nyitva hagyja az értelmezést, minden szinten nyitva hagyja. Én azt gondolom egyébként, hogy nem pesszimista a mű. Ugye elég csak az Úr szavait idézni a 15. színből. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végtelen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság és erény.
1: Ez fantasztikus zárszó volt. Kedves Alinka, nagyon köszönöm, köszönjük ezeket a megvilágító gondolatokat, és ezt az összképet, amit Madács Imre az Ember tragédiája című művéről nekünk ilyen sűrített, mégis érthető módon felrajzoltál. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

راديو. ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.

Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozatnak a szerkesztője. Ez a sorozat talán már a századik résznél tart, de mindig vissza és vissza kell térni ahhoz, hogy miért azt a módszert választottam a személyiség tanulmányozásának ismertetésére, amit választottam. Miért az eneagramot? Mi is az az eneagram? Hogyan illeszkedik a mi keresztény gondolkodásunkba? Hogyan tudjuk használni? Tehát most alapvető dolgokról szeretnék beszélni, mert hogy elég sok jelzést kaptam az utóbbi időben, ami arra késztet, hogy ezekhez az alapokhoz nyúljunk vissza. Kezdjük

0: Azzal, hogy a személyiség tipológiának nagyon nagy múltja van. Ugye ismerjük a görögök négy temperamentumáról szóló gondolatokat, amelyeket még ma is használnak. Aztán a 19. században szorgos kutatás folyt, szinte divat jelenséggé vált a személyiség tipológia megalkotása. És ebben a folyamatban bukkant fel a 70-es években az eneagram. A gyökerei nagyon messze nyúlnak vissza a múltba, és nem is ismerjük őket pontosan, de talán nem is érdekes. De pont ez, hogy a múltba lévő gyökerei vannak az eneagramnak, ami 9 személyiségtípust azonosít, mivel gyökerei messze nyúlnak vissza, sokak szemében egy diszkrimináló ezoterikus nimbusz veszi körül, vagy ilyen hír veszi körül, egyébként teljesen alaptalanul. Mondom, a 70-es években fedezték fel Amerikában. Az első komolyabb tanulmányt róla az Eneagram az önmegismerés útja címmel Maria Bissing, egy domonkos szerzetes, Robert Nagosek, a keresztes kongregáció tagja, és Patrick Ho Öleri, jezsuita alkotta meg. No, a 70-es években mintegy felfedezték Amerikában az Eneagram módszemét, a tudományos kutatás azonnal felkarolta, aztán az angol nyelvterület után a német nyelvterületen a 90-es évekén jelentek meg az első szakkönyvek, és ezeket kitörő érdeklődés fogadta. Richard Rohr és András Éber könyve, Richard Rohr egyébként Ference szerzetes, amit 89-ben adtak ki, 2 év alatt 12 kiadást ért meg. Mi az oka ennek a sikernek? De előtte egy másik kérdést kell feltenni, és válaszolni, hogy miért érdekli az embereket annyira, hogy milyen a természetük? Miért érdekli az embereket, hogy milyen a jellemük, milyen az egyéniségük? Miért mások a többiektől? Miért érdekli ez ennyire az embereket? Emögött a nyugtalanság mögött valami belső igény van. Valami belső igény rejtőzik. Mert mindannyian szeretnénk magunkat jobban megérteni. Szeretnénk másokat is jobban megérteni. Sőt, van, amikor szeretnénk magunkat megváltoztatni. És szeretnénk másokat is megváltoztatni, mert úgy gondoljuk, hogy könnyebb lenne az életünk. A legtöbb személyiségtípus leírja, jellemzi a különféle személyiség karaktereket, személyiségtípusokat. Ilyen személyiség teóriákat állítanak fel. De a kívánt változáshoz nem nyújtanak segítséget. Mondom, az a motivációnk a személyiség megismerése kapcsán, hogy jobban megértsük magunkat, és hogy meg tudjunk változni, és szeretnénk bizony másokat is megváltoztatni. A személyiségtípusok nem nyújtanak segítséget, gyakorlati javaslatot a változás mikéntjéről. És ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az eneagram. Nem csak 9 személyiségtípust karakterizál. Egyébként innen a neve, a enea görögül 9-et jelent, a gramma, ábra, grafikai ábrázolást jelent, az eneagram, tehát egy 9 típus ábráját is jelentheti. No de visszatértve, az az igényünk, hogy ismerjük magunkat, és tudjunk változni, és másokat is azért ismernénk, hogy esetleg segítsünk nekik változni, ez rákérdez az eneagram a tipikus magatartások motivációira. Rákérdez arra, hogy milyen életrajzi összefüggések vannak. És olyan összefüggéseket talál, amely a személyiség legmélyére nyúlnak le. Az eneagrammal való foglalkozás élet- és magatartási mintákat vet fel. A 9 személyiség típus kiinduló pontja az elidegenülés. Az elidegenülést a keresztény erkölcsön, mint 7 fő bűnt, jobban mondva, mint gyökérbűnt nevez meg. Mi is ez a 7 fő bűn? A büszkeség, a gőg, a fukarság, a bujaság, a harag, az önteltség, az irigység, a lustaság. Ezt a 7 gyökérbűnt, ezt már a sivatagi atyák azonosították. Az eneagram ehhez még 2 fűz. Hozzá a félelmet és a családságot. Az eneagram gondolkodásában egyébként teljesen harmóniában a zsinati teológiai értelmezéséhez a bűn az nem elsősorban parancsok vagy tilalmak megszegését jelenti, hanem elidegenülést önmagunktól. A bűn az elidegenülés embertársainktól, a bűn az Istentől való elszakadás, elidegenülés az Istentől. És az elidegenülésnek kényszerkésztetések és a valóságnak ott eltorzult érzékelése a következménye. Tehát, hogyha el vagyunk szakadva önmagunktól, embertársainktól és az Istentől, akkor a valóságnak valami torz érzékelése van bennünk jelen. És az elidegenült ember horizontján belső kényszerek vannak. Az ő magatartását belső kényszerek szűkítik le. Fixálnak dolgokat azok a gyökérbűnök, amik a 7 főbűnben, és az eneagram még 2 hozzátett, a félelmet és a családságot, hogy ezekben van jelen. Ilyenkor, mikor fixált cselekvéseket csinálunk, tulajdonképpen a személyiségünk növekedése leblokkolódik, a személyiség fejlődése leblokkolódik. És arra jó az önismeretnek ez a módja, hogyha ezeket a belső késztetéseket felismerjük, akkor rájövünk, hogy melyik függés tart bennünket rabságban. És mi az a hamis életminta, amely félrevezet bennünket. Persze a változáshoz nem csak intellektuális belátásra van szükség, hanem érzelmi hatásra is, emocionális impulzusokra is szükség van. Az ember egyiket sem tudja saját maga produkálni, sem az intellektuális belátást, sem az emocionális impulzust, tehát az érzelmi hatást. Nem tudja az ember saját maga megoldani. Egy transzcendentális, máshonnan jövő erő valósíthatja ezt meg, ha akarjuk és ha hagyjuk. Mi ez? A lélek, amely szívünkben lakozik, ahogy a rómaiaknak írt levél 5. fejezetének 5. pontja mondja. Az eneagram tehát abból indul ki, hogy az ember személyiségét alapvetően a kereszténységből jól ismert 7 főbűn vagy gyökérbűn azonosítja, vagy alakítja, ami ez az eneagram még hozzáteszi a félelem és a családság gyökérbűnét. És ugyanakkor, hogy ha változni akarunk, akkor meg kell érteni tudatosan, és ugyanakkor egy érzelmi erő is kell ahhoz, hogy változni tudjunk, és ezt pedig nem tudjuk magunk megvalósítani, hanem a lélek segíthet nekünk, ha akarjuk. Ahogy a rómaiaknak írt levél mondja, a lélek, amely szívünkben lakozik. Az eneagram pontosan tudja, hogy az alakulás, a változás, az átalakulás kegyelem, amelynek újjászületés a következménye. Az újjászületés pedig fájdalommal járhat. Jánosnál ezt a harmadik fejezetben olvashatjuk. Az eneagram a személyiségtípusok meghatározásánál elsősorban negatív szempontokból indul ki. Ezt a negatív szempontot egyébként megtaláljuk a jungi pszichológiában is, az árnyékkal való foglalkozásnál, vagy Riemannnál, amikor a félelem alptípusairól ír. De az eneagramban az, hogy negatív szempontból indul ki, ez nem az utolsó szó. Az eneagram ugyanis egy nagy felfedezés útját egyengeti. Az eneagram abból indul ki, hogy minden ember a teremtő Isten egyedüli hasonmása. És mint ilyen, mármint, hogy minden egyes ember az Isten egyedüli, soha meg nem ismétlődő teremtménye, és Isten hasonmása, mint olyan, arra hivatott, hogy szabadon éljen és boldogan éljen. Isten azért teremtette az embert, hogy szabadon és boldogan éljen. Ugyanakkor belső kényszereink fogjai vagyunk. Mondom, a jó Isten szabadságra és boldogságra teremtett minket. Ugyanakkor belső kényszereinknek vagyunk a fogjai, de ezek csak a pozitív lehetőségeinknek az árnyoldalai. Ha megtanulunk saját magunkkal őszinték lenni, rá fogunk bukkanni a jóság és a kreativitás rejtett kincseire, amelyet Isten saját maga adott nekünk. Hogy Krisztus alakja megjelenhessen bennünk. Krisztus alakja úgy, ahogy az Efezusi Levél mondja a 4. fejezet 15. versében. Én azért indítottam el az Ismerd meg magad sorozatot. Ezen belül azért választottam az eneagram módszerét, mert ez az egyetlen olyan személyiség módszer, amely nem csak leír, tipizál, hanem amelyik a kereszténység alapgondolkodására épít. Hogy az Istentől való elszakadás kényszerít bennünket különféle cselekvésekre, a megtérés, a mi kegyelem, az pont ezeket az elidegenedéseket tudja enyhíteni vagy megszüntetni, és bizony a kereső embereknek az eneagram segítségével egy utat lehet mutatni. Az eneagram útnak tudja indítani az embert, hogy Jézus szava szerint a belső szabadság és az élet teljessége fele menjen. Ámen.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
6: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
0: Mária Rádió.
7: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége Almási Tamás, a Budapest Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa.
8: Köszöntöm a kedves nézőket, és sok szeretettel Almási Tamás atyát. Üdvözlöm a stúdióban.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
8: Tamás atya, ha egy pillanatra eltekintünk a hivatásától, meséljem kérem, milyen gyermekkor áll ön mögött?
9: Egy 5 gyermekes családba születtem, szerető szülőkkel a háttérben. Hálás vagyok végtelenül az Istennek, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Drága szüleim így nappal átéve dolgoztak, édesapám tanár emberként napi 16 órát tanított a gyerekekért. De minden hétvégén közösségben együtt kirándultunk a testvéreimmel, szüleimmel, amely meghatározó élményem mind a mai napig.
8: Gyermekkorában kezdett már kibontakozni az Isten hit önben, vagy később kezdődött el?
9: Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell küzdenie a saját hitéért. Természetesen mi családilag jártunk szentmisére, bár abban az érában ez nem volt természetes, sőt, édesapámat majdnem kicsapták a tanítás miatt, mert hogy megjelentünk a templomban, ezért Budapest több templomát végigjártuk, hogy ne legyen problémája édesapámnak. Így aztán sok atyát ismertem meg, sokfajta stílust és igen szerető atyákat, és ez mindig is ott a szemem előtt lobogott, hogy ez egy értékes pálya.
8: Később viszont gimnáziumi tanárként kezdett el tevékenykedni. Azokban az időkben esetleg felmerült önben, hogy Isten mellett lesz a helye?
9: Miután édesapám munkáját láttam, meg hallottam, ahogy tanította a diákokat, úgy gondoltam, hogy ez egy szép hivatás, és ez így is volt. És talán érdekes, hogy 3 fiú testvér közül a legidősebb bátyámnál még kérdezte édesapám, hogy nem akarnál esetleg matematikával, fizikával foglalkozni. Nem, én biológus leszek. A középső bátyámnál nem szeretnél esetleg a matematikával? Nem, én órás leszek, mondtam. Én, mint legkisebb a 5 gyermek közül, nekem meg azt mondta édesapám, hogy válasz, amit szeretnél. És amikor mondtam, hogy én is matematikát szeretnék választani, egész megdöbbent. És én tényleg nagy lelkesedéssel tanítottam sok-sok éven át, amit szeretek mind a mai napig, hiszen a matematika egy tiszta kristály, tiszta tudomány, és valamiképpen túlmutat az e világon. Nem zártam ki én se a papi, se a szerzetesi hivatás, se a házasságot. Az Isten valami rejtélyes úton, módon később szólított el erre a pályára.
8: És hogyan tekint vissza a tanári éveire?
9: Nagyon-nagyon boldog voltam, mint egyedülálló férfi. Rengeteget töltöttem a diákjaimmal a szabadidőmet. Együtt kirándultunk, múzeumot látogattunk, természetet jártunk, kiállításokra elmentünk, és azok a rossz csont gyermekek, akikkel több probléma volt, ezeken az alkalmakon új arcokat mutatták, mint egy tanítási keretben, és ez nagyon-nagyon hasznos is volt, nem csak jó.
8: Élete egy pontján sajnos súlyos balesetet szenvedett. Megosztanál velünk esetleg a részleteket, és azt, hogyan formálta át ez az életét?
9: 2004-ben egy győri vasútállomáson rosszul léptem le egy vasútról, úgymond elterültem, mint a magyar föld, és pekemre pont a beton szegélyenyekkent a nyakam. Így aztán 100%-osan lebénultam, egészen nyelvtől lábujjig. Én nekem korábban nem volt kapcsolatom mozgássérültekkel, azt se tudtam, hogy tulajdonképpen ez miféle életritmus vagy életlehetőség, és így kerültem először Győrbe, aztán Budakeszire, rehabilitációra, súlyos műtétek élethalál között. Így visszanézve, nyilvánvaló, hogy sok-sok nehéz pont vetül erre, de úgy szoktam magamnak is megfogalmazni, hogy Isten parkolópályára tett. Mert már olyan sok diákkal, szülővel, diákok testvérével, és nem tudom ki mindenkivel tartottam a kapcsolatot, hogy konkrétan én már újabb emberekkel úgy gondoltam, nem tudok, és nem is akarok kapcsolatot teremteni, mert már nem győztem meg, elfelejtettem a gyerekek nevét is már. Tehát egy ilyen helyzetben egy teljes csönd, egy teljes kiszolgáltatott állapotba kerültem, ahol valahol az imádságok mélyebben szóltak. Nem tudtam hosszasan imádkozni a fájdalmak, műtétek és kezelések között, de mégis mélyebben. Ugyanezt kell elmondanom a szent áldozásokról is. Akkor tehát én még hajnal elmentem egy gyors misére, és úgy mentem tanítani, és most ugye meg lettem fosztva, úgymond az áldozástól is, míg nem egy kórház lelkész az ágyamnál megjelent. Sok-sok áldozásom közül még most is ott van előttem ezek az áldozások, hogy Jézus Krisztus oda jön az ágyamhoz, én hozzám, aki egy millimétert se tudok, ő hozzám lépni. Úgyhogy ezek olyan meglepő és mély emlékek.
8: Lehet azt mondani, hogy ezek a megrendítő emlékek, élmények indították el a papi hivatás felé?
9: Ezt így nem állítanám. Én nem tettem semmiféle fogadalmat, hogy ha majd fölépülök, akkor Istennek ajánlom. Nem. Én úgy gondolom, hogy Isten lépett oda hozzám. Én abban a helyzetben nem azt sem remélhettem az orvosok szerint, hogy az ágyból kikelek valaha. Tehát ebben a helyzetben Isten egy számomra lehetetlen gondolatot súgott a szívembe, hogy nekem egyházmegyés papnak kell lennem, és ezt úgy nem is tudtam sem magamnak, sem senkinek elmondani, megérteni, fölfogni. Mégis egyre erősebben élt ez a szívemben, és valahogy úgy gondolkodtam, hogy ezt csak és kizárólag Isten teheti meg, hiszen én önerőből erre nem vagyok képes.
8: Főleg, hogy rengetegen, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, éppen hibáztatják az életet, a sorsot, hogy miért pont vele történt ez.
9: Ami fontos, hogy ebben a ilyen kiszolgáltatott kórházi vagy betegség kellős közepette, nagyon fontos, hogy kik állnak az ember mellett. Tehát akkor még élt édesanyám, drága nővérem, akik bejártak minden áldott nap a kórházba. Valamint az osztályom, akit 5 évig vittem, pont akkor lettem 40 éves a kórházban, hiánytalanul megjelent az egész osztály a korterembe, úgyhogy megkértem az egyik magas lakli kölyköt, hogy vegyen már egy kicsit ölve, tegyen ki egy kerekesszékbe, és menjünk ki a közösségi térbe, mert abban a pici korteremben 40 fiatal, egy kicsit sűrűnek éreztem. Úgyhogy ott együtt énekeltünk, én ücsörögtem, ők meg poénkodtak, és ez egy olyan felemelő élmény, és köszönet nekik.
8: Tehát a lelki támasz ilyenkor rengeteget jelent. Mi volt ez a konkrét lépés, amikor valóban elindult a Jóisten felé, és hogy meg akarja ezt a hívást valósítani?
9: Korábban, még a civil állapotomban végigolvastam mindig a Új Ember, meg később a Keresztény Újság, Keresztény Élet című újságot, és persze annak a mellékletterként vagy hirdetései között időnként ott állt, hogy hívunk, várunk papnak. Ezek a feltételek. Ezt mindig úgy elolvastam, és úgy megakadt a szemem, de hát ez nyilván nem nekem szól, és tovább lapoztam. Na most, amikor végre hazakerültem a kórházi állapot után, kerekesszékkel, és maximum 100 méter nagyon nehéz kétmankós lépkedéssel, akkor mondom, hol az az újság, és hol van benne ez a bizonyos hívunk, várunk papnak reklám? Hát nem volt benne. Átolvastam kétszer az új embert, és végre találtam egy kis hírt, hogy dr. Erdő Péter, Esztergom Budapest egyházmegye bíborosa, szentmisét mutat be a farkasréti Minden Szentek templomban, valamilyen alkalomból. Hát mondom, akkor ez az, nekem oda kell mennem, és majd ott elmondom, hogy én mire gondoltam. Persze kicsit Petőfi Sándor verse jut eszembe, egész úton odafele azon gondolkodám, hogy mi a csodát fogok én mondani. Hát gondoltam, ahogy tudtam, hogy egy püspöki misén általában a püspök urat körbeveszik az emberek, és villám gyorsan távozik általában a szentmise után. Hát mondom, valami tömör mondattal fogok előállni, így is lett, és nagyon kedvesen, mosolygósan kezet fogott velem a püspök úr, majd kisvártatta, amikor már elosont, visszaküldte a titkárt, hogy várjuk a konkurzusra ez a papi felvételi eljárás szeptemberben. Úgyhogy így történt Dióhéjban ez az indulás.
8: És hogyan élte meg az indulás pillanatát?
9: Én úgy mentem oda két mankóval, egy picit nyilván lepusztult állapotban, hiszen nekem küzdelem volt eljutnom akkor, tehát még a templomig is, föl egy lépcsőn soron és hasonló, hogy hát emberileg úgyis elzavar a püspök úr, hiszen ebben az állapotban nem biztos, hogy alkalmas vagyok így fizikailag a papságra. De ugyan ekkor belül végtelen megnyugodtam, hogy én válaszoltam Isten hívására, majd ők eldönti a püspök úr által, hogy igen vagy nem. És úgy tűnik, hogy a Szentlélek úr Isten jól sugott, és én megválaszoltam, ahogy tudtam. Úgyhogy így emlékszem vissza erre a történetre.
8: Csodás válasz volt. Voltak-e ezen kívül nehézségek a pályája során?
9: Hát igazából voltak olyan pillanatok, amikor úgy, én sose szerettem sehonnan elkésni, utolsónak lenni. Na most Esztergom szép városában, a szeminárium évek alatt a tanulmányi részleg fönt a Szent Adalbert központban, ez a Várdombon van, volt, a szálláshelyünk pedig lenne a Kisduna partja mentén. Első alkalom, akkor nekem majdnem 40 perc volt felérnem arra a dombra, ami egészséges embernek 5 perc. Tehát így egy kicsit küzdelmes volt a jó és menés, de a Jóisten ebben is segített, hogy azóta már egy bottal, nem azt mondom, hogy futok, de normál sebességgel tudok gyalogolni. A tanulmányok mentén is nyilván adottak feladatok, kihívások, de ezt a Jóisten előkészítette olyan értelemben, hogy amikor még tanár voltam, pusztán hobbiként elvégeztem a civil teológiát a levelező tagozaton, így aztán, amit itt Esztergomba kellett tanulni, annak a háromnegyed részét, hanem még többet, már én egyszer tanultam, így aztán gyorsan meg tudtam tanulni azokat a tantárgyakat, amelyeket ott elénk adtak.
8: Zseniálisan hangzik. Hogyan élte meg a papi felszentelés? Mit választott a papi jelmondatának?
9: A papi jelmondatom, ha a gyökér szent, az ágak is azok, találtam egy ilyen szép sort a rómaiakhoz írt levélből, és ez nekem egy olyan képformájú üzenet, én nagyon szeretem a természetet, hogy ha egy növénynek a biztos gyökere, a biztos alapja, akkor jöhet a szél, vihar, szárazság és mi egyéb, az a növény nem pusztul el. És így Krisztusra vonatkozóan mondja Pál is ezt a gondolatot, Ha Krisztusba kapaszkodunk, akkor nincs mitől tartanunk a világban. Nem kevésbé, ha Krisztus szent, azaz igaz, örök, tiszta, akkor az ő szentsége átsugároz az ágakba, jelen esetben mindannyiunkra, akik Krisztusban vagyunk oltva. Tehát valami ilyet jelent számomra ez a jelmondat. A papszentelés előtt ugye még diákonus szentelés is jött, és hát persze az állapotom véget úgynevezett rehabilitációkra jártam, kórházakban mindenféle tornaórákra, úszás és mi egyéb. És tudtam, voltam már egy jó párszor papszentelésem, meg diákonus szentelésem, hogy van egy pontja a papszentelésnek, amikor a fiatal ember letérdel, majd egészen lefekszik a földre, adorál, azaz imádkozik Istenhez, minden szenteket kérve, hogy járjanak közbe, ő érette. Igen ám, csak nálam a testi állapotom ezt nem nagyon engedte meg, hogy én csak úgy lefeküdjek, illetve főképp, hogy fölkeljek a földről. Úgyhogy természetesen mondták, hogy nem szükséges elem a szentelésnek, nem lényeges elem ez a pont, de én át szerettem volna élni. Aztán ott Hévi Zene az egyik gyógytornásznak megsúgtam, hogy most minden egyéb feladatot felejtsünk el, engem csak és kizárólag arra tanítson meg, hogy hogyan tudok a földről vízszintes helyzetből fölkelni. Aztán a diákonus szentelésen nagyon viccesnek és nehéznek éreztem azt a szituációt, hogy az összes kispap ott állt a mellettem, illetve ült, és leste, hogy vajon kell-e segítség a fölkelésnél, vagy se. De nagyon-nagyon mélyen át tudtam élni ezt az imádságot ott a földön, és szépen odájutottunk két ilyen kis hokkedlit, puffot, amire egyébként később ülnünk kellett, és amentén egyedül sikerült fölkelnem, amire rém boldoggá tett, hogy nem úgy nyaláboltak föl a földről.
8: Miután a papi hivatást elkezdte, nem hiányzott a civil élet, a diákjai?
9: Szerencsére rengeteg emberrel kell foglalkoznunk papoknak, és természetesen sok-sok hittanos gyerekkel is foglalkozom mind a mai napig, és kezdetben jöttek a drága szülők, hogy a gyermekem matematikából így úgy, és hogy nem segítenék. Hát persze tűzoltásként egyszer-egyszer segítettem, de kijelentettem, hogy keressenek egy matematika tanárt, én nem ezért vagyok itt. De mégis a Jóisten sokkal gazdagabbá tett azáltal, hogy ugye én középiskolában tanítottam 14-től 18 éves korú fiatalok, nagyon szeretem őket, de most itt a papi pályán csecsemőkortól a halálig kell foglalkoznom mindenféle korosztálya, tehát sokkal szélesebb a perspektíva, mint eddig. Úgyhogy ez nagy öröm.
8: Említette, hogy nem zárkózott el a házasságtól sem korábban a civil életben. Hogyan éli meg a cölibátust?
9: A fiatal emberként két egymás után hölgynek udvaroltam némiképp, de valahogy a Jóisten úgy rendezte, hogy végül is mind a két esetben ugyanaz a metódus játszódott le, hogy egy ponton a leányzó közölte, hogy ő már pedig elveszi X-et. És ez engem nem bosszantott, hanem úgy gondolkodtam, hogy ezek szerint Isten nem őt rendelte mellém. És el tudtam engedni ezt a kérdést, tehát nem volt bennem ilyen férfiúi önérzet, hogy már pedig én visszahordítom. Tehát ez is olyan jelzésértékű volt, hogy nem ez az irány. És hát én a hivatásom keresésképpen többször elmentem lelki gyakorlatra, aztán egy alkalommal fölkerestem egy kartaúzi kolostort, ahol 21 napot töltöttem. Azért mentem kartaúzi kolostorba, mert tudtam, hogy ott a drága szerzetesek nem beszélnek, tehát csönd van. A 21 nap alatt gondoltam, hogy a Jóisten megsúgja, hogy merre tovább. Mindenkinek ajánlom, aki hivatásban gondolkodik, hogy töltsön el valamilyen szerzetes házban egy kis időt. Mennyország ízű élmény. de olyan nagyon erős hívást ott akkor még nem hallottam. Hazajöttem és folytattam a tanítást, de egy nagyon-nagyon mély emlékkép mind a mai napig az a csendes időszak.
8: Fontos feladata a mozgás sérülteknek a lelki építése, nekik a lelki pásztora. Hogyan éli meg ezt a feladatot, miben tudja őket segíteni sorstársukként?
9: Mint ahogy a riport elején említettem, nekem tele volt a telefonom és a fejem emberekkel, nevekkel és hasonló. Mégis a csendes szemináriumi évek, esztergomi csendesség, egy nagyon kedves, csendes kisváros, úgy letisztította a kapcsolataimat. A fontosabbak megmaradtak, a kevésbé fontosakat meg elengedtem, illetve ők engem. És így a mozgássérültek referenseként rengeteg új emberrel találkoztam. Tele van a telefonom mindenféle sérült embernek adataival, országosan. Főképp Budapest, de vidéki helyszínek is fölmerülnek, hiszen én magam is jártam több helyen, Nyíregyházán, és több helyen műtöttek, és így sorstársak és betegtársakkal is kapcsolatban állok. Nagyon nagy meglepetés ez számomra, hogy belecsöppent ebbe a világba. Mint egészséges, az emberek el se tudják képzelni, hogy milyen életállapotok vannak. És mégis ezek az emberek túlnyomó többsége nyugodt, kedves, természetes hitérzékük nagyon erős, szerető, segítő, sok-sok pozitív tapasztalatom van feléjük, és ez megerősített a régi múltamból kifolyólag. Egészségeseknek is és nekik is rengeteg zarándokutat szervezek, a sok-sok küzdelemmel, tolószékkel, rollátorral, két bottal, mozgássérülteket szállító busszal és szűk ajtókkal, és szóval mindenféle emberi nehézség közepette, mégis nagyon-nagyon-nagyon jó hangvételű, testvéri együtt közösségeket jön létre velük, és az őket kísérő többségében 70 pluszos nénik bácsikkal együtt. És talán egy alkalmat szeretnék megemlíteni. Keszthelyen voltunk egy mozgássérült csapattal, főképp azokkal, akik Hévízen a kórházban tartózkodtak. Körbejártuk a város nevezetességeit, fagylaltozót és cukrászdáit, majd olyan 3-4-6 körül elindultunk visszafele. És tudtam, hogy 6-kor ott a keszthelyi főtéren szentmise van, hát én elköszöntem tőlük, hogy majd én egyedül megyek vissza. Persze, csak kifaggattak, hogy hova megyek, hát mondom, csak ide a templomba, aztán jövök. És olyan boldoggá tettek ezek a drága testvérek, olyan 8-10 lehettünk, mert a szentmise alatt csöndesen, egyesével beszivárogtak mind a templomba, és végigülték úgymond a szentmisét. Olyanok is voltuk köztük, akik még életükben nem jártak szentmisén. És nagyon nagy öröm volt ez számukra, hogy ott lehettek velem, vagy Istennel együtt. Tehát ez egy olyan kép, ami nem kell sok ahhoz, hogy meghívjunk valakit, hanem csak egy apró jelzés, hiszen az igazra, szépre mindenki vágyik.
8: Ön figyelemre méltóan lelkes, tevékeny az útján, miből merít erőt?
9: Én azt gondolom, hogy a papi pálya egy folyamatos kihívás is, de változatosság. Azaz újabb és újabb arcok, újabb és újabb élethelyzetekbe keveredik az ember. Most pont egy férfi hívott föl engem a minap, akinek egyszer egy látássérült férfi, akit egy kutya kísér, illetve hát a kutya a társa és segíti a mozgásban. Egy alkalommal felkeresett még a Bosnyák téri Pádói Szent Antal templomba, hogy ő furcsa vagy nem furcsa, de azt szeretné, hogyha megáldanám az ő segítő kutyáját. És én ezt nagy örömmel megtettem, hiszen egyházunk még tárgyakat is megszentel, pláne ha itt egy olyan előnyről van szó, aki segíti az embert, miért is ne. És ez a férfi fölhívott most, mondom a minap, sok évvel később, hogy ez neki mekkora nagy segítség volt akkor, amire én emlékeztem, de csak így hézagosan, mert ez a kutyus most súlyos beteg, és most ezt lelkileg neki föl kell dolgoznia, hogy el kell engedje a kutyáját. Tehát ez is egy olyan apróságnak tűnő gondolat, de egy embernek egy egyszerű idézélbe, egyszerű áldás, amelyet a pap csak közvetít, az életét meghatározó pontjává tudja tenni.
8: Ezen a ponton, akkor szeretném, nagyon kíváncsi vagyok, megtudni, hogy mi a legkedvesebb feladata papként.
9: Talán a betegek, meg a zarándoklatok, ez a kettő, talán az egy, az kettő lett. A betegek azért, mert egy olyan szituációban ismeri meg az ember a másik embert, amikor annak nagyon-nagyon nagy szüksége van Istenre.

0: Jónást eszközölt az Istennek. Én meg feloldoztam, és ez segített neki annyit, hogy vissza tudott menni a családjához ebben az állapotban, és nem adta föl. Mert a doktorok nem túl sok jót és jövőt jósoltak neki sem. Tehát ez is egy olyan pont, hogy nem tudjuk máshol elérni az embereket, mint ahol vannak. Hát ha épp a kórházban vannak, akkor ott.
1: Akkor ott van ránk szükség, és ott kell megmutatni, hogy Isten is mellettük van. Mit tart a legszebbnek a hivatásában?
0: Talán a szentségek kiszolgáltatása, hiszen a nyomtatás, mint olyan, néha halatlan nagy lelki öröm a papnak. Márha furcsa is ezt így kimondani, akkor is, itt is egy példával illusztrálnám, a legelső gyóntatásom a Bosnyák téri templomban, ahol rengetegen gyónnak, köszönhető annak, hogy jól megközelíthető templom. Egy fiatal ember térdelt be a gyóntató szekrénybe, és ugye én is mindig a másik oldalon térdeltem korábban, most meg ott ültem, és a gyónót hallgattam. Szegény rettetes küzdelemmel elmondta a bűnét, amire már nem emlékszem, mert a Jóisten így rendezi ezt a papok agyába. És tanítanak minket gyóntatásra valamiféle tantárgy segítségével, de ahogy egy pedagógiát se lehet könyvből megtanulni, hát a gyóntatást sem. Így aztán ott gondolkodtam, hogy itt vagyok, de hogy mit kell mondanom ennek a szegény embernek a feloldozás szövegén kívül, vagy mit nem kell mondanom, fogalma sincs. És ebben a helyzetben egy picit direkt becsuktam a szemem, és próbáltam hallgatni, hogy most mondanom kell, nem kell mondanom. És megindult az ajkam, és mondtam neki valami olyat, amit nem tudnék felidézni, néhány mondat, amikor elmondta a bűneit azután. És így finoman rátekintettem, és láttam, hogy kövek zubognak le így a lelkén. Egy olyan felemelő élmény volt ez számomra, és úgy gondolkodtam, hogy ha ez így működik, akkor én ezt szeretni fogom. És tényleg nem azt mondom, hogy minden gyónás ilyen extázissal tölti el az embert, de ez több. És ez is például egy nagyon szép feladat.
1: Önök, papok, valóban nem csak test közelben vannak hozzánk hívekhez, hanem lélek közelben is. Amikor nem a papi feladataival foglalkozik, vagy esetlegesen vannak szabad percek, amit magára tud fordítani, hobbi formájában ki tud kapcsolódni, lelkesedik valamiért?
0: Mint ahogy említettem, a természetet mindig is szerettem. Így aztán, amikor szabad időm engedi, akkor valamiképpen természetet járok. Nyilván ma már nem hegymászás formájában, hanem erdőjárás, vagy valami szép táj felkeresése. Amit mindig igyekszem összekapcsolni valamilyen szent hely megtekintésével. És ha már én megyek, akkor vagy egy autóval, vagy egy mikrobusznyi zarándok testvérrel együtt tesszük mindezt. Kárpát-medence szerte rengeteg gyönyörű Mária kegyhelyet találunk, de egyéb csöndes helyeket is, pirinyó kápolnákat erdőszélen vagy hegytetőn. Ezekbe jó és szép és hasznos csak úgy beülni, ha nem kell oda hosszú szertartás ahhoz, hogy az ember megérintődjön egy csendes kis kápolna mélyén. Ha ez egy gyönyörű helyszínen van, akkor meg különösképpen. A szűzanyának van szép érzéke, a kegyhelyek általában valami gyönyörű természeti környezetben találhatóak.
1: És az építészetet is nagyon kedveli. Említette nekem a kulisszák mögött.
0: Ifjú koromban gondolkodtam az építész szakmán is, mert az épületeknek a formája az ember tekintetét oda vonza. Nyilvánvaló, hogy a templomok még inkább oda,

0: 50 fölfele vonzák a tekintetet. Így 16-7 éves koromban kitaláltam, hogy én pedig végig fogom járni Budapest összes templomát, akkor még nem volt internet, csak egy kis füzet, amelyben le volt írva, hogy budapesti templomokban mikor, hol, hánykor van szentmise. Hát én ezt a kis füzetet lapoztam, és akkor igyekeztem eljutni ezekbe a templomokban. Nyilván pont akkor, amikor ott mise van, nem csak azért, hogy a szentmisén részt tudjak venni, hanem tudtam, hogy akkor nyitva fogom találni a templomot. Úgyhogy így ezeket a templomokat is, és a protestáns templomosokat is igyekeztem körbejárni legalább, vagy belépni, megtekinteni a belső terét, és ezek gyönyörűek. Most, ahova helyeztek pestűhelyi keresztelő Szent János templom, ez is egy nagyon szép templom, egyébként most lesz 100 éves, úgyhogy nyáron egy nagy búcsús misét tervezünk oda. Lechner Lórándnak a munkája, egy neogótikus épület, ami szerintem önmagában egy szép alkotás.
1: Úgy érzem, hogy a Jóisten már akkor meghívta a templomok belső tereibe, és nagyon szépen később tovább alakult ez hivatásá. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik most keresik az útjukat, vagy a papi hivatás felé szeretnének elindulni?
0: Azt gondolom, hogy a fiatalok többsége szereti a sportot, a természetet, a világ szép dolgait, a művészetet, és ezt jól teszik. És ha ezekbe egy picit is belemélyednek, akkor meg kell, hogy álljanak egy csöppet, hiszen ezek mögött, illetve ezek fölött valami rendező eltalálható. Jelen esetben Isten, aki a szépség forrása maga. És a papi pálya, én azt gondolom, hogy attól más és attól különleges, mint mondjuk egy építészi, vagy egy tanári, hogy a természet rendje fölötti világba segíti a fürkésző tekintetet. És hogyha egy ember egy kis függönyt tud elhúzni az Isten felé, hogy oda kikukucskáljunk a gyönyörű természet fölé, akkor ez már önmagában egy halatlan nagy dolog. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de az ahhoz képest nagy, hogy leszegett fejjel élünk a világban, és mélyülünk el a világ valamelyik szegletébe, ami sok esetben bezárkózás ízű, ha bele feledkezünk e világ dolgaiban.
1: Élesítsük ki a lelkünket és a fülünket a hívószóra?
0: Hagyjuk nyitva. Tehát ne zárjunk le semmit. Én azt gondolom, hogy a Jóisten van olyan gazdag, hogy mindenkit meg tud érinteni a mentén, ami az ő érdeklődési köre. Tehát nem biztos, hogy a művészet, építészet, lehet, hogy valaki a vers, vagy a irodalom, vagy a zene mentén találja meg Istent.
1: Említette korábban, hogy a matematika nem-e világi. Ezen a ponton kérem, fejtse ki, hogy mire is gondolt itt.
0: A Jóisten úgy teremtette a világot, hogy egyrészt gyönyörű. Másrészt adott az embernek egy olyan benső gondolatvilágot, amelyet egy teremtmény sem képes. A belső gondolatiság, amely valamilyen logika mentén az igazra, a harmóniára vágyik és törekszik. És én úgy gondolom és úgy élem meg, hogy a matematika pontosan erre ad egy nagyon jó mankót, egy támasztékot, hogy az ember a gondolatait rendezze, irányítsa, és ne csak céltalanul a környezet hatására éljünk, hanem egy biztos irányt tudjunk kiválasztani a sok lehetőség közül. Úgy említettem, édesapám is matematika tanár volt, de nekem szerencsém volt az általános iskolába, középiskolába, egyetemen is. Csupa olyan rendes és többségében mélyen hívő matematika tanárokhoz volt szerencsém, akik az életük példája, az életüket ennek a tudománynak áldozták, mert ebben örömet és biztonságot és valamiképpen természet fölötti elkötelezettséget is kaptak.
1: Mégis nagyon sok embernek egy nehéz gócpont, vagy egy olyan sötét folta a matematika. Nekik mit tudna mondani, hogyan tudnak közelebb kerülni, megszeretni ezt a világot?
0: Nyilván adottság és képesség kérdésköre is, illetve, hogy milyen módon tanítják azt a matematikát, hogy mennyi játékosság vagy örömszerzés lehetősége van benne. Nem mindenkinek ez az útja nyilvánvaló, de azt gondolom, hogy az olyan hallatlan nagy dolog, hogy valaki egy tételt bebizonyít Magyarországon, az ugyanúgy érvényes Japánban, Kínában, egy kis faluban, egy nagyvárosban, és ugyanarra a megoldásra jut a világszerte bárhol bárki. Ez különösen manapság, amikor az internet meg a természetes intelligenciának nevezett lehetőségek végtelen tárháza egyrészt pozitív, másrészt hatalmas nagy hazugságokat és tévedéseket magába rejtő folyamat. Pláne észnél kell lennünk, és a matematika úgymond szigorú, rendező logikáját kell követnünk.
1: Nem hiányzik önnek, hogy továbbadja a tudását, tehát a régi diákai, vagy hogy újaknak megnyissa ezt az utat?
0: Direkt matematikáról nem szoktam a szószékről beszélni, de azért az igazság szeretete és becsülése és keresése és megéléséről sokat. Ha nem lettem volna matematika tanár, nem biztos, hogy ez központi gondolat lenne a prédikációmban is. Mert ugye Pilátus is megkérdezi, mi az igazság, és Jézus Krisztus az igaz felel neki, ami önmagában egy hallatlan nagy dolog.
1: Bérmálkozó fiatalokkal is foglalkozik. Mit lát bennük, hogyan viszonyulnak a mai világhoz, Istenhez?
0: Valaha talán egységesebben gondolkodott a társadalom, nem biztos. Ma nagyon-nagyon-nagyon bezárkozottak a fiatalok, nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem akár a pandémia, akár az iskolarendszer, akár a technikai lehetőségek, adottságok. Én megdöbbentem, amikor a bosnyák-téri fiatalok között hittanórát tartottam egyetemistáknak, meg munkás fiataloknak, és amikor megkérdeztem, hogy a szomszédos templomban milyen oltárt láttak, nem tudták, hogy hol van az a szomszédos templom. Ami azt mutatta, hogy ők csak abban az egy templomban forogtak egész életükben 30 éves korukig. Ami számomra megdöbbentő volt, hiszen pusztán az érdeklődés, vagy a szép érzék, vagy valami, csak gondoltam, ahogy én engem is fölkerestem más templomokat. Tehát arra akarok kilukadni, hogy igen, nehéz a mai fiatalnak elszabadulni a kütyük világától, vagy nehéz fölvállalnia akár a társas kapcsolatokat is. Nagyon ismerkedési helyszínek sincsenek, tehát nagyon nehéz ez a pont. Nyilván nem az ismerkedési járunk templomban, de az, hogyha vannak közösségi programok egy templomi közösségben, az egy nagyon nagy segítség, azt gondolom, fiataloknak. Eszembe jut egy fiatal pár, akikkel még a krakói ifjúsági találkozón voltunk kint, és ott kérte meg a fiú a leánynak a kezét, ezen a találkozón nagyon megható volt, mindenki megdöbbent, és ma két szép gyermekük van, egy nagyon kedves házas pár, most így eszembe jutott ők is.
1: Arra szeretném kérni Tamás atya, hogy a fiatalok segítségére és mindazok segítségére, akik keresik az útjukat, fogalmazzon meg nekünk egy imát.
0: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is szellő fuvallata, láng nyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jó. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gyönyörű és csodálatos, tartalmas életútját.
0: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A műsorvezető, Horváth Nelli mai vendége, Almási Tamás, a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosa volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A hétvégén tartották a Kincsen Park legfontosabb hétvégéjét, a derbit és a divat fesztivált. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal. Ingyenes színházjegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Július első hétvégéjén tartották az idei lóversenyszezon legjobban várt kétnapos nyári eseményét, az ország legelegánsabb szabadtéri rendezvényét, azaz a derbi és divat fesztivált a Kincsen Parkban. Szombat délután az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai voltak a főszereplők. A kora esti órákban kiderült, melyik hazai tenyésztésű 4 éves nyeri meg a 112. magyar ügető derbit, és melyik angol agár a leggyorsabb a 480 méteres derbitávon. Vasárnap csúcsesemény volt a 3 éves angol telivérek legfontosabb futama, a szerencsejáték ZRT 104. magyar galopp derbie. A hétvégen mindkét napján a derbin kívül is sok izgalmas futam várta a közönséget, a többi között póni és tacskó verseny, gyermekprogram, kalapszépségverseny és divat mustra. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT pénteken a honlapján. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban. Az Alföldön több felé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értéket csak az északi völgyekben és a magasabb hegyen fordultak elő. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. A csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban 39,8 mm volt. Ingyenes színházi jegyekkel támogatja a Városmajori Szabadtéri Színpad az arra rászorulókat. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-os évadában elindította a Kultúra Mindenkié című akciót. A Szabadtéri Színpad vezetői vallják, hogy a színház közös alapélmény kell, hogy legyen mindenkinek. Így jegyek adományozásával szeretnék elérni azokat, akiknek anyagi vagy szociális okokból ritkábban juthat színházi élmény. Ezért 11 saját szervezésű előadásra biztosítnak térítésmentes belépést rászoruló családok, egyedül élők, nyugdíjasok és más támogatásra szoruló csoportok számára az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitas Központ, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága segítségével. Az első előadást vasárnap este tekinthetik meg a rászorulók.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Gál Mészáros Réka. Ismét úgy gondolom, hogy egy érdekes témával jelentkezünk. A magyar népzene, népdal világába kapunk egy kis betekintést, bízom benne a vendégünk által. A telefonvonal túloldalán Méri Rebeka népdalénekes fogadta el felkérésünket. Köszöntelek, Rebeka, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad idődet, ugye egy kisgyermek édesanyja vagy, és így különös hála, hogy elfogadtad a felkérésünket.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
4: Kedves Rebeka, így elsősorban arra szeretnélek megkérni, hogy mutatkozz be hallgatóink számára egy kicsit. Ha jól tudom, Felvidékről származol, jelenleg Magyarországon élsz. Mit lehet róla tudni? Mivel foglalkozol? Hogy vezetett idáig az életutad? Hogy most itt beszélgethetünk veled?
5: Somorjáról származom, Somorján nőttem fel, ott jártam iskolába, gimnáziumba, majd utána Budapestre kerültem, ott végeztem egyetemi tanulmányaimat néprajzszakon, mellette pedig népzenét tanultam egy ilyen szakképzés során, és hát jelenleg is népdaléneklésel foglalkozom, 2023 vagy 4 óta junior primadíjas népdalénekes vagyok, és hát szakmai tevékenységem főként így a felvidéki magyar népzenére fókuszál. Mellette pedig vannak egyéb népzenei jellegű projektek is, amik népdalfeldolgozásokként jellemezhetőek inkább.
4: Említetted a junior primadíjat, ez mit is jelent pontosan?
5: A junior primadíjat 30 év alatti fiatalok kaphatják, akiknek kimagasló valamilyen szakmai tevékenységük, és hát én a népművészet és közművelődés kategóriában nyertem el ezt a díjat.
4: Mielőtt belevágunk úgy a téma közepébe, konkrétan a népdalok világába, áruld el nekünk, hogy tulajdonképpen mióta énekelsz, vagy ha visszagondolsz, első emlékeid az éneklésről, ezt családból hozod, vagy maga a népzene világa mikor ragadott téged magával?
5: Hát énekelni már szerintem gyerekkoromtól kezdve énekeltem. Anyukám ilyen énekekkel nevelt minket, ő óvónő, és hát szerintem ilyen szerves része volt az életünknek így az éneklés, a zenehallgatás gyerekkorunkban. Utána pedig iskoláskoromban a helyi templomi énekarban énekeltem Somorján, majd egy magánénektanárhoz is jártam, és a népzenével is a magánénektanáromtól kaptam így az első benyomásokat, úgy az igazi első gyűjtésekről. Németh Imre volt az, a tanárom, aki így betekintést adott így igazi népdalok világába, és utána pedig saját magam kezdtem el így érdeklődni, így a néprajz fele nyitott lenni, és hát ilyenkor kezdtem el néptáncolni és Somorján, ilyen tizenévesen, és igazából így a népzene érdekelt főként, a népdalok nagyon tetszettek így a természethez fűződő. Szóval a tizenéves koromban kezdett el érdekelni így a népzene világa.
4: Ugye, ha egy kicsit rákerestem a nevedre, megragadott például egy olyan mondat, hogy a magyar népdalok mélységét, szakralitását, gyógyító hatását próbálod leginkább megragadni, illetve ez az archaikus, népi, magyar kifejezések azért gyakran megfordulnak. Ez mit jelent? Hogy tennéd a rádió hallgatóink számára egy konkrétabbá? Ez alatt mit kell elképzelnünk?
5: Ez egy bonyolult kérdés. Szerintem a népzene és a népi kultúra mindenkinek más jelent, de azért azt hozzátehetjük, hogy van egyfajta alap az értékrend, amit így képvisel ugye a népi kultúra. És hát számomra például a népdalok közül a régi stílus az, ami leginkább ezt a mélységet elő tudja vezetni. Van benne egy ilyen örök érvényűség a népdalok szövegében, akár a dallamvilágában, ami kicsit az embert így elgondolkodtatja saját életünkről is, hogy igazából mások is átérték azokat az érzéseket már, amikkel mi keresztül megyünk, és azokat az eseményeket, és nagyon szép, hogy ez egy közösségi értékrendet is hordoz ez a sok népdal, illetve így a természetközelség is jelen van benne, Istenhez való viszony is, ugye a valláshoz való viszony. Talán ezeket emelném ki most így, ami elgondolkodtatja az embert egy-egy népdal hallatán, bár nyilván vannak olyan műfajok így a népzenén belül is, amik nem ezt képviselik. Én inkább ezekre a mélyebb tartalmú népdalokra fókuszálok, és ezek kezdtek el érdekelni mindig is.
4: Említetted ugye a természetközeliséget és a vallásos hangvételt. Ez valahogy a személyes életedet is jellemzi?
5: Igen. Hát fontos számomra a természetközelség is, és pont így a mindennapjaim most így megváltoztak, ugyanis én egy kisvárosban nőttem fel, ugye utána Budapesten éltem 10 évig, és hát, hogy mondjam, megviselt, főleg így, hogy az utóbbi években ugye várandós voltam, majd most már kisbabám van, 1 éves, és most költöztünk el végre vidékre, és hát akkor a nagy életmódváltás, és nagyon hiányzott az életemből ez a természetközelség, amit így mindig nagyra tartottam, és úgy is voltunk nevelve, a édesanyámtól is ezt kaptuk, ezt a természet szeretetet és természet közelségre való törekedést, és a természetességhez való viszonyulást.
4: Igen, és ezt igazából, ha a hallgatóink rákeresnek a dalaidra, vagy a videóklipekre, ez szerintem meg is mutatkozik, mert találni több olyat is, ami ugye a természetben játszódik, úgymond egy gyönyörű tájon. Egyébként úgy érdekességként megfigyeltem, hogy elég gyakran egy ilyen nagyon szép fehér ruhát látni rajtad. Ezt elárulod, hogy a fehér szín, ez jelent valamit, vagy ez csak úgy szereted, jól mutat?
5: Hát szeretem így a magának a fehér színnek a szimbolikáját is, ugye a tisztaság, és nem is tudom, talán így ezt tudom leginkább így énekesként viselni. Úgy értem, hogy nagyon sokszor akár egy templomi koncerten is a fehér az egy ilyen semleges szín, de mégis valamit így közvetít, és leveszi a hangsúlyt arról, hogy igazából én vagyok az előadó, de lényegében én közvetítek ott valami. Erre próbálok törekedni. És hát igen, szeretek fehér ruhákban szerepelni. Volt egyébként egy ilyen saját tervezésű kollekcióm is, illetve van egy ilyen kezdeményezésem, hogy ruhatervezéssel foglalkoznék. Ez még csak egy nagyon kezdeti projekt az életemben.
4: Igen, ez is így a népi kultúrához tartozik valamilyen szinten, vagy ez egy kicsit más vonal?
5: Igen, ez is a népi kultúrából merítkezik. Részt vettem egy ilyen mester és inas viseletkészítő tanfolyamon, Bezdevici Fehér Jánosnétól tanultam, ő palóc viseletkészítő, és hát ez is nagy hatással volt rám, valamint a saját esküvői ruhámat is ilyen népi elemekből terveztem meg, és ott pedig egy zobarvidéki hímzés, egy ingúj adta az ihletet. Szóval, hogy az esküvői ruhám is egy ilyen népi jellegű ruha volt, népviseletből merítkezett.
4: Ó, nagyszerű, köszönöm szépen, hogy egy kicsit betekintést adtál nekünk ebbe is. Már beszéltünk a szakralitásról. Az egyéni fellépéseid során a templomokat szoktad előnyben részesíteni. Ad számodra valami pluszt az a légkör, a templomnak a világa, annak a szellemisége, valahol Isten jelenléte? Ez mennyivel más, mint hogyha például egy kultúrházi színpadon lépnél fel?
5: Ahogy említetted, illetve én is, ahogy már említettem, a természetközelség szeretete mellett a vallásosság az, ami nagyon meghatározó még az életemben és a szakralitáshoz való viszonyom. Igazából így maga a lelkiség is számomra elválaszthatatlan a vallásosságtól valahol. És ezt is otthonról hozom, ezt az értéket a családomból. Anyukám nagyon vallásos, és ő volt az, aki hogy elindított engem is azon az úton, azt így lehet mondani, ugyanis szerintem mindenkinek így a vallásosságban is megvan a maga útja. És igen, ahogy említetted, a fellépéseim során kifejezetten jobban szeretem és előnyben részesítem a templomok tereit, vagy bármilyen szakrális teret. Valahogy az emberek egy ilyen szakrális térhez is máshogy viszonyulnak, jobban ott vannak, érzik Isten jelenlétét, vagy tudják, hogy ez egy másmilyen tér, mint mondjuk egy művelődési ház, ahol inkább a szórakozáson van a fókusz, vagy egy ilyen más jellegű dolgon, és ahogy úgy említettem korábban is, a szakmai tevékenységem is inkább ilyen lelkiségből és mélyebb dolgokra fókuszáló általában, úgy gondolom, hogy ezért is tudok jobban én is egy ilyen szakrális térben ezekre ráhangolódni, és az embereknek is többet tud nyújtani szerintem. Jobban ott van a figyelmük, és én is próbálok inkább ilyen közvetítőként részt venni ebbe, hogy gyakran népénekekkel is fellépek. Egyébként van egy ilyen külön lemezem is, ami megjelent. 2023-ban a Dicsérjed az Istent című népénekes albumom jelent meg. Kifejezetten felvidéken gyűjtött népénekeket zenésítettünk meg népzenei hangszerekkel, népzenei tematikával, és hát például ezeket is kifejezetten ilyen térben a leginkább jobb előadni.
4: Igen, ez valóban így van. Ez ugye az önálló lemezed, amiről most beszéltünk.
5: Igen, most már három önálló lemezem jelent meg, elmondhatom, hogy az első 2023-ban ez egy felvidéki népzenei lemez, ahol magyar felvidéki népzene szól, különböző gyűjtésekből, Kodály Zoltántól kezdve Ák Tiborton keresztül, Szijjártó Jenő gyűjtéseiből ismerített népdalok kerültek feldolgozásra, Takács Borbála és Konrád Viktor segítségével, közreműködésével, majd utána 2023-ban jelent meg szintén ez a népénekeket feldolgozó lemez, ez ugyan már csak online, és tavaly 2024-ben pedig Földerőt keletről című karácsonyi lemezen, ez is főképp karácsonyi és vallásos népdalokat, népénekeket tartalmaz, és felvidékről gyűjtött népdalok.
4: Mely templomok azok, ahol legjobban szeretsz énekelni? Inkább a kisebbeket részesíted előnyben, vagy esetleg egy nagyobb bazilika? Nyilván az akusztika is nagy szerepet játszik, de hol érzed úgy közelebb a saját világodhoz?
5: Hát nagyon érdekes, de egyébként inkább ezek a kisebb hangulatú templomok azok, ahol ilyen nagyon szép élményeim voltak már. Bazilikában nem is tudom, hogy énekeltem már. Na, a lényeg, hogy igazából ilyen kisebb templomokban jobban szól az akusztika is, szerintem. Nem annyira zeng így a hang, és ezek a hangszerek, amiket mi játszunk, ugye?
4: Értem.
5: Hangszerelés a lemezeimen általában ilyen citera, hegedű, duda, furúja, tehát ilyen egyszerű népi hangszerek, és ugye ezek a nagy bazilikák inkább az ilyen orgona hangzásra vannak kitalálva, és tényleg egy orgona gyönyörűen kitölti ezeket az óriási tereket, viszont sokkal visszhangosabb egy nagyobb templom. Ezért inkább ezek a kisebb középkori templomok azok, amikben így jobban rá tudok hangolódni, vagy közelebb érzem így a népzenéhez ezeket a tereket. Például a Somorjai Református templom, ami egy Árpád-kori templom, ugye középkori templom, Csallóköz egyik legrégebbi egyházi épülete, ha jól tudom, és tele van freskókkal, tényleg érezni ezt a középkori hatását, és hát talán itt volt eddig a legtöbb fellépésem, ha azt így lehet mondani, illetve ez a kettő lemez, amit említettem, amelyik vallásos népi énekeket tartalmaz, ezek itt kerültek felvételre. És ragaszkodtunk is hozzá, hogy egy élő térben, élőben kerüljenek felvételre, hogy egy kicsit ezt az akusztikát hozza a lemez hangzásvilága is.
4: És egyáltalán fellépésnek éled meg ezeket az alkalmakat, mert ahogy mesélsz róla, én ezt úgy képzelem el, hogy ezt nem is úgy veszed, hanem kicsit, mintha ilyen Isten dicséretté formálódna inkább át a dolog, mintha inkább arra fele fókuszálna, de ha tévedek, javíts ki, de így szűrtem le a beszéded alapján.
5: Nem, jól érzed. Jól érzed, és ennek van egy előzménye is, ugyanis 2019 óta van egy Szakrafolk nevezettű formáció, ami Majer József nevéhez fűződik, és ez egy ilyen, hát református istentiszteleteken vettünk részt, szintén Takács Borbála is zenél benne, akivel ugye a népzenei lemezemen működtött, tehát hogy ő ott működött közre a népzenei lemezemen elég sokszor, és hát ez a Szakrafolk formáció nagyban segített ahhoz, hogy így az énekhez való a fellépésekhez való viszonyomat egy kicsit át tudjam én is írni, és ahogy mondod, inkább sokszor ez a dicsőítő jellege egy kicsit átkerült hozzám is, igen, és én is alkalmazom ezt így a fellépéseim során, ugyanis ez így a katolikus hagyományban ugye nincs teljesen meg, de én azt gondolom, hogy ezek a népénekek ugye egyébként is a vallásos liturgián kívül léteztek, és azzal, hogy az ember beviszi a templomba, valamilyen ilyen jellegű dologra voltak hivatottak egyébként is ilyen, ugye az Isten dicséretére, úgyhogy igen, igen, teljesen jól látod ezt, hogy így a fellépések átformálódtak bennem, és inkább így ebben kapnak a hangsúlyt.
4: Említetted a Sacra Folk együttes zenekart. Ez ma is létező formáció, vagy már úgy nem működik aktívan?
5: Működő formáció, sajnos mindannyian elfoglaltak vagyunk így a zenekarból, és mindenkinek egyéb projektjei is vannak, ezért most kevesebbet tudunk vállalni, kevesebbet vállalunk. Az elmúlt években egyébként Isten tiszteleteken vettünk részt, ahogy említettem, Isten tiszteleteken zenéltünk, mellette pedig Takács Borbála létrehozott egy pasiót is, ami ugye egy ilyen katolikus forma így a zenekar életében, és az is nagyon sikeres volt, viszont több szereplős produkció volt, és azzal is terveztünk kicsit többet, de egyelőre most mindenki elfoglaltabb és más dolgokra hivatott, úgyhogy most kicsit passzívabban működünk.
4: Ha jól tudom, ezen kívül egy másik zenekar tagja is vagy, a Tindia zenekar. Erről mit árulnál el nekünk?
5: A Tindia zenekar tagja voltam pontosabban 19-ig, és ha jól emlékszem 2015-től vagy 6-tól, valahogy így, még az egyetemi éveim alatt kezdtem el énekelni a Tindia zenekarban, akik Moldvai Csángó népzenét játszottak, és táncházakat tartottunk aktívan Budapesten. Ők egyébként a mai napig aktívan működnek, csak én már nem vagyok a zenekar tagja. Viszont egy nagy lemezt is létrehoztunk együtt. Tindia csodát csináljon belőle, azt hiszem ez a lemeznek a címe, ami elérhető online felületeken, és ott még én énekelek a zenekarban. Nagyon szerettem egyébként a Moldvai Csángó népzenét énekelni. A Moldvai Csángokról ugye tudjuk, hogy ők is milyen vallásosak, és fontos az identitásukban a katolikus vallás. Valahogy ez is az éneklésükben, így a kultúráikban megjelenik. Szóval ezt a Csángó kultúrát talán azért is érzem magamhoz ilyen közelállónak, és nagyon szerettem a zenekarral is együtt működni. Főleg lányokból állt ez a zenekar, egy ilyen lányzenekar voltunk szinte, és hát nagyon szép emlékeink vannak.
4: Ez a Tindia kifejezés mit jelent? Honnan ered?
5: Ha jól tudom, ez a Csángó kifejezés, és egyébként van egy ilyen tánc, Tindia nevű tánc náluk, és talán pitvar a jelentése.
4: Ha egy kicsit megpróbálnánk összehasonlítani, hogy mi a különbség a két zenekar közt, vagy épp a egyéni fellépéseit közt, akkor mit emelnél ki? Mi az, ami mindegyikben egy kicsit más, mint a többi?
5: Ez egy remek kérdés, és hát nagyon különböznek az összes formáció eddig, amiben szerepelhettem. A Tindia zenekar azért volt jó, mert egy igazi közösség részese lehettem, ha lehet azt így mondani, így korombeliek között voltam, és nagyon hasonló művészeti érdeklődésű, szakmai érdeklődésű fiatalok között lehettem, és kezdtem el úgymond a szakmai tevékenységemet. Bár ők inkább zenészek voltak a zenekarban, ugye én énekesként működtem inkább, a zenekar pedig inkább ilyen tánczenére fókuszált, és ugye a táncházak alatt is főleg tánczenét kell játszani, azt az ének egy másodrendű dolog, bár egyébként nagyon hangsúlyos szerintem, hogy hogy énekelnek az emberek mulatozás és szórakozás közben. Valóban ez egy teljesen más műfaj, mint amit a Sacra Folk képvisel. Viszont ott pedig a hangsúly sem teljesen az énekesen volt, hanem inkább a közös éneklésen. Például Isten tiszteletek során ugye azon van a hangsúly, hogy együtt énekeljen a közösség, és ott inkább ilyen kántorként éreztem magamat, hogy így együtt kellett énekelni a közösséget, de azért mégis vezetni őket. Ráadásul nehéz dolgom is volt, mert katolikusként én nem annyira ismerem ezeket a dalokat, és külön úgy kellett mindent megtanulnom, és hát Ráadásul mi népzenegyileg dolgoztuk fel ezeket a zsoltárokat, ugye, és teljesen máshogy ritmizáltuk, úgyhogy érdekes volt ezt is így megtapasztalni, úgymond kívülállóként. És a saját fellépéseimben pedig olyan népénekeket éneklek, amik annyira nem közismertek, ha így a vallásos tartalmakra gondolok. A népzenei fellépéseken pedig gyakran éneklek olyat, amik ismertebb felvidéki népdalok, de ott is igyekszem arra fókuszálni, hogy inkább ezek a kevésbé ismert gyűjtésekből merítkezzek, és mutassak olyan színfoltját a felvidéki népzenének, ami nem annyira elcsépelt, mindig valami frissebbet, újabbat mutatni esetleg. Ugye a felvidéki népzenénkben is sokan inkább ezeket a tánczenei dolgokat ismerik, amit a néptáncosok énekelnek, vagy mutatnak be színpadon, és én próbálom inkább ezeket a lirikusabb elemeket bemutatni, ha lehet ezt így mondani. És ugye még van egy másik oldala is a szakmai tevékenységemnek, amiben népdalokat dolgozok fel, sokszor citere vagy gitár segítségével, ami meg egyáltalán nem népzenei ugye a gitár, de ez pedig inkább így a saját művészeti önkifejezésemet segíti, úgyhogy ez pedig inkább, ha valamennyire, tehát inkább tényleg az önkifejezésemet segítést valamivel öncélúbb is ilyen módon, hogy saját érzéseket fejezek ki, saját élményeket dolgozok fel általuk, és a saját hangulatvilágomat szeretném ezekkel így átadni. És sokszor, tehát ezekkel kevesebb fellépésem van, és ezekben inkább az emberek sokszor azt látom, hogy ezt kapom vissza, hogy ők is sokszor ezekben az érzésekben vannak, és ez is a teljesen más élmény így zenészként.
4: Milyen hangszereken játszol egyébként?
5: Citerázom, és mellette pedig gitározom, de a gitárt csak ilyen autodidakta módon tanultam, úgyhogy abban nincs igazán nagy tudásom, csak ilyen kísérő hangszerként szerepel így a saját dalaimban.
4: Tulajdonképpen, ha így egy vagy két mondatban szeretnéd jellemezni a stílusodat, hogy mi is az, amit képviselsz, hogyan fogalmaznád meg? Archaikus, népi, magyar, felvidéki. Mi az a tipikus jegy, amit ha például a te énekedet meghallják, akkor tudják azonosítani, hogy tényleg ez a Rebeka képviselte stílus?
5: Talán igen, tehát fontosnak tartom, ugye, hogy a felvidéki népzenéhez nyúltam eddig mindig, ugyanis az identitásom részét képezi, hogy felvidéki magyar vagyok, szlovákiai magyar vagyok, és ezért is merítkezem gyakran ebből a kultúrkincsünkből, ugyanis úgy gondolom, hogy ez a zenei anyanyelvem, ahonnan származom, ez is egy ilyen kapott érték, amit hozok otthonról, és hát ezért is fontos számomra, és amivel pedig azonosulni tudok ezen belül, ugyanis ugye a felvidéki népzenének is nagyon sok rétege van, tehát új stílus, tánczene, mindenféle, de én ebből is inkább ezzel a régi stílussal, a lirikusabb hangvétellel, és inkább akár a népénekekkel, vagy a lelkiségre hajló stílusban találom inkább meg magamat, ha lehet ezt így fogalmazni. És hát van egyébként még ez a dream folk kifejezés, amit pedig a saját dalaimra használok, amit előbb is említettem, ugye ezek a népdalokból merítkező, de akár saját dallamvilág, vagy költészetből merítkező dallamvilágok, és ott pedig ezt a dream folk kifejezést szoktam használni a zenémre.
4: Mit gondolsz ezzel a stílussal, vagy hogy tapasztalod? Kikhez tudsz leginkább szólni? Mely rétegek azok, akik leginkább nyitottak rá? Kikkel szoktál akár a fellépéseid során találkozni, vagy mik a visszajelzéseid?
5: Nagyon vegyes. Tényleg a fellépéstől is függ, hogy kiknek adok, kiknek lépek fel, milyen műsorral. Szerintem a felvidéki magyarság szempontjából tényleg fontos az, hogy van egy értékünk, van egy kultúrkincsünk, és ezt megszólaltassuk. Tudjuk, hogy ez egy fontos érték számunkra, a népzenénk, és tudunk belőle meríteni, akár ismertebb népdalok. Például most Szoborvidéken volt lehetőségem fellépni, és ott a Lédeci asszonyok velem együtt énekelték az Aras Rózsám Aras kezdetű népdalt, ami közismertebb, és hát ott kifejezetten zoborvidéki dalokat is vittem, és szerintem ilyenkor úgy az embereknek nagyon jó érzés, hogyha együtt tudnak énekelni, vagy értik azt, hogy valami sajátot hallanak, és esetleg együtt tudnak vele érezni, hát hallgatni együtt a zenét, és egy ilyen saját zenéinkből merítkező koncerten, ott pedig nagyon változó, hogy ki mit jelez vissza. Most ilyen női workshopokon volt lehetőségem zenélni, és ott kifejezetten így ezekkel a saját dalaimmal léptem fel, és hát ott inkább erre a közös átért élményekre, az érzésvilágra fókuszáltunk, és talán ott azt emelném ki, hogy így a természetközeliség miatt ez a női közösség is nyitottabb az ilyen jellegű dolgokra.
4: Ugye említetted, hogy most egy kicsit ilyen nyugodtabb életszakaszodban vagy kisgyermekkel vagy odahaza. Neki szoktál énekelni? Nyilván ez egy költői kérdés, de hogy szeretnéd a kisfiadat ebbe a világba belevezetni? Gondolom, neki is énekez, a családodnak ez része, hogy anya ugye énekel. Hogy zajlik ez nálatok?
5: Szeretném, ha ő is megkapná ezeket az értékeket, mint én, és szeretném, hogyha ő is ilyen természetesen nevelődne bele, úgyhogy szóval van, hogy így énekelgetek neki, de nem ilyen nagyon tudatosan, hanem próbálom minél természetesebben ezt csinálni, és egyébként férjem ebben nagyon jó partner, ő pedig, hát ő is zenei múlttal rendelkezik, és az ő családjában is szerintem így maga a zene, az énekel is ilyen természetes módon van jelen, úgyhogy ilyen természetesen próbáljuk ebbe így belemeríteni, belenevelni őt. Énekelek sokat, igen, ilyen játékosan énekelgetünk neki.
4: Mit gondolsz, ez a személyiség fejlődésére is úgymond hatással lehet? Bizonyára ez azért nagyban befolyásolja majd, nem?
5: Biztosan, illetve hát főleg, hogy ilyen családba született bele, úgyhogy szerintem valamilyen módon biztosan lesz kötődése a zenéhez, vagy a népzenéhez is akár. És hát igen, fontos szerepe van az éneklésnek így a fejlődésében. Egyébként pont járunk vele egy ilyen fejlesztésre is, ahol meg ilyen játékos, énekes módon van vele foglalkozás, de egyébként főleg a mozgásfejlődése miatt járunk vele egy ilyen fejlesztésre. És hát a ringató foglalkozások is ilyenek, hogy ugye a közös éneklés, az együtt játékos éneklés, hogy ez egy fontos szerepet tölt be így a kisgyermekkorban.
4: Igen, ez bizonyára így van. Mik a terveid így a jövőben nézve az éneklés kapcsán?
5: Jelenleg nem nagyon tervezek ilyen nagy dolgokat. Most kevesebb fellépést és szakmai tevékenységet is vállaltam így ebben az évben, ugyanis pont költözésben voltunk így a családunkkal, illetve, ahogy említettem, hogy volt egy ilyen ruhatervezési projektem, szeretnék ebben majd tovább fejlődni és képezni magamat, úgyhogy most így az éneklés egy kicsit ilyen kevesebb és kisebb részt tölt ki az életemben. De természetesen vannak terveim, következő albumokra, lemezekre és fellépésekre is.
4: Zárásképpen volna még esetleg néhány gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal?
5: Énekeljen mindenki sokat, és nagyon gyógyítóra jól van az éneklésnek, úgyhogy én erre tudok motiválni mindenkit, hogy az éneklés egy gyógyító dolog.
4: Kedves Rebeka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre, megosztottad velünk gondolataidat, további áldott szép napot, sok szép élményt odahaza kisgyermekeddel, és a énekessé és mind a többi terveidre Isten áldását kérem.
5: Köszönöm szépen én is.
6: Méri Rebeka junior primadíjas énekesnővel beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

mindenható, fölséges és jóságos Úr. Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod. Legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged hold nénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, tégedet, szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kiáltal élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, tégedet, vízhúgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. Boldogok, kit magukat megadták te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: Mécs László, csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés humuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerekszívekben. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész. Játékkötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek heted hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végigjátszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. És kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi, ennyi, ennyi az egész.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége. Sarlos Boldogasszony ünnepe Veszprémben. Leó focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Lássuk a részleteket. Balatonfűsző adott otthont június utolsó hétvégén a 9. Palakat, vagyis Boldog Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvégének. Az idei 50 órás lelki program középpontjában a hálaadás állt, különös tekintettel arra, hogy a résztvevők idén már Boldog Bódi Mária Magdolnaként kérhették Magdi közbenjárását. A rendezvényre az ország több mint 60 településéről, valamint a határon túlról is érkeztek fiatalok, összesen több mint 160-an. A résztvevők közös szentségimádásokon, előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és szentmiséken mélyíthették hitüket. A lelki programokban többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, dr. Martos Levente Balázs segédpüspök és Kovács Gergely posztulátor is szolgált. A hétvége egyik legmeghatóbb eseménye idén is a Balatonparti napfelkelte szentségimádás volt. A szervezők reménye szerint Boldog Bódi Mária Magdolna példája tovább is sok fiatalt vezet Krisztushoz és az oltári szentség előtti imádsághoz. Sarlos Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban tartott első csütörtöki szentségimádáson és szentmisén adtak hálát a főegyházmegye hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatáért. Az alkalmat dr. Udvardi György veszprémi érsek vezette, aki imádságra hívott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a katekéták szolgálatáért is. Elmélkedéseiben a főpásztor a tüzes lelkület, a reményből fakadó derű és az imádságban való álhatatosság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, a hitoktatók szolgálata nem csak tudás átadása, hanem Krisztus örömének és szeretetének hiteles közvetítése is. A Szentmisén Sarlos Boldogasszony ünnepének evangéliumát magyarázva érsekatya Mária és Erzsébet találkozását az Istentől érintett emberek találkozásának nevezte. Hangsúlyozta, hogy a keresztény közösség minden találkozása lehetőség Isten művének felismerésére, a hit megerősítésére és a közösség építésére. Megható találkozása részese volt 14. Leó pápa lampedúzai látogatásán. A Szentatya virágot helyezett el a migránsok sírjánál, majd felkereste az Európa kapuja emlékművet, ahol egy 10 éves kisfiú Leonardóval is találkozott. A gyermek története különösen megérintő. 10 évvel ezelőtt egyedül érkezett Lampedusára, miután elveszítette édesanyját. Elmondása szerint csak akkor hagyta abba a sírást, amikor kapott egy papírból készített labdát. Most egy focilabdát ajándékozott a Szentatyának azzal a kéréssel, hogy azt majd egy másik kisgyermek kapja meg, és legyen számára is a remény és az öröm jele. A találkozás a szeretet, az együttérzés és a továbbadott remény megható tanúságtétele volt. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy hallgatnak minket, tegyék ezt a jövőben is. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: a Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott. Ki választott erre az új feladatra?
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor, mint bíboros részvészünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is
1: engem,
0: akadták
1: engem mindenhova,
0: volna.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még olasz,
1: az egyetlen szabad, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás de között, szavak
1: ez
0: nélkül
1: az,
0: is.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz... az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környében vannak. Szerintem a Szentatyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lehet igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos héten benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Igen értékes ember volt, akiről most szót ejtek. Nagy műveltségű ember, nagyon konzekvens, templomba járó, ha jól emlékszem, presbitere is volt, egy nagy gyülekezetnek, egyházának hűfia. Nagy tudománya mellett nagyon szerény ember volt. Egy valamire volt büszke, és ezt újra és újra elmondta, hogy ő elfhű ember. Valóban, amikor már egész az osztrák határig sodorták a magyar seregeket, az orosz katonák, értán másod vagy harmad magával nem volt hajlandó elhagyni a hazáját, mert hű akart ehhez a földhöz maradni. Hát meg is járt a tökölt, azt hiszem recsket is, mert nem igazolták. Azóta egyszer jártam a lakásába, egy nagyon szerény, de nagyon ízléses, nagyon szép, bútorokkal, képekkel berendezett lakásba. Úgyhogy láttam egy nagyon két gyönyörű, értékes kép között egy kis kopott keretbe, egy olyan kis fura, nem éppen a legízlésesebb kis tájkép, goblen képet. És látta, hogy nézem, azt mondta, hogy tudod, ezt a nagyanyámtól kaptam érettségire, és én ezt le nem venném a falról, mert hűséges vagyok nagyanyám emlékére. Látod, a szobámban van egy lukas szőnyeg, ez meg az anyám kedvenc szőnyege volt. Ő mindig kefélte a rojtokat, és én mindig látom a kezét. Én hűséges vagyok az ő szőnyege rojtjaihoz. És ha látod az előszobámban, ott van egy kalap, halála előtt azt az öreg zsíros vadászkalapot az apám ott hagyta. Ma is ott függ, hűséges vagyok, míg az apám kalapjához is. Volt egy öreg kutyája, már az állatorvos is azt mondta, hogy meg kéne, hát el kellene szenderíteni, egy injekciót kellene adni, már meg se tud mozdulni, szinte etetni kellett. Azt mondta, hogy egy kutyához, amelyik hű volt hozzám hosszú éveken át, én is hű vagyok, halljon meg természetes halállal. Ilyen hű ember volt, és a beszélgetés legvégén csak úgy mellékesen, és úgy mosolyogva megjelezte, hogy kihúzva magát, hogy az élete 50-es éveiben, hogy ha azonban tudná, hogy micsoda stram titkár, milyen jó barát. És akkor látta, hogy a sok hűséges felsorolás után kicsit úgy ránézek, hogy hogy is van most akkor a hűséggel. Látta az arcomon, hogy legyintett, és azt mondta, jó, hát az egész más, az nem kutya, az nem szőnyeg, az nem apám kalapja, az más, az egész más. Az azt meggondolt, hogy én a feleségemet ott hagyom, vagy elválok. De hogy attól függetlenül, hogy nekem egy stram fiatal barátom van, én nagyon, nagyon szeretem, és hűséges vagyok. Ez az a más. Nagyon kérem, hogy ne tessenek megbotránkozni azon, amiről én most beszélek. Az életet mondom az életből, kedves testvérek. Én tudom, biztos vagyok benne, hogy vannak itt, akik azt mondják, hogy én azonban mindig hű voltam. Valójában soha nem csaltam meg feleségemet. Biztos vagyok benne, hogy ez igaz. De engedtessék meg nekem azért, hogy Jézus Krisztusnak egy igéjét elolvassam, amit ama Galileai hegyen mondott. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráznák, hogy azaz ne légy házasságtörő. Én pedig azt mondom néktek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, vagy egy férfi. Már paráznaságot, azaz házasságtörést követett el a szívét. Kedves testvérek, akik azt mondjuk, de én nem, akkor most Jézust hallottuk. Mindig tiszta maradt a szemünk is. Mindig hálás maradok Luthernek, aki ezzel az igével kapcsolatban megjegyezte, hogy hát igen, magára is gondolt, és minden paptársára. Mindenki feje felett elrepülnek a kísértés madarai. Csak egyre vigyázunk, hogy ne hagyjuk, hogy fészket rakjanak a fejünk. De a kísértés mindenki feje felett elrepül. Vajon van-e akkor hű ember között? De hát én itt pontot teszek, és most azt merem állítani, hogy két hűségesről mégis be tudok fel. Most vegyük le magunkról a szemünket, és hadd mondjam, hadd lelkendezzem, hadd kérdezzem, hogy hű az Isten, és hű a mi Urunk Jézus Krisztus. Megrendítő, ahogy itt Pál azt mondja, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Jaj, tessenek már ide figyelni, hogy mondja Pál, ha mi hűtlenkedünk, magát is belevesz. Maga Pál apostol, aki a Róma 7-ben azt mondja, ó, én nyomorult ember, kisoda szabadít meg-e hústestből, a bűntestéből. Azt mondja, nem azt mondja, hogy ha ti hűtlenkedtek, nem tekezi le azokat, és nem vádolja meg azokat, akiknek ír, akikhez beszél, magát is beleveszi. Ha mi, én Pál, az apostol veletek együtt, ha mi hűtlenkedünk is, ő Jézus Krisztus hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Valóban, ő hű marad mindig. A bölcsőjétől a keresztjét. Gondoljunk, hogy amikor az oszlop apostol háromszor megtagadja, mikor viszik összekötött kézzel be, a kihallgatása csak ránéz Péterre, aki sírva fakad. És a Tiberiás tengerénél a feltámadás után, mikor megjelenik Simon Péternek, nem a hűtlenségét, hanem a szívét kéri számon. Péter, szeretsz te? Nem azt kérdi, hogy hát milyen hű voltál hozzá, hanem aki mindig hű, csak a szeretetét kéri számon. Vagy Tamástól, aki nem tudja elhinni, ne dobjunk rá követ, hogy Jézus föltámad. Nem a hitét, nem a hűségét a görögbe, a hit és hűség egy szóval van kifejezve, ezen is el lehetne gondolkozni. Nem a hitét, nem a hűségét kéri számon, hanem megjelenik előtte, és a sebeit mutatja meg, ettől esik térdre Tamás is. Mondj el a legmegrendítőbb, legrövidebb és legszentebb hitvallást, hogy én Uram és én is. Valószínű, meg se kellett már neki érinteni a sebek. És befejezem azzal, testvérek, hogy nem a komfortos keresztényekhez és mindig hűhöz és hűségükkel kérkedő emberekhez, hanem a vámszedőkhöz, akik népükhöz voltak hűtlenek, és most már lépjünk túl a hűség leszűkített gondolatrendszerén, mert lehet egy néphez is, egy elfhez is, egy igazsághoz is hűtlen lenni. Jézus ezekkel is szóval, gondoljunk egy Zákeusra, aki a kollaboráló közé tartozott, és kiszolgálta a megszálló hadsereget, annak is leül az asztalát, mert ő hű maradt magához mindig, és tanítványául fogadja Mária Magdaléna. De még ennél is megrendítőbb dolggal tudom befejezni. Mit mond a Jeremiás síralmaiban az ige? Olyan Istenről beszél, hadd olvassam el, akinek minden reggel megmegújul és nagy az ő kegyelme, vagy hogy mondja Máté, legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra, jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Engedtessék meg az a nagyon groteszk és különös gondolat megfogalmazása, hogy mi lenne, lehetne itt új magyar kenyér, hogyha csak a hű emberekre sütne a nap, vagy csak azok tudnák a nap melegét befogadni a szívükbe. A hűtlen emberekre, most már minden vonalon értem a hűséget, párunkhoz, népünkhöz, hazánkhoz, hitünkhöz, egyházunkhoz. Ha csak a hű emberekre sütne a nap, akkor besokan megfagynánk ezen a szegény, véres magyar földön. Mi lenne, ha csak a hű embereknek a földjére esett volna az eső, és az Isten hűsége nem adott volna a hűtlenek földjére is esőt? Ma annyi kenyerünk nem volna, hogy meg tudnánk teríteni.

0: de én ma nagyon meglepődtem, hogy nekem ilyen gazdám, hogy még fehér-fehér is szabad őt dicsőítenem és áldom. A hűségét, hogy mi, akik hűtlenkedtünk itt 30-40 éven át, és ki tudja, maga tudja mindenki, hol, mikor, hitéhez, népéhez, becsületéhez, meggyőződéséhez, vagy feleségéhez, vagy férjéhez. Mégis azt mondja ma is, jöhetsz, mert ha te hűtlenkedtél is, én hű vagyok, én magamat meg nem tagadom, én benne vagyok ebbe a szelet kis magyar kenyérbe. Benne, itt van az élő hű Jézus Krisztus, és ebben a kenyérben. És ahogy van vérátömlesztés, hűségátömlesztés, szentségátömlesztés, akar ma rajtunk végezni. Amen.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: راديو. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szondi várjátékokat rendeznek Drégely Palánkon. Vezetőségi találkozóval és gyermekvédelmi eredmények értékelésével zárták a tanévet a piaristák. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége Csete István atyával beszélgetett közelgő 90. születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szondi várjátékokat rendeztek szombaton a Nógrád vármegyei Drégely Palánkon, Drégely váránál és a vár alatti tisztáson, a történelmi programok a várvédő harca és Szondi György várkapitányra emlékezett, tudósított az MTI. A vár 1552. július 9-én esett el. Ali Pasa július 6-án több mint 10-szeres seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi György és 146 főből álló serege csaknem 4 napig tudta tartani a várat, de végül nem tudott ellenállni a nagy erejű rohamnak, és mindannyian életüket áldozták a hazáért. Csak a kapitány 2 apródja, Librádi és Sebestyén maradt életben, akiket Szondi már korábban Ali Pasához küldött, kérve, hogy gondoskodjon az életükről. Szondi embersége, bátor magatartása még az ellenséget is meghatotta. Ali Pasa díszes pompával temettette el a drégei kapitányt. Drégely Palánkon minden évben megemlékeznek a végvári hősökről. Bár még csak néhány nap telt el, a tedeumok és évzárók óta a piarista intézmények igazgatói és a tartományfőnökség vezetői már is 2 napos értekezletre gyűltek össze. A június 29-30-án tartott szinodális szemléletű találkozó egyszerre szolgálta a vissza és az előretekintést, valamint a piarista gyermekvédelmi titkárság is megtartotta éves beszámolóját, olvasható a Magyar Kurírban. A köszöntőt Zsódi Viktor tartományfőnök mondta, az első napot az intézményvezetők rövid lényegre törő beszámolói alkották. A második nap a mélyebb önreflexióra adott lehetőséget. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tudatosan tenni önmagukért és munkatársaikért. Munkájukról ezen a napon számolt be a piarista gyermekvédelmi titkárság is. Zsódi Viktor tartományfőnök köszönetét fejezte ki a rendtartomány nevében a titkárság munkatársainak egész éves erőfeszítéseiért. Közelgő 90. születésnapja alkalmából készített interjút a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége. A beszélgetésben Csete István atya beszámolt fordulatokban és különböző földrajzi helyszíneken teljesített szolgálatában gazdag életpályájáról. Budapest, Nagyvárad, az 1956-os forradalom és ifjúsági csoport megszervezése, majd menekülés Ausztriába és az USA-ba, onnan visszatérés Franciaországba, majd letelepedés az Egyesült Államokban, csak néhány állomás a 90 évet felölelő változatos életútból, olvasható a Magyar Kurír összefoglalójában. Jelenleg New Yorkban szolgálja a Szent István templomát elvesztett magyar katolikus közösséget a manhattani Upper East Side-on található Szent József templomban Juhász Imre atyával, a Szent István templom plébánosával felváltva.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké! Amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Imáinkat felajánljuk Magyarország békéért, a betegek gyógyulásáért, Melinda, Billa betegekért, és mindannyiunk saját szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után az olajfák hegyére tartott Jézus. Tanítványai követték, amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán, mint egy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajt, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisből koronát fontak Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük, Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Asszonyunk, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a keresztvállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindkétben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsaszűrő 5. titka, akit életünk keresztre feszik.

0: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb

0: rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sebők János lelkipásztorral, Sebők Jázmin beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sebők Jászmi Florentina vagyok, a rádió gyakornoka, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Mai műsorunkban egy különleges életinterjút hallgatnak, amely számomra személyesen is rendkívül kedves. Beszélgető társam nem más, mint édesapám, Sebők János tiszteletes úr, aki Záhonyban szolgál református lelkipásztorként. Szia apa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy telefonos beszélgetésre.
1: Szia Jászmi, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, áldás békességet. Köszönöm, hogy felkértek erre az interjúra, és szívesen teszek bizonyságot az én hitemre.
0: Apa, 51 évesen mögötted van egy gazdag életút, és közel 3 évtizedes szolgálat. Ha visszatekintesz a kezdetekre, honnan indultál, és kik voltak azok a legmeghatározóbb személyek a gyermekkorodban, akik elindítottak a hit útján?
1: Visszatekintve gyermekkoromba, a gyermek éveimet nagyszüleimnél töltöttem, apai nagyszüleimnél. Ők református vallásúak voltak, gyakorló reformátusok, minden vasárnap elmentek a templomba, délelőtt és délután is. És mivel én része voltam az ő család életüknek, én is mentem a templomba, szinte gyermek fejjel 5-6 évesen elindultam a templomba minden vasárnap fogva nagymamám és nagyapám kezét, és szinte belenőttem az egyháznak, a gyülekezetnek a mindennapjaiba. Amikor visszaemlékszek, egy nagyon idős lelkipásztor képe villan fel előttem, aki vallásába bejött a templomba, mindenki figyelemmel hallgatta az ige hirdetéseit. Először nem értettem, hogy miről prédikál, de azt láttam, hogy az emberek tisztelettel, szeretettel fordulnak a lelkipásztor felé. Majd később lett egy másik tiszteletes asszony a gyülekezetben, Abocki Anikó, aki által szintén a hittanórákon, gyermek Isten tiszteleteken formálódott az én hitem. Ugyanakkor a nagyszülők voltak azok mind a két részről, hiszen édesanyám részéről pedig hitvalló katolikus, görögkatolikus családból származtak. Ők is gyakorolták a hitüket, és ezáltal mind a két oldalról egyfajta hitbeli képet láttam, ami által az én hitem is formálódott, alakult. Nem volt olyan Isten tisztelet, amelyre nem mentem volna el, hiszen nagyapám, nagymamám szüntelenül jártak a templomba, és ezáltal én is a hit útján elindultam. Későbbiekben, gimnáziumi éveim alatt ugyanez a fajta hitélet megmaradt, attól függetlenül, hogy rendszerváltás megtörtént, attól függetlenül, hogy szabadabb lett az élet, idősebb lettem, nekem hiányzott a vasárnapi Isten tisztelet, ezért amikor csak tehettem, elmentem. Ők voltak azok a példaképek az életemben, a hit példaképei, ha lehet így fogalmazni, amelyek elindítottak azon az úton, amelynek a végén lelkipásztor lettem. Hiszen többször beszélgettek a nagyszülők arról, hogy látják bennem azt a fajta tüzet, azt a fajta szellemiséget, amely alkalmasra tehetne arra, hogy lelkipásztor legyek. Így indultam el a hit útján.
0: Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor a hit már nem csak egy tanult családi hagyomány volt, hanem személyes meggyőződés és elhívás?
1: A gimnáziumi éveim alatt a tanárok nem szívesen vették azt, hogy én lelkipásztornak készülök. Próbálták nehezíteni, különféle ideológiák magyarázásával, elfogadtatásával, de engem a hit útján ez talán még jobban megerősített, hogy nekem van egy szolgálatom, amelyet én szeretnék végezni, hirdetve azt a Krisztust, aki engem is megváltott, engem is megtalált, és engem is megmentett.
0: Mi formálta leginkább a te lelki utadat fiatalként?
1: Nem könnyű erre válaszolni. Visszatekintve a gyermek éveimre, tehát általános iskolás koromban is részt vettem gyermek konferenciákon. És az a fajta közösségi élet, amit ott megélhettünk fiatalként együtt, az formálta, alakította a hitbeli életemet. Ez később még inkább kiteljesedett konfirmáció után, hiszen rendszeresen részt vettem a beregfürdői gyermek konferenciákon, ahol láttam lelkipásztorokat, teológusokat szolgálni, és később teológusként is részt vettem ezeken az alkalmakon, akkor teljesen más szemmel néztem már ezeket az eseményeket, fiatalokat, és később fiatal lelkészként, mint lelkész is részt vettem ezeken a konferenciákon, vezető lelkészként egyfajta lépcsőfokot jártam meg, hittanos gyerekből, konfirmált gyerekből, teológusként, majd lelkipásztorként álltam ott. Isten mutatta az utat, és nekem csak járni kellett rajta.
0: Mi volt a legelső bibliai ige szakasz vagy üzenet, ami kamaszként vagy fiatal felnőttként milyen megérintett? Esetleg akad olyan, ami azóta is elkísér?
1: Mózesnek a története, amikor először hallottam gyermekkoromban, lenyűgözött. Az a fajta kitartás, az a fajta küzdelem, az a fajta szolgálat, amit ő a népért tett, példa volt előttem. Amikor elhívta Isten őt a Hóreb hegyen, és kiválasztotta egy szolgálatra, akkor ő igen mondott, bár nem volt könnyű a feladat. És ehhez kapcsolva egy másik igen, Királyok könyve 3. részének 9. verse. Amikor felvételeztem a teológián, megkérdezték, hogy milyen ige motivál arra, hogy lelkipásztorként szolgáljam a református egyházat. Ezt az igét választottam, ez volt ott szívem mélyén. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És azóta is ezt kérem a Jóistentől, értelmes szívet, hogy azokat az embereket, akiket rám bízott, fiatalokat, időseket, tudjam úgy vezetni, mint hogy Mózes vezette az ő népét, az ígéret földje felé, ami nem más, mint az örök élet.
0: Édesanyámmal hosszú ideje éltek boldog házasságban, ő a feleséged és a társad a mindennapokban. Hogyan segített az ő jelenléte és támogatása téged abban, hogy azzá az emberré és lelkészé válj, aki ma vagy?
1: Szintén visszacsatolok a Berekfürdi gyermekhétre, hiszen 1996-ban ott ismertem meg a feleségemet egy konferencia alkalmával. Szerelem szövődött közöttünk, és ez a szerelem 1998. július 4-én a házasságban csúcsosodott ki. Csiszár Ákos, a Szabolcsbergi Egyházmegye akkori esperese, mint kisvadai lelkipásztor adott bennünket össze. Ezzel a két igével indított bennünket útnak, nem jó az embernek egyedül lenni, szertek neki segítőtársat, hozzáillőt, valamint a Példabeszédek könyvéből megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jó akaratot az Úrtól. A házasság éve egybe esik a szolgálat megkezdésének évével, hiszen 1998. augusztus 15-én foglaltuk el szolgálati helyünket, egy kis települést a Tisza ölelésében, úgy hívják, hogy Zsurk. Előtte nem is tudtuk, hogy ez a település létezik. Amikor megérkeztünk, egy olyan parókiára érkeztünk, ahol soha nem lakott még lelkipásztor. 18 éve helyettes lelkipásztor pásztorolta a gyülekezetet, és nagyon vártak egy fiatal házaspárt. Amikor megérkeztünk, a semmiből kellett egy otthont teremtenünk, és kedves feleségem, testiekben, lelkiekben, szellemiekben mellettem állt minden időben, hiszen a lelkipásztori szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, amikor egy-egy temetés után hazaérkeztem, amikor egy-egy beteg látogatás után hazaérkeztem, vagy éppen egy haldokló mellett kellett imádkoznom, ezek lelkileg nagyon-nagyon kimerítették az embert. És amikor hazamentem egy nyugalom béke szigete vett körül, és az ő hangja, az ő jelenléte nyugalmat, biztonságot nyújtott számomra. Ugyanakkor igyekeztünk mindig az Isten dolgait szem előtt tartva szolgálni a gyülekezetet. Sokszor saját magunk dolgait háttérbe szorítva, és így azt hiszem, hogy sikerült egy olyan életet megélnünk példaként, sikerült olyan életutat élni, a másik ember elé, ami követendő példa lehet.
0: Valóban így van, én is így gondolom, én is mindig a ti házasságotokat szoktam felhozni, mint példát.
1: És szeretnék még visszacsatolni, néhány héttel ezelőtt, talán egy beszélgetésünkben utaltál arra, hogy megkérdezték tőled, hogy ki a példaképet. Szóval a példakép azt mondtad a szüleim.
0: Igen.
1: Öröm volt ezt hallani. És következő prédikációban ezt a mondatot én fölvittem a székre. Nehéz megszólalni, hiszen egyetlen gyermekként igyekeztünk példát élni eléd. Nem szavakkal, nem utasításokkal, nem szabályrendszerrel. Egyszerűen a szeretetnek, a becsületnek, a tisztességnek a nyelvén.
0: Most, hogy 23 éves vagyok, önállóan gyakorlom a hitemet. hogyan látod, mi a legfontosabb szülői örökség, amit át akartál adni? És nehéz volt-e ez a feladat lelkészként, hogy szabad akaratú, de mégis hívő felnőttet nevelj fel? Mik voltak a kihívásai az én felnevelésemnek?
1: Ahogyan én a nagyszüleimtől példát láttam arra, mit jelent hitben élni, és ők nem szavakkal tanítottak, hanem az életük mindennapjaival. Én lelkészként is szinte szerette volna ezt a mindennapi életben eléd élni. Úgy hiszem, sikerült. Lelkész gyermekként talán többet várnak tőled, akár a szorgalomban, akár a tudásban, akár hitet gyakorlásában, de sohasem volt szabályrendszer felállítva, mit kell neked megtenned, mi az, amit muszáj elvégezned, hanem utat engedtünk neked, hogy a te hitedet megéld, akár a gyülekezeti életben, akár a középiskolában, a református gimnáziumban, és azt hiszem, hogy ez a fajta hitbeli példamutatás, mint egy örökség beleivódott a te lelkedbe, és hiszem, hogy ezt az örökséget majd tovább fogod adni a te gyermekeidnek is.
0: 2010-ben helyben lakó lelkipásztorként meghívtak Záhonyba, hogy ott szolgálj. Záhony egy határmenti település, amelynek megvannak a sajátos nehézségei és szépségei. Milyen kihívásokkal és örömökkel találtad szembe magad, amikor átvetted a záhonyi református gyülekezet teljes vezetését?
1: 2010. szeptember 1-én, mint helyettes lelkész kezdtem meg szolgálatomat a Záhonyi Református Egyházközségben. Ugyanakkor maga a település nem volt idegen számomra, hiszen Zsurk és Záhony között csupán 4 kilométer útszakasz található, és én ugyanúgy otthon éreztem magam Záhonyban is, hiszen képviselőként a közös önkormányzaton keresztül sok embert ismerhettem. Amikor először bementem az első szolgálati istentiszteletre Záhonyban, a gyülekezetnek több mint a felét ismertem. Tehát nem egy idegen helyre érkeztem, hanem egy számomra barátságos arcokból álló gyülekezet közé, és ez a fajta barátság, ez a fajta találkozás örömmel töltötte szívemet, lelkemet. 2011-ben hatalmas nagy feladat elé állított a gyülekezet, hiszen a több mint 100 éves parókiát, imatermet kellett felújítani, valamint a templom is felújításra szorult. Zsurki egyházközségből úgy jöttünk el 17 esztendő után, hogy egy teljesen felújított parókia és felújított templomot hagytam magam mögött. Most ugyanezt a munkát kellett előről elkezdenem, itt Záhonyban is. Úgy gondolom, Isten kiválasztott engem egyfajta építő lelkipásztorként. De az ő kegyelmének legyen hála, a gyülekezet, amikor megérkeztem, egy lélekben erős gyülekezet volt, és hiszem, hogy az is maradt. Az előttem szolgáló lelkipásztorok a gyülekezet lelki építését tartották elsődlegesen szemük előtt, így a fizikai fejlődés, a fizikai felújítások nagy része elmaradt. Ezt a munkát kellett nekem magamra vállalni, és Istennek legyen hála, ebben a munkában nem voltam egyedül. Hiszen mellettem volt a Záhonyi Református Presbitérium, válvetve végeztük a felújításokat, ha kellett furikottoltam, ha kellett ásót ragadtam, vagy éppen lapátot. Ott voltam közöttük, együtt volt az öröm, együtt volt a nehézség, és amikor egy-egy munkát be tudtunk fejezni, hálaadás volt a szívünkben, hiszen könnyű úgy építkezni, ha megvan rá a megfelelő anyagi fedezet. Itt nem volt. De hogy az Esperes úr mondotta, ha a munkát elkezdünk, az előbb-utóbb be is fogjuk fejezni. Ez a munkához 4 esztendő kellett, és 2015-re a parókia fel lett újítva, és későbbiek folyamán az imaterem is, illetve a templom is teljes felújításon esett át, pályázatokkal természetesen, és ezekben a munkákban ott volt mellettem mindig a gyülekezet.
0: Miben változtatott meg téged a záhonyi gyülekezeti közösség?
1: Ezt a kérdést egy kicsit másképpen tenném föl. Nem változtatott, inkább úgy fogalmaznék, miben formált. Egymást formáltuk. Talán az kitartás, talán az őszinteség, a belső lelki értékek még jobban való megélése az, amire tanította a gyülekezeti közösség. Hiszen amikor fölmentem szolgálni a szószékre, akkor annyi kérésük volt, tiszteletes úr, lelki prédikációt szeretnénk hallani. A lelki prédikáció alatt értették, hogy szívet, lelket megszólító, vigasztaló, erősítő, bátorító, útmutató igehirdetések hangzanak el a szószékről, amelyből erőt merítve az egyszerű hétköznapokban is tudják hitüket megélve dicsérni és magasztalni a gondviselő Istent.
0: Lelkipásztorként naponta találkozol az emberek aggodalmaival. Hogyan látod a mai világot, hová tart a mai magyar társadalom, és mik a legfontosabb és legnagyobb lelki kihívásai a 21. század emberének?
1: Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen lelkipásztorként látok egy idősödő gyülekezetet, vagy idősödő gyülekezeteket, többes számban is beszélhetek, hiszen a mai fiatal számára az istenkép nem egészen világosan rajzolódik ki. Minden emberben ott van az Isten keresésnek a vágya. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mi magyar társadalmunk eltávolodott az élő Istentől, és nekem lelkipásztorként, vagy éppen apaként, emberként az a feladatom, hogy utat mutassak az élő Isten felé. Ez pedig hitvalló életemmel, példamutató tetteimmel, szavaimmal szeretném szolgálni. Nem könnyű ez a feladat. Az irodában előttem van egy hatalmas festmény, amelyeken Jézus Krisztus van a Getsemáné kertben. A szekrényen van egy kis fatábla rajta, zsidókhoz írott levélből egy igei rész, néz Jézusra. Azt hiszem, hogy én ezt üzenem a mai magyar társadalomnak, embereknek, hogy nézzük arra Jézus Krisztusra, aki annyira szeretett bennünket, ezt a világot, hogy életét adta érte, hogy nekünk örök életünk legyen. Akkor a hatalmas ajándék ez az ember számára, amiért köszönettel és hálával tartozik, és nekünk lelkipásztoroknak az a feladatunk, hogy ez a Krisztushoz elvezessük másokat.
0: Amikor havi egyszer hazautazom Záhonyba, elmegyek a templomba, és mindig feltöltődöm a szavaitól. Mit üzennél most útravalóul a Mária Rádió hallgatóinak, fiataloknak, akár a fővárosban, akár határon túl hallgatnak minket?
1: A legutóbbi vasárnap Gazdag és a Lázár történetéről prédikáltam. Ugye a Gazdag a pokolba kerül Lázár a Ábrahám kebelére, és szeretné a Gazdag, hogy valaki visszamenjen, és elmondja az ő testvéreinek, hogy nem kell élni, hogy oda ne kerüljenek, ahol ő került. És erre az a válasz, vannak profétáik, van Mózesok, hallgassanak arra, mert ha azokra nem hallgatnak, akkor arra sem vannak hallgatni, valaki feltámad a halottak közül. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztorként utat mutatunk, ugyanakkor az embereknek szüksége van azokra a kis morzsákra az életben, amelyek által mégis az ő életük teljesebbé válhat. Milyen morzsákra gondolunk? Hiszen a Lázár megelégedett volna Gazdag asztaláról lehullott morzsával is, csak hogy az ő éhségét elüsse. Valamennyien gazdagok vagyunk, ki ebben, ki abban, és sokszor válnak tőlünk egy-egy kis morzsát, akár a szeretetnek a morzsáját, akár a meghallgatásnak a morzsáját, akár a vigasztalásnak, az együttérzésnek a morzsáit, és sokszor nem veszük észre a szükséget szenvedő embert. És ezt egy történettel szeretném alá támasztani, amit nem olyan régen hallottam, egy idős ember fésülködés közben kidobta az ő fésőjét az ablakon, és ezt látta a szomszéd. Kinézett a repülő fésű után, járókelő megtalálta, látta, hogy honnan esett ki, fölvitte. Néhány nap múlva a szomszéd azt látja, hogy az idős ember a kalapját dobja ki az ablakon. Azt is megtalálta egy járókelő, azt is felvitte. Harmadjára azt látta a szomszéd, hogy az idős emberek inget dob ki az ablakon, és úgy gondolta, az idős embernek valami problémája lehet, hiszen így normális ember nem cselekszik. Ezért szólt a rendőrségnek. Egy fiatal rendőrhölgy kiment, becsöngetett ebbe a lakásba, és egy szép, tiszta, rendezett lakásban találta magát egy tiszta, gondolkodású férfival szemben. És megkérdezte tőle, hogy hát ilyen szép környezetben lakik, akkor mégis miért dobálja ki ezeket a tárgyakat az ablakon? És a válasz az volt, azért, mert a feleségem halála óta csak akkor nyitják rám az ajtót, amikor felhozzák azt, amit kidobtam az ablakon. Tehát szüksége van az embereknek ezek a kis apró morzsákra, amelyek az életét teljesebbé tehetik. Lehet ez egy mosoly, lehet egy ölelés, lehet egy kézszorítás, és azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek ezeket a kis morzsákat kell felszedegetni, és ezek a morzsák elvezetnek bennünket Isten országába. Azt kívánom, hogy mindenki tudjon adni, tudjon kapni, tudjon vezetni, tudjon vezetett ember lenni, hiszen a célunk egy, Isten örök országába való megtérésünk, bekerülésünk, és ezáltal számunkra az elkészített helyet elfoglalva még lehet az örök élet.
0: Köszönöm szépen, apa, ezeket a lélekemelő gondolatokat. Különösen hálás vagyok, hogy nem csak a lányodként, hanem a Mária Rádió riportereként is beszélgethettem veled az életedről, a hitedről és az áhonyi szolgálatodról. Nagyon büszke vagyok rád, és nem sokára találkozunk otthon.
1: Köszönöm szépen a meghallgatást, a megkeresést. Áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szép nyarat, legyen testi, lelki feltöltekezésük, és soha ne feledjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.
2: Sebők János lelkipásztorral Sebők Jázmin beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Ma Eirex lesz az agó, legyen szép napunk. A hajnali kelést és készülődést már nagyon jól begyakoroltuk. A 25 ezer lakosú nagyvárosból kifelé vezető utat már ismerjük, nincs gondunk. A tavon keresztül ismét a hídon megyünk át. Csodálatos, ahogy a fények visszatükröződnek a nyugodt víztükrön. Az erdőbe érve olyan sötét van még, hogy kell az elemlámpa. Már hárman megyünk egy szakaszon a köttől, párától csöpögő erdőben. Utitársunk a Caminón kezét tört spanyol asszony, akit a féllábú férje lakókocsival követ. Az erdő mesebeli, ahogy a pókhálós bokrok a lecsapódó párától csipkéssé válnak, az egész, mint egy nagy vatta cukor. Jó 6 kilométer után érkezünk Gonzárba, ahol megkávézunk. Jönnek a koránkelők, a japánok, Anna és mások. Hajunk, ruhánk a párától nyírkos, ez sehol másutt nem volt ilyen erős. Ezután a falvak sűrűn követik egymást, de ma csak lazán 15 kilométert megyünk, mert már beosztva gazdálkodunk az utolsó szakasszal. Eirexben csak 18 ágy van, de mi vagyunk az elsők, akik ott akarnak maradni. Így gond egy szál sem. Remek kis refu, végre lesz egy laza délutánunk. A háziasszony is kinyit, már jóval 12 előtt, és a tegnapi milánói makaronival megkínál. Kiegészítőt a szomszéd házban tudunk vásárolni, ami megint csak nem üzlet, a tulaj csak önszorgalomból, no meg kis haszonért árul. De nekünk jó. Ráadásul a szép kertben két struc madarat és egy emut tart Dóri legnagyobb örömére. Meg is etetjük a drágákat, ez a délután nagyon vidáman telik. Főzés, majd a finom ebéd után mosás, hajmosás, pedikűr, egészen újjászületek. Most már elő a naplót, tollat, és a tehénlegelőn lenge magyarban kényelmesen elhelyezkedve belemerültem a legutóbbi események megörökítésébe. Itt is velünk van Kunda, Ruth, a hosszúhajú Sámson, aki valójában Jack. De hol lehet most Mary, a szegény kicsi Mary Ohio-ból? Vajon gyalogol-e? Egész szépen haladtam, amikor a naplóírást félbeszakítottam, mert egy egyedülálló spanyol nő jön hozzám valami kapcsán, és belefeledkezünk a beszélgetésbe. Több mint egy óra telik el, és mindketten teljes őszintességgel elmondjuk egymásnak életünk történetét. Mint kiderül, Luisa Isabel, 36 éves, spanyol-angol tanárnő, aki súlyos családi terheket hordoz. Nos, ebben én sem szűkölködöm.

A családjával együtt sokat szenved a drogos öccse miatt. Édesapja halála is megtörte a családot. Ugyanakkor hiába van tisztában a dohányzás minden átkával, nem tud megszabadulni ebből a súlyos rabságból. Érzem, hogy Isten a tanúságtételemen keresztül akarja ezt a fiatal, szimpatikus teremtést közelebb vonni magához. Meg aztán az is eszembe jut, hogy de sokszor voltam én is Luisa, amikor a férjem a kert végében elkiáltotta magát, hogy gyere, Luisa, tanuld meg ezt vagy azt, hogy amikor én már nem leszek, meg tud csinálni. Nagy baj, de akkor nem tanultam meg, volt is belőle éppen elég gondom, amikor a permetező sehogy sem akart működni. Ó, Uram, vétkes mulasztások egyike. Folytatva a délutáni eseményeket, alig kezdtem újraírni a tehénlegelőn, amikor Dóri kiabál, hogy ugyan, nézzem már, ki jön. Egy népes társaság élén ott jön Sara Ricardóval, meg a villogó szemű csinos kis Marina Alfonzóval. A vidám csapat Frómisszából, de már Leonóta, 240 kilométer, ki tudja, nem együtt haladunk. Ők még egy napot Leonban maradtak, és így tudják hozni a minket leginkább foglalkoztató kérdésre a választ. Mary, hála Istennek, jól van, tovább járja a Caminót, és értünk izgul, mindenkitől utánunk érdeklődik. Kell, hogy még egyszer találkozzunk. Kitörő örömmel üdvözöljük egymást. Dóri még este friss kenyeret vásárol a szomszédházban, és érzékeny búcsút vesz a kis Emutól, akit a struccok féltékenyen üldöznek. Még megeteti, és fénykép is készül róluk. A könnyebbség kedvéért ezt a zarándok helyet elixírnek neveztük el, mert valóban felüdülés volt ez a délután, és megint kaptam egy meleg, szerető szívet Luisa személyében.

Nem tudok nem énekelni, az öröm szétveti a lelkem. Nem, ez nem lehet igaz. Hogy lehet ezt kibírni? Megint hónapok telnek, ölelj magadhoz, Istenem. Igaz, már mondtam, százszorta nehezebb az élet hétköznapjaiban járni és előre jutni, mint a Camino rögös útjain botladozni. Ott nincs semmi más, csak kiugrani az ágyból és menni, menni előre a kitűzött cél felé. Itt meg? Már rögtön az elején azzal kezdtem, lusta is vagyok, meg kényelmes. De ez nem arról szól. Ennyire fáj a gonosznak, hogy világgá akarom kürtölni a fáradtságosan megtett zarándoklat apró részleteit. Egy-kettőre itt az indulásunk 5 éves évfordulója, és a gyümölcs újra kezd érni. Ha akkor, ott nem írtam volna éjszakába nyúlóan a napi történéseket, emlékek özönét, ma már csak egy elhalványuló, szertefoszló, szép emlék lenne a kezemben, amit nem tudnék senkivel megosztani. Segíts, Istenem, add meg nekem az erőt, és fogd a kezem, Jézus, hogy a végső nekirugaszkodásban ki tudjak tartani, és ne engedjem, hogy a csüggedés vegyen rajtam erőt. Legyek, mint a macska, aki mindig talpra esik, megrázza magát, és ott folytatja, ahol abba hagyta, és mint egy gépszíj elkap a szent nyugtalanság, amely hajt, űz előre a végső cél felé. Köszönöm, Atyám, a kegyelmet, hogy türelmes vagy, és időt, egészséget adsz, hogy egyáltalán be tudjam fejezni a rám bízott feladatot, és az adott élethelyzetemben is helyt tudjak állni. Ebben a kegyelmi időben hoztad elém, megint csak, a Jézus szívéhez szóló gyönyörű éneket, ami megsegít az úton maradásban.

A periódikusan visszatérő családi és egyházi ünnepek, események is, bár sok odafigyelést és törődést igényelnek, de megtartanak. Ugyanakkor meglett koromra összegzem a mögöttem felsorakozó szenteket, hiszen Szent Márk evangélista ünnepén születtem, április 25-én. A már korábban említett villamos balesetem csodálatos túlélése Péter és Pál apostolok ünnepére esett, június 29-e. Jézus nagymamája és édesanyja, Anna és Mária önmagukért szólnak, és a birma nevem Erzsébet, akiről a jubileumi évben oly sokat hallunk. Emlékeimben felötli egy gyerekkori szegedi szabadtéri előadás, ami mély nyomot hagyott bennem, ahol a 15. századbeli orleáni szűz, Jeanne d'Arc, azaz Szent Johanna az égő mágián kitartva Isten hitében a szenteket hívja segítségül, hogy kibírja a kibírhatatlant. Hol vannak az én bajaim az ő szenvedéséhez és Krisztus kínszenvedéseihez képest, és mégis hányszor kell kiáltanom? Igen, Uram, még mindig vengá, csak előre.

Azért is teljes gőzzel a finisbe, ne tudjon örülni a gonosz, hogy feladom. Legyek olyan hiteles keresztény, aki által mások közelebb kerülhetnek az Istenhez, mert az emberek nagyon elfáradtak, és kell, hogy a Szentlélek tüze világítson, és átmelegítse a tévelygő lelkeket. Különben is, a közelmúltban egy író mondta el, hogy első regényét 10 évig írta, a folytatást már 5 év alatt tette le az asztalra. Hogy is van ez velem, aki sehol nem vagyok egy íróhoz képest? Atyám, írj helyettem! Még nagyon sokat kell tanulnom Avillai Szent Terésztől, aki csak úgy egyszerűen kizárta a külvilágot, bevonult lelke belső várkastélyába, és már is veled társalgott. Ki kellene találnom valami olyat, hogy a nagybetűs életből is nyugdíjba tudjak vonulni, és a hétköznapi tennivalóktól, gondoktól mentes, hasonló várkastélyban köthetnék ki. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, mondja a prédikátor. Igen, most már igencsak itt van a végső befejezés ideje. Most vagy soha? De amikor úgy ébredek, hogy álmomban a naplót írtam, és dőlnek belőlem a gondolatok, akkor minden rendben van, ez meg is fog történni. És el ne felejtsük, ha eirex, akkor ez már agó. Istenem, áld meg az előttünk álló napot. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Nem nézi a déli bábot, túl van az már a határon, s elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom, hol vitézek sírjára hullat dalt, és ne felejtsed, s fohászkodik, uram, hazám, el egészen ne felejtsed. József Attila soraival köszöntöm az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 621. adásában. Önöket a szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. Lelkipásztori szolgálatuk 15. és 25. évfordulóját ünnepelték áladó szentmisével tábori lelkészeink. Erről számol be a Katolikus Tábori Püspökség honlapja, amelyet idézek majd. A szolgálat iránti elkötelezett papnak egyszerre kell megértőnek, türelmesnek, korszerűnek és bátornak lennie, aki minden emberben Krisztus arcát keresi, még azokban is, akiket nehéz szeretni. A honvédségi hírekben többek között beszámolok arról, hogyan segítettek a katonák a Veresegyházi víztározó töltésével a helyi lakosságot, valamint arról, hogy a V4-ek miniszterei találkoztak a Stefánia palotában Budapesten június 25-én. Ennek kapcsán idézzük a honvédelmi minisztert.
1: Katonáink eddig is a V4-en belül együtt harcoltak, együtt jártak gyakorlatra. A NATO és az EU égisze alatt közösen készültek arra, hogy megvédjék az országoknak az állampolgárait.
0: Folytatjuk Nádassy Alfonz hadinaplójának felolvasását.
2: Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: Katolikus tábori püspökség híreiből válogatva, figyelmükbe ajánlva az ordinariátus oldalát, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nos, ezen beszámolót olvashatnak arról, hogy Bálint Mihály Gábor őrnagy, a katolikus tábori püspökség tábori lelkésze hálaadó szentmisét mutatott be, hiszen 15 évvel ezelőtt szentelték pappá. A jubileum alkalmából a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban bemutatott hálaadó szentmisén Mudra József ezredes, a katonai ordinariátus diakónusa homiliájában úgy fogalmazott, idézem, a papi hivatás nem csupán egy feladat vagy tisztség, hanem teljes életajándék. Hozzátette, a papnak jelen kell lennie az emberek között, velük örülni, velük sírni, meghallgatni őket és Krisztus szeretetét közvetíteni számukra. A diakónus beszédében kiemelte a tábori lelkészi szolgálat,

A Szentmisét szintén a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban tartották. A szentbeszédet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondta, aki beszédében Dóbiás Zalán eddigi lelkipásztori szolgálatát idézte. A tudósításban idézik Berta Tibor szavait. A pap feladata, hogy megéreztesse az emberekkel, a kereszténység valóban örömhír, ugyanakkor egyre mélyebben értse az emberi lélek működését és a szabadságot korlátozó tényezőket. Mint kiemelte, a szolgálat iránti elkötelezett papnak egyszerre kell megértőnek, türelmesnek, korszerűnek és bátornak lennie, aki minden emberben Krisztus arcát keresi, még azokban is, akiket nehéz szeretni. Berta Tibor beszédében felidézte, papszentelés szertartásában egykor elhangzott a figyelmeztetés, mely szerint milyen veszélyes is az, amit most elkezdesz, mert Isten közelsége egyszerre tölthet el félelemmel is válhat magától értetődővé. Ezért a papnak újra és újra hit alázatával és a szolgálat bátorságával kell szembenéznie, hivatásának kihívásaival. Húzta alá beszédében Berta Tibor. Dóbiás Zalán a Szentmise végén elmondott záró köszönet nyilvánításban arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtti papszentelésére ma is lehetőségként tekint. A tudósítás idézi Dóbiás Zalánt, aki úgy fogalmazott, a jubileum alkalmat ad a hálaadásra, az előretekintésre és azoknak a finom hangolásoknak az elvégzésére, amelyekre az embernek időről időre szüksége van. Hála, előretekintés, finom hangolás és örömünnep összegezte az ezüstmisés üzenetét. Hozzátette, rendhagyó módon nem csak paptestvéreit, hanem katonatársait is meghívta a Szentmisére, amelyet mindazokért ajánlott fel, akiknek hálával tartozik az elmúlt 25 évből. Ennek jelképeként a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság 4 katonája a szertartás alatt díszőrséget állt az oltár mellett, valamint közreműködött a be- és kivonulásban. A tudósítást, illetve a tábori püspökség további eseményeiről beszámolókat olvashatnak a Katonai Ordinariátus honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe.

0: De a honvédség híreiről olvasnak a honvédelem.hu oldalon. Többek között arról, hogy a Magyar Honvédség 7000 csomag zacskózott vizet biztosította a Veresegyházi víztározó töltésével, a lakosságot segítve Szadán a kialakult vízhiány időszakában. A katonák segítségadásáról szól a következő bejátszás, amelyben megszólal majd Lukács Adrián, Szada jegyzője és László György helyi lakos.
1: 2 darab 8 köbméteres tartályt helyeztek el, illetve 3500 liter tasakos víz érkezett a településre, amit kollégáink folyamatosan osztanak. A mai napon a Veresi víztározóba 4-8 köbméteres tartállyal hordják a vizet. Hatalmas jelentősége van, azok a lakosok, akiknél nem folyik a csapból vízivóvízhez jutnak, illetve a medencéknek a feltöltésével remélhetőleg lesz ott is víz, ahol most el van zárva.
2: Évekkel ezelőtt is volt, hogy fél napra, vagy tudom, egy éjszakára nem volt vízellátás. Ez most nagyon extrém. Pedig 36 éve vagyunk itt, de ezt még nem tapasztaltam. Mosakodáshoz talán valamilyen szinten, főzéshez, az életben maradáshoz természetesen segít.

0: folytatva a honvédségi híreket. Ruszin Szendi Romulust, Magyarország honvédelmi miniszterét hallják annak kapcsán, hogy a visegrádi együttműködés V4-ek védelmi minisztereinek találkozóját tartották június 25-én Budapesten, a Stefánia palotában. A híradás beszámol arról, hogy a vezetők hosszú időt követően találkoztak újra, a megbeszélés tárgya pedig a régióval kapcsolatos aktuális védelmi és biztonsági kérdések voltak.
1: A V4 védelmi miniszterek azonnal igen mondtak a hívásomra. Én azt gondolom, hogy alig várták, hogy Magyarország visszatérjen az európai útra, alig várták, hogy a V4 formáció az újra életre keljen, és ennek köszönhető az, hogy eljöttek ma ide. Egy nagyon jó beszélgetésünk volt. A honvédelem eddig is a diplomáciának egy olyan katalizátora volt, ami nagyon gyakran a politikai ellentétek ellenére működőképessé tette a országok közötti diplomáciát. Katonáink eddig is a V4-en belül együtt harcoltak, együtt jártak gyakorlatra. A NATO és az EU égisze alatt közösen készültek arra, hogy megvédjék az országoknak az állampolgárait, de most politikai szintre is ezt emelni tudtuk. Megegyeztünk abban, hogy a NATO csúcsra szinte ugyanazokkal a gondolatokkal megyünk. Megegyeztünk abból, hogy milyen biztonsági kihívások érhetik a régiónkat. Megállapodtunk abban, hogy ha NATO gyakorlat van a V4 országok területén, akkor a V4 országok mindegyikének képviselnie kell magát ezen a gyakorlaton. Ez egy fontos előrelépés. A védelmi ipari együttműködés tekintve biztos, hogy kinyitjuk az ajtókat. Ugyanúgy a katonai mozgásoknak a koordinálásában is egy óriásit szeretnénk előrelépni. A drónvédelemmel kapcsolatban vannak közös elképzeléseink. Átbeszéltük az orosz-ukrán konfliktusnak a lehetséges kimenetelét, átbeszéltük azt, hogy most ki hogy látja a jelenlegi helyzetet. Bízunk abba, hogy a tűzszünet az minél gyorsabban létrejön. Utána mit kell tennünk, és utána milyen kihívások fogják érni az országainkat. Ilyen lehet például a fegyvercsempészet, amire már készülünk, és ezért megalapodtunk, hogy a katonai titkosszolgálatok vezetője is le fognak ülni egy asztalhoz, hogy megosszák az információkat ezen a téren is.
0: További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, ajánlom figyelmükbe, és nem csak olvashatnak tudósításokat, hanem videóbejátszásokat, stúdióbeszélgetéseket is megtekinthetnek itt.

0: adásról adásra hallják, és a sorozatot már másodízben hallják ez alatt a 15 év alatt, Nádasi Alfonz hadinaplóját, amelyet műsorról műsorra Bözsöny Ferenc tolmácsol önöknek. Az egykori tábori lelkész naplóját idézzük.
1: Március 10-e. A vasárnapi miséket intéztem el az alakulatoknál. Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. Ma bejött az első hadosztály parancsnoksága. Németh József főlelkész ide költözik a közelünkbe. Eddig rendesen viselkedett velünk szemben, de minden aktív lelkészt most már eleve gyanúval fogadok. Az a néhány kivétel bizony nem másította meg a véleményemet, hogy az aktív orvosok és az aktív papok rendkívül silány testület. Elkapja őket a rang és az egyenruha csillogása, a parancs látszólag minden körülmények közötti végrehajtása. Akit eddig ismerek, hangsúlyozom, hogy néhány nagyszerű kivétel van, a régi körülményeiben is nagyon gyenge emberpéldány volt, sem jó orvos, illetve pap nem volt, sem fegyelmezett jellemes ember. Délben idejött Besenyő János. 6 deci rum beszívása után nálam dülöngélve jelentkezett. Nagyon kedvesen, az enyhén részegek humoros formájában tőlem akart erőt meríteni, mert ma a főnök állítólag ki akarja nyírni. Azt mondja, józanul talán nem kezdene hozzá, ezért erősítette magát rummal. De hogy ellenőrizze gondolata helyességét, nekem elmondja a tervét. Hát nagyon megtisztelő ez a bizalom, kedves Jánoskám, de azért ezt mégse tedd meg. A főnökért ugyan senki sem fog egyetlen könnyet sem hullatni, de az ő kinyírása után téged is ugyanígy kinyírnak. Érted, pedig otthon aggódnak, sírnak, és velünk együtt nagyon sajnálnának és gyászolnának. János folyton lovagolta, belovagolta magát a mérgébe, igazgatta a pisztolyát, hogy megmutassa, hogyan lövi le a tulajt. Alig tudtam úgy irányítani a kezét, hogyha elsül a fene nagy öldöklő szerszám, nehogy rajta menjen keresztül a golyó. Végül abban állapodtunk meg, hogy jobb tervet eszelünk ki. De addig aludni kell erre a megállapodásra. Nehezen, de bizalmának többszörös hangoztatása közben imigyen szólt: Páterkám, téged nagyon szeretlek, édes Páter. Hogy az a szanyi fekete rosszabb egyen meg, te rendes gyerek, vagy ilyen köl nekünk. Én is megnyugtattam hasonló jó kívánságaimmal, és Jánost lassan lefektettem, még altatódhat is dúdoltam neki. Valami ilyesféle gondolatokat sugalva rumtól ködös agyába. Ezerszer különb ember vagy, Jánoskám, mint ezek a hajcsárok. Mint te, ilyenekre lesz szükség otthon, ha a magyar életet meg akarjuk tisztítani az ingyen élőktől. A rumot majd elszárjuk tőletek, hogy a becsületetek tisztán ragyogjon a tetteitekben. Micsoda semmiség is ki tudja provokálni a nagy vihart. A diétás nővér megállapította, hogy eddig helytelen volt a szegény betegek ételének az összeállítása. A százados persze felsőbbségének tudatában letolta a nővért is. Aki nagyon derék, szelíd, jól képzett, áldozatos lélek, meg a doktorokat is. Olyan a hangulat, mint valami színdarabban, illetve pontosabban tragédiában. De mégsem. Ez tragikomédia, mert a vélt hős csak operett báb. Óránként nagy hűhó idegeskedés, és a végén minden az elejéről kezdődik. Egyébként egész nap nincs villany és víz. A lengyel órát is lámpa mellett tartottuk meg, de jól ment.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarmia Caritas 15. évfolyamának 621. adását hallották. Műsorunkat minden szerdán 19 óra 25 perctől hallhatják, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, akik munkával töltik a hétköznapokat, azoknak kitartást, akik pedig szabadságon vannak, azoknak kellemes pihenést és feltöltődést kívánok. Ez Rényi Miklós gondolataival búcsúzom. Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fákjánál futjuk a mi életünk pályáját. Nem lehetünk sötétben semmi, sem az mi cselekedeteink. Ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát. Ha rosszul, úgysem kerülhetjük újjal való ránk mutatást. Ámen.
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 6. Goretti Szent Mária vértanú szűz. Mária Goretti a szűzesség vértanúja volt, vagyis egy különösen erényes erkölcsi magatartásé, melyet mindig magasra értékeltek a keresztség történetében, annak ellenére, hogy korunkban, akárcsak más korszakokban, sok erőfeszítést tettek, hogy alábecsüljék értékét. A tanulság, mely Mária Goretti történetéből levonható, semmiképpen nem maniheista jellegű, mely aláértékeli a testet és a szexualitást, hiszen a testről szóló egészen mély és egészséges tanítás joggal tartozik a bibliai kinyilatkoztatáshoz. Így inkább olyan üzenet ez, mely a személyes méltóságról szól egyszerű emberi szinten, melyet meg kell védeni minden fondorlat és minden erőszak ellen, s annak üzenete, hogy szenteljük energiáinkat, beleértve fizikai energiáinkat is az Úrnak és az Egyháznak, szilárdan engedelmeskedve Isten törvényének. A keresztény ember nem vállalja a tisztaságot, vagy bármely más erényt önös céllal, hogy elszigetelődjék másoktól, és nem is emeli abszolút eszménnyé. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szüzesség az egyik legnemesebb érték, ha az Úr Krisztus felé fordul, és a keresztény életmód egész összefüggés rendszerébe illeszkedik bele. A Szentlélek rányomja erre alapvető és összetéveszthetetlen bélyegét. Egyik gyümölcse az önuralom, melyet megelőz és környez sok más érték. Ezért Mária Gorettitől jövő felszólítás mindannyiunkhoz szól, különösen a mindkét nembeli fiatalokhoz, hogy gondosan őrizzék a keresztségben nyert azonosságukat, és őrizzék féltékenyen belső méltóságukat, nem csak keresztényi, de emberi méltóságukat is. A szüzesség elsődleges fontosságú kifejezése ennek.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit. Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok.